0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Micah Tyler, and this is the story behind my song, Walking Free.
2: And now I'm walking, walking, walking free.
1: I've heard the phrase many times. A journey of 1,000 miles begins...
3: Sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy egy 1,000 mérföldes út egyetlen lépéssel kezdődik. De olyan vagy, mint én, az első lépés is 1,000 mérföldnek tűnhet. Azoknak szerettem volna dalt írni, akik meg akarják tenni ennek a hosszú útnak az első lépését, és azoknak a sokat látott keresztényeknek is, akik az első lépés után sok-sok éven át követik Jézust, és hűségesen megfutják ezt a versenyt. A 119. Zsoltár 45. versében ez áll. Szabadságban járok, mert neked szánom magam. A Walking Free egy himnusz, amit a saját utamon járva éneklek, és közben nagyon várom, hogy másokat is meghívhassak, hogy csatlakozzanak hozzám és Jézushoz, és együtt fussuk meg ezt a versenyt. A Róma 10:15 azt mondja, milyen szép a láva azoknak, akik a jó hírt hozzák. Ezért osszuk meg lépésről lépésre a szabadság evangéliumát.
1: So let's share the gospel of freedom. One step at a
4: time.
1: The
4: verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell.

0: És az élet összejön nekem.
1: Manna Hit.
2: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
3: I think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
4: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem, nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király, és mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
3: Jesus is the true king, he's the better king. Always. And freedom begins

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Az Isten igéjének minden egyes szava tele van hatalommal és kenettel. És amikor ez eltalálja az elmédet, a szívedet és a szellemedet, az olyan, mintha egy mini robbanás történne, amely elkezdi kisöpörni az útból az akadályokat. Aztán imádkozz a következő szavakkal.

0: Amikor elfogadod Krisztust megváltódnak, akkor Krisztus, a Szent Szellem és Isten jön, és ők lakozást vesznek benned. A Biblia azt mondja, hogy testünk az a Szent Szellem temploma. A mostani alkalmakon folyamatosan arról akarok beszélni, hogy Isten benned lakik. Nem kell keresgélned Istent, benned van. Nem kell mindig azt érezned, hogy el kell jutnod ő hozzá. Ő benned van. És ahogy már tegnap mondtam, Isten olyan, mint egy mágneses erő benned. És ő folyamatosan önmagához vonz téged. Nos, van egy lelkünk, és a lelkünk folyamatos problémát jelent nekünk. Ha újjászülettetek, akkor a szellemetekkel semmi probléma nincsen. Tudjátok ezt? A szellemetek tökéletessé vált. Megtisztult és szent élet, mert Isten nem lakozhat olyan helyen, ami nem szent. Tehát amikor a Szent Szellem beléd költözik, akkor szenté és teljesen igazzá tesz téged. Új vágyak költöznek beléd. Ezért mondja a Biblia, hogy ő, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk azért, hogy Krisztusban igazak legyünk Isten előtt. Krisztus által igaz emberé váltál Isten előtt. Nos, Isten azt akarja, hogy megtanuljunk helyesen viselkedni. Bármilyen cselekedetet is vár el tőlünk, annak belénk helyezi a magját. Isten soha nem vár el tőlünk olyasmit, aminek a megcselekvéséhez nem adta meg a képességet. Ezért mondogatom most már évek óta, hogy bármit is kér tőled Isten, vagy bármire is utasít, azt meg tudod tenni. Nem fogja azt mondani, hogy tegyünk meg valamit, amire nem vagyunk képesek. Ezért aztán a legbutább dolog, amit kérhetünk, az az, ha azt mondjuk, Istenem, ez túl nehéz, nem vagyok rá képes. Mert ha biztosan tudod, hogy Isten mondta, akkor meg is tudod tenni. Nagyon nehezen tudunk azoknak megbocsájtani, akik megbántottak. És ez a kifogásunk a keserűségre. Túl nehéz, de tudjátok mit? Ha nem tudnánk megtenni, akkor Isten nem adott volna útmutatást a Bibliában, hogy mit kell csinálnunk. Ráadásul minden, amire Isten kér minket, a javunkra van. Minden, amit Isten mond, hogy tedd vagy ne tedd, a javadra van. Tehát a testünkkel létesítünk kapcsolatot a világgal, a szellemünkkel Istennel lépünk kapcsolatba, és a lelkünkkel saját magunkhoz kapcsolódunk. A lelked a személyiséged, vagyis te magad. A lelkedben vágyak vannak. Akarsz, gondolsz, érzel dolgokat. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Mindannyian akarunk dolgokat, de Isten is akar bizonyos dolgokat. És ha az ő vágyai nem egyeznek a mieinkkel, akkor találd ki, kinek kell feladnia a vágyát. Na, kitaláltátok már? Rájöttetek, hogy végül Isten fog győzni? Vagy ha nem leszel győztes az életedben, akkor nyomorúságos lesz az életed. Ez ennyire egyszerű. Nem lehetsz boldog, ha nem egyezel Istennel. Nem fog működni. Elképesztő, milyen hatása van a tiszta lelkiismeretnek. Nagyszerű dolog békességben lenni. Mi sokat agyalunk. Tegnap már beszéltem erről. Nem annyit, amennyit szerettem volna, de mi sokat agyalunk. És sok bajt okozunk magunknak az agyalással. Időnként halálosan túlagyaljuk a dolgokat. Isten mond nekünk valamit, betölti egy vágy a szívünket, tudjuk, hogy meg kéne tennünk valamit, és akkor hirtelen beindul az agyunk, és végig gondoljuk az összes okot, hogy miért nem kéne megtennünk, hogy miért nem fog működni, hogy nem jó ötlet, hogy mibe kerül majd, és milyen nehéz lesz. És hirtelen megint engedetlenségben találjuk magunkat. És jobban jártunk volna, ha nem gondolkoztunk volna olyan sokat. Túl sokat. Arra is rájöttem, hogy lehetséges túl sokat tanulmányozni az igét. Megtanultam, hogyan engedjem a Szent Szellemnek, hogy vezessen ebben. Addig tanulmányozom az igét, ameddig azt nem érzem, hogy telítődtem vele, aztán megyek, és bízom Istenben, hogy segít majd nekem előhozni magamból, amit korábban magamba szívtam. De ha túl sokat agyalnék, akkor jól összekuszálnám a dolgokat itt fent. A Biblia azt mondja, ne a magad eszére támaszkodj. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj ő rá, és ő egyengetni fogja az ösvényedet. Nos, mindannyiunknak megvannak az útjai, megvan a módja, hogy miként akarunk elvégezni dolgokat. Neked is megvannak a módszereid ezekre, de Isten módszereinek kell érvényesülniük az életünkben, vagy különben nem fognak működni a dolgok. Megtérés. Elfogadni Krisztust. Ezek az első lépések, amikor egy lélek visszatér Istenhez. És Isten arra vágyik, amit a Biblia egyesülésnek hív, ami igazából egységet jelent. Bizonyára ismeritek, hogy a Biblia úgy írja le a házasságot, hogy a férfi elhagyja az apját és anyját, és a kettő egyé lesz. Isten is egy akar lenni velünk, és hogy mi egyek legyünk vele. Ez azt jelenti, hogy egyformán gondolkozunk. Ugyanazokat a dolgokat akarjuk. Jézus azt mondta, csak azt mondom, amit az atyától hallok. Csak azt teszem, amit az atyától látok. Ha láttatok engem, akkor láttátok az atyát is. Minden, ami az övé, az az enyém is. Minden, ami az enyém, az az övé. Egység, egyesülés. Ez erőt ad neked. Abban a pillanatban, hogy elfogadjuk Krisztust megváltónknak, mi rálépünk egy útra, egy élethosszig tartó útra. Egész életed során ezen az úton fogsz járni. Nem az a leglényegesebb, hogy tökéletessé válj, mielőtt Krisztus hazahív téged, hanem az, hogy folyamatosan mozgásban légy, hogy Isten irányába haladj a tőled telhető leginkább, és hogy megtégy mindent, amiről hiszed, hogy Isten kéri tőled. Isten nem fog olyasmit kérni tőled, amihez nem adja meg az erőt számodra. Isten nem fog olyasmit kérni tőled, amihez nem adja meg az erőt számodra. Ha úgy érzed, hogy Isten azt mondja, hogy el kellene hagynod bizonyos meglévő barátaidat, mert mérgezik a lelkedet, és nem jók számodra, mindig lehúznak téged, és nem azt a fajta életet élik, amilyet te próbálsz élni, és állandóan kísértenek téged, hogy rossz helyekre menj, és rossz dolgokba keveredj bele. Gyerünk, van itt valaki? És tudod, hogy Isten erről beszél neked. És akkor arra gondolsz. Nos, magányos leszek. Nem lesznek barátaim. Aztán meg arra gondolsz. Nem akarom megbántani őket. Szóval, ha kifogások ellenére engedelmeskedünk Istennek, akkor lehet, hogy egy kis időre tényleg magányosak leszünk. De tudod mit? Ez nem olyan rossz dolog. Amikor senkid nincs, akkor ismered meg igazán jól Istent. És aztán a megfelelő időben, ha áldozatot hozol, figyeljetek, ha feláldozod azt a dolgot, amihez ragaszkodsz, de ami igazából beteggé tesz téged, akkor ez egy kis fájdalommal jár majd, egy kis kellemetlenséggel a lelkedben. De aztán lesz feltámadás is. Ha van halál, akkor van feltámadás is. Sokan túlságosan sokat adtok arra, hogy mit gondolnak rólatok mások. Én évekig küzdöttem ezzel. Jó hírnév, jó hírnév. Mit gondolnak majd az emberek? És tudod mit? Meg kell halnod a jó hírnevednek, és el kell jutnod oda, hogy már nem is érdekel, mit gondolnak. Nos, lehet, hogy keresztül mész majd egy időszakon, amikor ez nagyon fájdalmas lesz. De aztán egy idő után, tudjátok, nincs annál nagyobb szabadság, mint amikor senkit sem akarsz lenyűgözni. Te jó ég! Olyan csodálatos, amikor képes vagy önmagad lenni, és nem különösebben zavar, hogy mit gondolnak mások, nem kell lenyűgöznöd őket, vagy lépést tartani, esetleg versenyezni velük, vagy összehasonlítgatnod magadat. Bár csak elmondhatnám, hogy hétfőn megtértem, és kedden ez már mind működött az életemben, de ez nem lenne igaz. Meg kellett tennem egy utat. Egy hosszú utat. És azt hiszem, hogy időnként talán az út eleje a legnehezebb több okból is. Először is nem vagyunk hozzászokva, hogy ne azt tegyük, amit akarunk. Ezért ehhez hozzá kell szoknunk. Másodszorban még nem sok mindent tudunk ilyenkor. Tanulnunk kell, és ezért remélem, hogy most, ahogy elmondom mindezt, az segíteni fog nektek, mert nem tudunk együttműködni azzal, amit Isten próbál tenni az életünkben, hogyha egyszerűen nem értjük, hogy mit is cselekszik. Tehát szerintem a kezdeti rész a legnehezebb. Ezért van az, hogy időnként nagy szükségünk van mentorokra és emberekre, akik imádkoznak értünk. És szükségünk van jó keresztény barátokra, akik bátorítanak majd minket, amikor elkezdünk együtt élni Istennel, mert szerintem mindannyian olyan sok embert ismerünk, akik jól kezdték, de nem sokkal később visszacsúsztak, mert egyszerűen nem értették a dolgokat. Minden olyan nehéznek tűnt, és amikor elfogadták Krisztust, azt gondolták, azzal a lépéssel minden problémájuknak vége lett. Pedig tudjuk, hogy ez nem igaz, ugye? De tudjátok mit? A legrosszabb napotok Istennel, a legrosszabb nap, amit csak megélhetsz Istennel az oldaladon, az még mindig sokkal jobb, mint a legjobb napod ő nélküle. Tehát elindulunk az úton, de akadályok keresztezik az utunkat. Nos, a lélek az egy érdekes dolog, mert Isten használni akarja a lelkünket, de a sátán is erre törekszik. Isten szólni akar a szádon keresztül, de a gonosz is szeretne a szádon keresztül beszélni. Isten szeretné használni az elmédet, de a gonosz is ezt szeretné tenni. Isten szeretne cselekedni a te akaratodon keresztül. Szeretné, hogy a döntéseid összhangban legyenek ővele, de a gonosz is azt akarja, hogy a döntéseid ővele legyenek összhangban. Tehát egy háborúban találjuk magunkat. Időnként úgy érezzük, mintha ellentétes irányba húznának minket. Elmondhatom, hogy idővel könnyebbé válik. Valahányszor Isten szerint hozol meg egy döntést, a következő alkalommal, amikor ezt teszed, egy kicsit, egy picit egyszerűbb lesz, mint először volt. És valahány döntés, amit Isten szerint hozol meg, az sokszorosan hatni fog a következő döntéshozatalodra, mert látni fogod a jó döntés előnyeit. És most, 32-33 év után, hogy ennyi idejet komolyan tanulmányozom az igét, és tanítom az Isten igéjét, és tényleg Isten az életem középpontja, most már nem olyan nehéz engedelmeskednem neki, még a nehéz helyzetekben sem. De régen ez egy rémálom volt. Időnként hallhatjátok, hogy elmesélem a történetemet a bevásárlókocsi visszaviteléről. 2 évembe került. 2 évbe, mire eljutottam oda, hogy minden alkalommal engedelmes legyek Istennek, és amikor bevásárolni mentem, ez még akkor volt, amikor elkezdtem tanítani. Volt egy biblia csoport a házamban, és tudjátok, gyermekeim voltak. Semmi sem tetszett Dave-ben. Azt akartam, hogy változzon. Igazából senkit nem kedveltem, még magamat sem. A gyermekeim megőrítettek, és amikor elmentem vásárolni, alig volt pénz. Pénzem. Mindent össze kellett adnom a számológéppel, össze kellett gyűjtenem a kuponokat. Az egész egy nagy rémálom volt, és akkor én már tanítottam az otthoni biblia csoportomban. Újjászülettem és betöltött a Szentlélek. Elhívás volt az életemen. Szerettem Istent, és Isten elkezdte mondani nekem, hogy vigyen vissza a bevásárlókocsit oda, ahonnan elvettem. Miért tenném? Senki más nem teszi. 2 év. 2 évig. Győzködött Isten, mire tényleg mindig visszavittem, akkor is, ha esett, akkor is, ha havazott, visszavittem, még ha siettem is. Végre visszavittem oda, ahova eleve kellett volna. És ha a tároló tele volt, és már nem tudtam betenni a kocsit, akkor visszavittem az üzletbe, és ott tettem vissza a helyére. 2 év. Az egyik nap műkörmösnél voltam. Elmentem a mosdóba, és elhasználtam a WC papír maradékát a gurigáról. És rögtön tudtam, hogy újat kell oda tennem helyette. Meg kéne találnom, hogy hol is van a helyiségben. Lássuk csak, hol lehet. Vegyél elő újat, cseréld ki. Nos, tudjátok, a testem kicsit ágált ellene. Nem tudom, hol tartják. Hát akkor keresd meg. Nos, igen. De tudjátok, ez az egész körülbelül, nem is tudom, kevesebb, mint egy percet vett igénybe, és így megtettem, amit Isten kért tőlem. És most arra gondoltok, WC papír és bevásárlókocsi, hölgyem, én az Isten igéjét jöttem meghallgatni. Azért mondhatok valamit? Ha nem fogsz engedelmeskedni Istennek az ilyen kis dolgokban, akkor ne is álmodj arról, hogy a nagyobb dolgokban menni fog. És ahhoz nem kell bibliai iskolába járnod, hogy megtanulj engedelmeskedni Istennek. Inkább menj a Szent Szellem iskolájába, és ő majd elkezd tanítani téged akárhol is tartasz most. Én nem jártam bibliaiskolába. Nézzétek, én megmondom az igazat. Azért mesélem el ezeket a történeteket, mert Isten ezekkel kezdett el tanítani engem. Sok időt töltöttem az üzletben, ezért kezdtem ezzel. Becsületességre tanított. Arra tanított, hogy olyan nő legyek, akinek isteni jellemvonásai vannak, hogy kiválóságra törekvő nő legyek, aki nem hanyagul, és a legegyszerűbb módon végzi a dolgát, ami még éppen elmegy, hanem aki jól csinálja azt, legfőképpen akkor, ha senki sem figyeli őt. Senki sem volt velem a mosdóban. Senki sem tudta volna meg, hogy kicseréltem az üres gurigát, vagy ráhagytam-e a következő emberre. De senki sem szereti, amikor elmegy a mosdóba, és nincs WC papír. Nos, tégy úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy ők bánjanak veled. Nem is tudom, hogy milyen lesz ez az üzenet, amikor lefordítják majd kínai vagy indiai nyelvre. Egy dolgot elmondhatok. Általunk beszélt nyelvtől függetlenül mindannyiunknak vannak problémái, és Isten azt akarja, hogy kiválóságra törekvő emberek legyünk. Isten nem érdekli, hogy te mit gondolsz, mit akarsz és mit érzel. Azt akarja, hogy engedelmeskedj neki. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Na, hogy szerintem nem kéne ezt tennem, senki más nem teszi ezt. Két évbe telt, hogy végre visszavigyem a bevásárlókocsit. Akadályok vannak az utunkban. Olyanok, mint a tanulni nem akaró hozzáállás. Vagy az én központúság. Nekem évekbe tellett, mire rájöttem, hogy miért nem voltam boldog. Mindenféle szemináriumot elvégeztem. Szellemi hadviselést folytattam. Közbenjáró imatáborokba mentem, és megtanultam, hogyan kötözzek meg, és oldjak el bármilyen létező dolgot. Meg hogy hogyan üzzek ördögöt. Egyet értettem, lármáztam, tomboltam. De mégsem voltam boldog. Erre Isten azt mondta, önző vagy. Na, ez soha nem jutott eszembe. Én központú vagy. Nem lehetsz boldog, ha saját magaddal vagy tele. Ez volt az akadály. Mérges, meg nem bocsájtó, lusta, kapzsi, uralkodó, felvágott nyelvű, irigy, elégedetlen, hálátlan, és a listát kilométereken keresztül folytathatnám. De nem a mi dolgunk, hogy elmozdítsuk az akadályokat. És ez egy jó hír, mert mi nem tudjuk megváltoztatni magunkat. Sőt, őszintén szólva, addig nem is tudsz elbánni valamivel az életedben, amíg Isten maga el nem kezd foglalkozni vele. Ezért aztán elég felesleges szerintem, ha valaki oda megy hozzád és megmondja neked, hogy ebben meg abban változnod kell. Amikor régen még zűrös volt az életem, az emberek gyakran megkérdezték, hogy mi a te bajod. Én meg arra gondoltam, velem nincsen semmi baj. Hogy érted, hogy mi bajom? Fogalmam sem volt. De tudjátok mit? Amikor Isten elkezdett foglalkozni velem, amikor elkezdte megmutatni nekem, hogy milyen voltam, ó, te jó ég. Szóval, amikor Isten elkezd foglalkozni valamivel, akkor az egyetlen dolog, amit tehetünk, az először is az, hogy egyet kell értenünk Istennel. Istenem, átadom magamat. Igazad van, hibás vagyok. Ne legyenek kifogások. A kifogások csak útban lesznek. Ne legyen kifogás. Igen, bűnös vagyok. Most pedig arra kérlek, hogy változtass meg. A második dolog, amit tehetsz, hogy tanulmányozod az Isten igéjét azzal kapcsolatban, amiről Isten épp tanít téged. Ha Isten a beszédeddel foglalkozik, akkor tanulmányozd az igét a beszédről. Ha az önzéseddel foglalkozik, akkor tanulmányozd, hogy mit mond az ige az önzésről. Az Isten igéje különbözik minden mástól. Ez az ige. Az Isten igéjének minden egyes szava tele van hatalommal és kenettel. És amikor ez eltalálja az elmédet és a szívedet meg a szellemedet, az olyan, mintha egy mini robbanás történne, amely elkezdi kisöpörni az útból az akadályokat. Aztán imádkozz, és a következő szót imádkozd. Segíts! Istenem, segíts befogni a számat! Minden nap így imádkozom. Istenem, tartsd féken a számat, hogy ne vétkezzek ellened a beszédemmel, mert ha nem segítesz, akkor a rossz dolgok fognak kijönni rajta. Ne mondogasd Istennek, hogy milyen jó leszel majd. Addig leszel te jó, amíg le nem teszed a lábad a földre, mert ott vége van a dolognak. Fogadok, hogy Isten jót nevet, amikor reggelente az ágyban fekve kiterveljük, hogy milyen szentek leszünk. Ah, igen, ma semmi, semmi rosszat nem fogok mondani, Istenem. Add át magad. Ha Isten elkezd foglalkozni valamivel, akkor add át magad neki. Filippi 1:6, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Jézus Krisztus napjára. Ki fog jó munkát végezni bennetek? Ő elvégzi, elkezdi és be is fejezi. És ez nem azt jelenti, hogy neked nincs részed benne, a te részed az önátadás. Tudjátok, makacskodhatunk, lázadhatunk és ellenállhatunk Istennek, de ha átadjuk magunkat, nos, a következő történik. Az önátadás egyelő azzal, ezt tudnotok kell, először fájdalom, aztán öröm. Semmi értelme, hogy hazudjak nektek. Amikor feladsz valamit, amit nem akarsz feladni, az fájdalmas lesz. Nem fizikai fájdalom ez, hanem lelki fájdalom. Van olyan, hogy lelki fájdalom. Ez bántja az érzéseinket, bántja az érzelmeinket, amikor nem akarunk elengedni valamit, de mégis megtesszük. Amikor Isten azt mondja, hogy béküljünk meg valakivel, aki megbántott minket, és nem gondoljuk, hogy igazságos volt velünk az illető, és Isten mégis azt tanítja az igében, hogy szeressük őt tovább, és ne mondjuk el senkinek, hogy mit tett velünk, és imádkozzunk érte. Az önátadás. Először fájdalom, aztán öröm. Ez egy jó szlogen lenne, amit kirakhatnál valahova a házadban egy táblára. Önátadás, egyelő először fájdalom, aztán öröm. Isten mutatott már nekem ilyen igazságokat. Egy másik ilyen dolog, amit sok éve tanított nekem, a test cselekedetei egyenlőek a frusztrációval. Abban a pillanatban, hogy testből cselekedtem, és megpróbáltam megváltoztatni Davidet, vagy valamelyik gyerekemet, csak annyit értem el, hogy frusztrált lettem. Miért? Azért, mert kihagytam az egyenletből Istent. Nem mentem oda Istenhez, és nem mondtam neki, hogy Istenem, senkit sem tudok megváltoztatni. És nekem van szükségem a legtöbb változásra. Úgyhogy imádkozom értük. Te meg dolgozz rajtam, és bízom benned, hogy te erre is, meg arra is gondot viselsz. Az önátadás általában azt jelenti, hogy fel kell majd adnom valamit, amiről azt hiszem, hogy akarom. De Isten tudja, hogy ez nem lenne a legjobb a számomra. Az egyik barátnőm nagyon szeret nyaralni, és különösképpen szereti a hajóutakat. És az idén meghívta őt valaki, hogy tartson vele egy hajóútra, ami két személyre szól. Így hát a barátnőmnek nem csak egy hajóútra nyílt lehetősége, hanem egy ingyen hajóútra. És ő nagyon izgatott volt. Aztán elkezdte azt érezni, hogy nem kellene elmennie. Isten nem is indokolta meg. Egyszerűen csak nem volt békessége felőle. Ó, mennyire előre járnánk, ha megtanulnánk a békességünket követni, és nem kellene mindig mindent megértenünk. Szóval engedett ennek, és azt válaszolta, hogy nem tudok elmenni. Ő és a férje egy közös utat terveztek a 25. házassági évfordulójuk alkalmából, szintén hajóval. Isten elkezdett beszélni a férjével is, nem kellene elmenned. Szóval a férjnek meg kellett mondani ezt a barátnőmnek. Aztán volt valamennyi megtakarított pénzük, amit egy bizonyos célra, a házuk csinosítására akartak használni. És Isten azt mondta a barátnőmnek, hogy adja oda valakinek. Ouch, ouch, ouch. De tudjátok, mit mondott nekem? Alig várom, hogy meglássam. Vajon mit fog tenni Isten? Látjátok, nekünk is ilyen hozzáállásra kell szert tennünk. Amikor Isten azt kéri, hogy adj fel valamit, akkor izgatottá kell válnod, mert biztos, hogy valami sokkal jobb van a láthatáron, mint amire te eredetileg számítottál. És pontosan így kell élnünk, ahelyett, hogy ó, nem hiszem el, hogy Isten nem engedte meg ezt nekem. Isten soha nem engedi, hogy jól érezzem magam. Nem is tudom, mit gondoljak erről a kereszténység dologról. Soha nem érezhetem jól magamat. Nem, ilyenkor azt kell mondanunk, ó, te jó ég, tudom, hogy Isten jó, tudom, hogy szeret engem. Soha nem kérné, hogy adjak fel valamit, amit nagyon szeretek, ha nem lenne rá jó oka, ezért bízom benne, és alig várom, hogy láthassam az aratást az életemben, miután Isten kegyelméből elvethettem az engedelmesség magját. Fordulj oda valakihez, és mondd azt neki, nem is szükséges, hogy ismerős legyen, csak mondd azt, amikor nem engedelmeskedsz Istennek, akkor csak magadnak ártasz. Tehát, egyesülés Istennel, egységbe kerülni vele, hányan értitek, hogy mit értek ez alatt, hogy Istennel való egyesülés? Egységben lenni Istennel azt jelenti, hogy az elméd hozzátartozik, a beszéded ő hozzátartozik, a szórakozásod is ő hozzátartozik, a pénzed is ő hozzátartozik. Ahogy azt korábban már említettem, Isten nem akar abban a kis vasárnap reggeli dobozban élni, amiben mi megpróbáljuk begyömöszölni őt, hogy aztán vasárnap reggelente kivegyük 45 percre vagy egy órára, aztán visszagyömöszöljük a dobozba, és a hét további részében úgy élünk, mint bárki más. Nem. Ha ez az, amit akarsz, akkor rossz épületben vagy, és jobb, ha gyorsan megszöksz innen. Önátadás. Egyelő fájdalom először, aztán öröm. De tudjátok mit? Most olyan boldog vagyok, hogy alig bírok magammal, és fogalmatok sincs, hány évig éltem szerencsétlenül, hogy hány éven keresztül éltem nyomorúságos keresztényként. Nem tudjátok, hány éven keresztül voltam nyomorúságos prédikátor. De már nem. Ó, többé már nem. Tudjátok mit? Elégedett vagyok. Boldog vagyok, és békém van. Ma már nem is kell a boldogságomhoz, hogy minden az akaratom szerint történjen. Nos, ez a szabadság. De ez egy út. És folyamatosan vannak próbáim. A WC-papír is egy próba volt. Nem érdekel, mit gondoltok. Ez egy próba volt. Isten megpróbált, hogy meglássa. Még mindig működik ez nálad, Joyce? Hányan tudjátok, hogy Isten időről időre megpróbál minket? Menj át a vizsgán most, mert ha nem, akkor majd újra kell próbálkoznod.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Ez a Manna hét.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 家。
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Nincsen egység, érettség nélkül. Fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy igazából egy helyi kultúrában élünk, és azt mindig számba kell venni. Nem lehet azt a kultúrát, ami itt van Magyarországon, ugye áttranszplantálni, úgymond. Igen. Erdélyben, és ezért fontos dolog, hogy türelemmel és szeretettel viszonyuljunk ezekben a régiókban az emberekhez.
3: A te egyik fő csapásod a szolgálatodban a mély szegénységben élők felé való szolgálat. Erről másfél éve beszélgettünk, és annyira megérintett engem is, meg a hallgatókat is, hogy torokszorító. Beszélgessünk már arról, hogy azon túl, hogy elfogadják ezek az emberek, elképzelhetetlen körülmények között élnek. Hogy elfogadják az adományt, az ételt, a ruha adományt. Mire nyílik még ki a szívük, Laci?
2: Hát elsősorban, hogy reménységük legyen. Tehát az az ember, aki ott van mély szegénységben és szükségben, a legelső dolog, amire szüksége van, hogy nem lesz mindig ez így. Nem lesz mindig ez így.
3: De te nem tudod neki, vagy mered neki garantálni, hogy ebben a földi életében nem lesz ez mindig így? Vagy a mennyre utalsz ezzel?
2: Én úgy gondolom, hogy elsősorban a mennyre utalok, de ugyanakkor bemutatjuk az isteni szeretetet már itt a földön feléjük. Sőt, amikor látjuk azt, hogy már egy időn túl már éhesebbek az ígére, mint a kenyére.
3: Nem szabad kihagyni azt sem, hogy te románok felé is szolgálsz.
2: Így van. Pont az elmúlt héten az egyik megkeresett hívott, hogy különben járnak most már egy román gyülekezetbe, igen, beépültek oda, de azt mondja, te vagy a mi szellemi atyánk. Nézd, itt van az apósom halálán. Gyere el és imádkozz érte a kórházban. Persze nekem nincsenek fenntartások. Ha kérnek, ha barátjáért kér, ha valaki jön, és az ő barátjáért kér, akkor abszolút mozdulok, mert az igen mondja,
3: igen,
2: hogy ha szükségben kerül, akkor menj el. El is mentem bent a kórházban, hát veséje le volt teljesen állva, telt meg vízzel, és hirdettem neki az Isten evangéliumát, és számomra nem döbbenet, de a család, aki ott volt, arra nagy döbbenet volt, hogy rögtön igent mondott rá, és rá 3 napra.
3: Elment.
2: Nem.
3: Hanem?
2: Meggyógyult. Meggyógyult.
3: Olyan otthonos bepillantás az Omega gyülekezetek mindennapjaiba. A mai adásban az erdélyi Akkolban szolgáló küldöttel, apostollal beszélgetek. Hajós László a vendégem a stúdióban, én Bali Mónika vagyok. Köszöntelek, Laci. Nagyon jó, hogy eljöttél újra.
2: Halleluja. Én is nagyon hálás vagyok, hogy meghívtatok, és köszöntelek én is téged, Mónika. Nagyon-nagyon figyelünk a River Rádióra, a Manna Rádióra. Nagyon áldás ott Erdélyben is. És különösképpen köszönjük majd a hallgatókat, hogy elvégeztessék mindazt, amiért kibocsátott ez az interjú Jézus nevében.
3: Amen. Nagyon örülök, hogy a rövid magyarországi tartózkodásod alatt beugrottál hozzánk, és hangban adhatunk körképet a szolgálatodról. Az új tömlő Omega gyülekezetet vezetett Kolozsváron, és az erdélyi Akkol közösségeit havi rendszerességgel látogatod már sok-sok éve. Nyugdíjas vagy, azt is tudjuk rólad, és 2 lányotok van Anikóval, és 3 unoka boldog nagypapája vagy, majdnem azt mondtam nagypapái, de nagypapája vagy. Hány évesek ezek az unokák, Laci?
2: Hát a kisebbik az Dominik, 9 éves, a középső Dávid, 14 éves, és a nagyobbik most már 15-öt betöltött, úgyhogy 16. évében.
3: Azért ez egy nehéz korszak, tinédzserek élete.
2: Ja, így van.
3: És a feléjük való szolgálat azért nem lehet egyszerű. A 21. században, ebben a nagyon gyors, nagyon impulzus kavalkádos időszakban a gyerekek felé szolgálni. Hát tudod, az imént volt a vendégem a Kovács Dávid, és azt mondta, hogy keresztény burokban nőtt fel, de azért ő is tékozló fiú volt, akinek haza kellett térni az atyai a mennyei házba. Egy kicsit mielőtt körképet adunk arról, hogy mi zajlik most Erdélyben a te szolgálatoddal, és beszélgetünk akár húsvétról, más aktualitásokról, beszélgessünk már arról, hogy milyen sajátosságai vannak annak, ahogyan a 10 évesek felé szolgál egy keresztény nagypapa.
2: kicsikoruk óta, én most már 33 éve szolgálok, és kicsikoruk óta egy dolgora igyekeztem, és erőteljesen, hogy bemutasson nekik az Isten minden értelmet fölül haladó szeretetét. Mm. Tehát minden értelem fölötti, azt nem csak beszédben lehet, hanem minden területen ez nyilvánvalóvá kell legyen a mi életünkben, és örömmel mondom el nektek, hogy mind három rendkívül szeret engem, szeretik az Úr Jézus Krisztust, és hiszem, hogy mind hárman, amikor eljön az idő, át tudják adni az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. A nagyobbik az át is adta ezelőtt 2 héttel.
3: Hó, halleluja! A legnagyobb?
2: A legnagyobb, igen. Rebekának hívják.
3: Ó, dicsőség érte az Úrnak. Na. És hogy jutott el erre a döntés, és mi történt?
2: Hát végül is ott nevelkedett a gyülekezetben. Én hiszem, hogy ha sokszor a gyerekek nem is értik meg azt az üzenetet, akár gyerekszolgálat által, akár csak hallják, a Szent Szellem az átformálja az ő szívüket. A Szent Szellemet életet visz be az ő életükben, és átformálja a szívüket, és valóban, ahogy felnevelkedett, semmi erőltetés nélkül részt vesz, önkénten részt vett a gyülekezeti dicsőítésben, és úgy szép lassan Isten átfordította a szívét, pont 2 héttel ezelőtt volt egy RDI Fest, ahol már többször részt vett, és Isten kegyelméből át tudta adni az életét. A gyülekezetben otthon vallotta meg, ott az érintések sorozatát kapta, de a lényeg az volt, hogy nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy látszott, hogy teljes szívvel történnek ezek a dolgok. Nem emberek kell megfelelni, hanem Istennek.
3: Hú, úgy rász a hideg, ahogy most ezt mondod. Ez az erdélyi iFest, ez ugye egy felekezet középfiúsági mozgalom, igen, Budapestről indult, és úgy ment haza a Rebeka erről az eseményről, hogy anya, apa, nagypapa, nagymama, én megtértem.
2: Hát nem éppen, az egyik szolgálója én voltam a Marosvásárhelyen az egyik este, de maga a kijelentés és a kinyilvánítása az ő hitének az egész gyülekezet előtt történt.
3: Hát
2: még mellette két fiú.
3: Ezt a mindenit. Ó, de jó, de nagyon jó. Na, haladjunk, mert különben nem tudunk beszélgetni, nem lesz rá idő. Több mint 1 éve, talán már 1,5 éve is van annak, hogy itt jártál nálunk a rádióban, akkor ezt mondtad, én most idézek tőled. Kisebbségként a kulturális különbségek ellenére személyválogatás nélkül teljes szabadságban szolgálunk az evangéliummal románok és romák felé is. A küldetésem lényege, emeltet ki, az egység hirdetése, az egység munkálása Krisztus testében. Emiatt folyamatos támadások érnek egyéni és közösségi szinten is. Hát, Laci, ezek nagyon kemény szavak.
2: Így van.
3: Most hogy vagytok? Szűk családi körben és gyülekezeti körben, ösztűzben?
2: Hát, ha nem lenne támadás, akkor szerintem nem járnánk jó úton.
3: Hát igen, ez is egy bibliai
2: igazság. Ez is az ismertető jele az egyiknek.
3: Igen.
2: Igaz, a másik pedig, hát úgy állunk ezzel, hogy valóban a mi ellenségünk nem emberek, nem emberi szervezetek, hanem tudjuk ki a diabolus, a szétdobáló, a sátán, akinek nem tetszik, ha az emberek ugye a Szent Szellem által egybe vannak szerkesztve, hogy érettségre jutnak, hogy valóban, mert az én látásom szerint és Istentől kapott kijelentésem szerint nincsen egység érettség nélkül.
3: Ezt mondd-e még egyszer.
2: Tehát az én látásom és Istentől kapott látásom szerint nincsen egység érettség nélkül.
3: Ámen. Ehhez viszont önismeret kell meg Isten ismeret.
2: Így van. Így van.
3: És alázatosan belállni a fejlődésbe. Ugye?
2: Így van. És ebben kell segíteni. Majd rátérünk az apostoli szolgálat lényegére.
3: Igen. Azt mondod, hogy az egy mérce valójában, hogyha a megmérettetésünk is, ha támadások ösztüzében vagyunk, hogy jól csináljuk a dolgunkat, de azért, ha ezek a nehézségek mondjuk Krisztus testén belül történnek, azért ehhez nagyon erős szív kell, hallod, hogy ezt kibírja az ember. Erdélyben ti hogy vagytok egymással, tesók, különböző felekezetek?
2: Tehát elsősorban Krisztus alapján elfogadunk mindenkit, aki szívével hisz és szájával vallja, hogy Jézus a Krisztus. Részünkről törekedünk, ugye, hogy egységben mozduljunk, mert igazából a Szent Szellem, az új teremtést kell meglássuk egymásban.
3: Igen.
2: Alapvetően. és vannak, akik nyitottabbak, vannak, akik nem nyitottak, vagy még nem nyitottak, és folyamatosan pedig imádkozunk értük, van egy apostoli csapatunk is, akik folyamatosan imádkoznak Krisztus testének az egységéért, és teszünk is érte, hogy érettségre jusson, ugye egyre inkább a gyülekezetek, egyre inkább megtapasztalják Isten szeretetét és Isten igazságát. Itt van nagyon fontos dolog, hogy a szeretetet nem lehet elszakítani az igazságtól, és az igazságot nem lehet elszakítani a szeretettől. Ez egy csomag.
3: Tudsz erre egy példát mondani, egy gyakorlati példát, hogy a hallgatóink is jobban értsék, mert a szeretetet, meg a szabadságot, meg az igazságot azért eléggé félreveszik a 21. században. Mondjuk már egy példát. Igen. Hogy tudja ez jól együttműködni?
2: Hát maga az Úr Jézus Krisztus is elmondja, hogy szerettem az igazságot, gyűlöltem a hamisságot. És ezért fontos dolog, hogy minden felekezet felé és minden egyén felé képviseljük ezt a minden értelmet fölül haladó szeretetet, és a szeretet megváltoztassa a szíveket, és nem csak az, hanem az igazság is, ami Isten igéje, az is élő és ható. Nem kell egyből megváltoztassuk mi az embereket, hanem a Szent Szellem változtassa meg, mert az igazságban, az Isten igéjében megvan az az erő, és ezért mondja az ige, hogy az én beszédem, szellem és élet, nem én győzöm meg azt a kedves testvért, vagy világi embert az igazságról, hanem a Szent Szellem győzi meg. És az emberek ráéreznek rögtön, ha te nyomod, te akarod meggyőzni őket, rögtön ráéreznek. És ezért kell türelmesen, bölcsességgel hirdetni, megragadni az alkalmat, akár alkalmas, akár alkalmatlan pillanatban. És én hiszem azt, hogy Krisztus szerkeszti egyben az egyházat szeretet kötelékei által, de ahhoz, ott van az Efézusi levélben, le van írva, hogy legyetek szelidek, türelmesek, isteni szeretettel elszenvedvén egymást, és akkor a Szent Szellem egyesít benneteket.
3: Ó, de bölcs ez a gondolat.
2: Igen. Hát az Isten igéjéből idéztem.
3: Hát igen.
2: Úgyhogy Efézus 4-ből így van megírva.
3: A felkonfban elhangzott, hogy az erdélyi Akol gyülekezeteit, településeit látogatott havi rendszerességgel. Melyek ezek a települések, és mi a jellemzőjük?
2: Tehát az Erdélyt igazából tudjuk, hogy van a Partium, ami a régi Magyarország része volt.
3: Igen.
2: És van az Erdély, ami erdélyi fejedelemség volt, amelyből ugye sokszor ugye fejedelmek származtak, és ezért fontos dolog, hogy azért Erdélyt határoljuk körül, hogy hol van. Erdély igazából a Székelyföld, Kalotaszeg, meg a délvidék, ahol már egyre ritkábbak a magyar származású emberek, de a Székelyföldön és Kalotaszegen ott tömbben élnek a magyarok, és ezért fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy igazából egy helyi kultúrában élünk, és azt mindig számba kell venni. Nem lehet azt a kultúrát, ami itt van Magyarországon, ugye áttranszplantálni, úgymond, Erdélyben, és ezért fontos dolog, hogy türelemmel és szeretettel viszonyuljunk ezekben a régiókban az emberekhez.
3: A te egyik fő csapásod a szolgálatodban a mély szegénységben élők felé való szolgálat. Erről másfél éve beszélgettünk, és annyira megérintett engem is, meg a hallgatókat is, hogy hát torokszorító. Beszélgessünk már arról, hogy azon túl, hogy elfogadják ezek az emberek, elképzelhetetlen körülmények között élnek. Hogy elfogadják az adományt, az ételt, a ruha adományt, mire nyílik még ki a szívük, Laci?
2: Hát elsősorban, hogy reménységük legyen. Tehát az az ember, aki ott van mély szegénységben és szükségben, a legelső dolog, amire szüksége van, hogy nem lesz mindig ez így. Nem lesz mindig ez így.
3: De te nem tudod neki, vagy mered neki garantálni, hogy ebben a földi életében nem lesz ez mindig így? Vagy a mennyre utalsz ezzel?
2: Én úgy gondolom, hogy elsősorban a mennyre utalok, de ugyanakkor bemutatjuk az isteni szeretetet már itt a földön feléjük, sőt, amikor látjuk azt, hogy már egy időn túl már éhesebbek az ígére, mint a kenyére, mert ez is megtörténik. Tehát ez olyan megtapasztalás, amitől csak úgy repdes bennem a lélek. Sokszor, ahogy szolgálunk, havonta megyünk, viszünk, de már mostanában azt mondják, hogy figyelj, Laci pásztor, azt mondja, nekünk az ige kell.
3: Jó Isten.
2: Tehát átfordulnak a dolgok. Ez az Isten szent szellemének a csodálatos dolga. Mondok egy esetet például, Székelyföldön történt, hogy hát szolgáltunk a mély szegénységben lévők. Amúgy Imrék is látták azt, de hát sok hely van.
3: Süveges Imre apostolunkról beszélt, igen.
2: Így van, Imre is megtapasztalta ezt. És eljött egy pillanat, amikor egy tolókocsiban ülő roma, most már testvér, vittük ugye a csomagot, segít, meg sok bátorítást, igét is, és ez a roma testvér hát azelőtt nem éppen volt jó indulatú és jó szándékú. A lényeg az, hogy alkohol hatás alatt elaludt a vonat sineken.
3: Jaj!
2: És mind a két lábát levágta a vonat.
3: Jaj.
2: Isten kegyelméből megkereste az Úr, nem tudom, hogy nem vérzett el, de a lényeg az benne, hogy ez az ember, amikor elmegyünk hozzá, ott ül a tolókocsiba, és látszik rajta az az öröm, az a remény, az a hit, ami kibontakozott, és ő mondja, ő többek között, ő is mondta, hogy figyelj, ne hozzatok semmit, az Isten igéjét hozzátok. Az ad erőt, az ad reménységet, letörli a szemünkről a könnyet, és valóban újból és újból az ige elvégzi azt,

0: Így van, így van. És nagy öröm számomra, amikor hívnak, és hát egy hónap egyszer sikerül bizonyos vidékekre eljussak, főleg a Csíki medencében, ott van egy nagyon erőteljes roma közösség, hát Isten vezérelt oda, azt is elmondom, és pont igyekeztem Székelyföldre, és imádkoztam az úton, Uram, tele voltam mindenféle cuccokkal, Uram, hová vezette, kinek juttassam el? Én mindig azért kikérem Istennek a vezetését, és hát nem mentem 100 métert az autóval, egyszer csak hallottam, és megdöbbentem, hogy tér le jobbra, és letértem.
1: Igen.
0: Egy keskeny, a főútról, egy keskeny kis utcába, és láttam egy embert, aki túl egy patakon ott áll, és intek neki, hogy az Úr Jézus nevében elfogadjátok ezt a kis dolgokat. És átjön a patakon, és rám néz, bemutatkoztam, mondtam, hogy pásztor vagyok, azt mondja nekem, Tibinek hívják, azt mondja nekem, elfogadjuk, de tudod, 2 éve kérünk, hogy Isten küldjön hozzánk egy pásztort.
1: Két éve,
0: egy páran meg voltak térve, de olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és az annyira egy Isten által kitervelt és irányított, és az ő szerénységükben, az ő módjukon fóházkodtak Istenhez, és engem küldött oda. Úgyhogy...
1: És azóta visszajársz?
0: Minden hónapban. Sőt, még börtönbe is járok, ahol közülük is vannak, mert vannak, igen, és igazságtalanul bekerültek a börtönbe. Tehát vannak nagyon, nagyon nehéz helyzetek. De még onnét is azt látom, hogy onnét is az az elültetett mag, az folyamatosan gyümölcsözik, és 8 évre vannak elítélve.
1: Igazságtalanul?
0: Igazságtalanul.
1: És hogy viselik így, hogy hitre jutnak?
0: Hát hitre jutottak, még nem voltak bemerítkezve. Az evangéliumot hirdették, de olyasmivel gyanúsították meg, és hamus tanúk által, ami tényleg borzalmas. És bizony 8 év.
1: Az nagyon hosszú.
0: 4 ember.
1: És szolgálsz feléjük.
0: Így van. És a családjaik felé is nagyon kell.
1: Reményt adni, gondolom.
0: Igen, de mindegyikben ott van a kicsirázott mag, az, ami növekszik, ami kezd ugye szárba szökkenni, és ami aztán meghozza majd a gyümölcsöt.
1: Nagyon erős szívvel kell élned, hogy ezt a nagyon komplex szolgálatot, ennyi szolgálati ajándékkal te tudd vinni úgy, hogy közeledsz a 70-hez azért, ami számomra megdöbbentő, mert amikor itt az előbb készítettük a fényképeket a social media felületre, erről beszéltünk, és én megrökönyödtem. Nem szabad kihagyni azt sem, hogy te románok felé is szolgálsz.
0: Így van.
1: Na, ezt az utat hogy kell bejárni? Az ő szívükhöz hogy kell kapcsolódni neked, erdélyi magyar pásztorként?
0: Igen. Tehát pont az elmúlt héten, hát nekem vannak szellemi gyermekeim, ugye, és szolgáltam felé, felnövekedtek, és de ők is közülük többen is tékozlásban mentek el, de ők mindig tudják és érzik azt, hogy ki az ő szellemi atyuk, és mindig bármilyen nehéz helyzetben csak hozzám jönnek. És pont az elmúlt héten az egyik megkeresett hívott, hogy különben járnak most már egy román gyülekezetbe, igen, beépültek oda, de azt mondja, te vagy a mi szellemi atyánk, nézd, itt van az apusom halálán, gyere el és imádkozz érte a kórházban. Persze nekem nincsenek fenntartási. Ha kérnek, ha barátjáért kér, ha valaki jön, és az ő barátjáért kér, akkor abszolút mozdulok, mert az igen mondja,
1: igen,
0: hogy ha szükségben kerül, akkor menj el. El is mentem, bent a kórházban, hát veséje le volt teljesen állva, telt meg vízzel, és hirdettem neki az Isten evangéliumát, és számomra nem döbbenet, de a család, aki ott volt, arra nagy döbbenet volt, hogy rögtön igent mondott rá, és rá 3 napra.
1: Elment.
0: Nem.
1: Hanem?
0: Meggyógyult. Meggyógyult.
1: Ó, te jó ég, dicsőség az Istennek. Ugye a hallgatóim számára már teljesen világos. Bárhol hallgatnak a Mannán, a Riveren, vagy a Spotin archívumban, hogy a kereszténység az nem vallás, hogy a kereszténység az egy életes.

0: életforma, az egy hitrendszer is. Laci, ugye kimondhatom, hogy ez egy nagy kaland az Úr Jézussal. Hogyha vele gondolkodunk, imádkozunk és figyelünk az ő mozgására, akkor megtapasztaljuk azokat az elementáris történeteket, meg csodákat, amiket te is.
1: Így van.
0: Már említetted egyébként az én kedvenc levelemet a Bibliából, amit Pál apostol az Efézus beliekhez írt, a 4. fejezetet kiemelted, és igen, ott van szó a szolgálati ajándékokról. Én nem is tudom, hogy te ezek közül melyik nem vagy, mert azt mondja itt Pál, hogy az Isten adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, ugye akik a jó hírt viszik, Jézus munkásságáról beszélnek, némelyeket adott pásztorokul és tanítókul, azért, hogy a szenteket tökéletesítsék, a szolgálatot munkálják, Krisztus testét építsék, stb. Na, apostol vagy, gyülekezeteket alapítasz, plántálsz. Evangelista vagy, megosztod a jó hírt. Szerintem te olyan vagy, mint Süveges Imre apostol, nem tudsz nem beszélni arról, hogy mit tett és mit tesz Jézus. Így jól van, látom, így én van. Így ismerlek. És vagy pásztor is, meg bibliatanító is, hallottam már tanításaidat, egyetemű számomra, hogy tanítói ajándékod, isteni képesítésed is vagy. Van profétának is felkent az Úr?
1: Igen.
0: Ez aztán egy ne haragudj, hogy kimondjam, de azért ez egy nehéz élet. Áldott, de nehéz, Laci.
1: Az Isten igé azt mondja, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Nem fogok vinni, és nem akarok vinni olyan igát, amit nem az Úr ad hozzá erőt.
0: Igen, újabb nagy bölcsesség. Köszönöm. A magyar eklézsiában, legalábbis itt, az országon belül, nagyon vitatott téma a két szolgálati ajándék, apostol és próféta. Nálunk az Omega hálózaton belül ez természetes. Definiálnunk kell valahogy, megfogalmazni, behatárolni, hogy milyen feltételeket támasztott anno, vagy milyen feltételeket támaszt most az Úr Jézus egy apostollal szemben, és kik a próféták. Az írásban olvassuk, hogy az apostol és a próféta együtt kell, hogy működjön. Na most nálad, akinél minden ajándék együtt van, hú, figyelj, itt tiszta vizet kell önteni a pohárba, hogy te hogy működsz, és tulajdonképpen mik ezek a szolgálati ajándékok.
1: Hát elsősorban ezek a szolgálati ajándékok, ahogy mondja, ez ajándék, de ugyanakkor azt mondja az Isten igéje, hogy a szolgálati ajándékokat Isten válassza ki. Uh-huh. Tehát ez nem emberek válasszák, hanem Isten hívja el őket, felkészíti őket, majd ugye használja erőteljesen őket. Én úgy gondolom, hogy az egyházban elfogadott ajándék, úgymond a tanító, pásztor, meg igen, evangélista.
0: Ez igen.
1: Ezen nincsen vita, hanem a prófétai, apostoli, szolgálati ajándék körül van vita. Pedig nem kéne legyen, mert az Isten igéje ugyan itten az Efézus 4-ben 11-14-től elolvassátok, én csak összefoglalom.
0: Igen.
1: Azt mondja, rendelt Isten, rendelt, uh-huh, adott más fordítások szerint. Ezeket azért adja, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatra, hogy eljussunk mindnyájan a hitnek és Krisztus megismerésének a teljességére. Meddig tart ez? Megkérem a hallgatókat, kedves testvéreimet is, nézzék meg figyelmesen, meddig ad Isten, meddig rendel Isten ezeket a szolgálati ajándékot, főleg az apostoli, prófétai ajándékot, mert ez olyan, mint a testnek a két lába. Tehát, mint két láb. Az egyik az apostoli, a másik a prófétai. Enélkül nem áll a test.
0: Aha.
1: Ezért nem áll a test. És ezért fontos dolog, hogy ott az Efézus 4-ben egyszerű fordítás, Károli fonás, meddig ad, ameddig mindnyájan eljutunk a hitnek és Krisztus megismerésének a teljességére. Az érett férfikóra, ameddig mindnyájan Krisztushoz hasonlóvá válunk.
0: Hú, nagyon jó. Hogyan tud ez a két láb jól együttműködni, hogy ne akarjon az egyik előre szaladni, mondjuk? Vagy ne akarja az egyik befékezni a másikat?
1: Így van, így van. Tehát én úgy gondolom, hogy az apostoli szolgálat magába kell foglalja bizonyos szinten a prófétai szolgálatot is. Tehát az egyik, ha egy apostoli szolgálati ajándék vagy, mert Isten erre választott ki, elhívott, majd felkészített és kibocsátott, hogy végezd ezt a munkát.
0: Vagyis alapíts gyülekezeteket,
1: van,
0: ugye ez erről szól.
1: Gyülekezeteket, meg ugyanakkor nagyon fontos dolog, hogy az apostoli szolgálat lehet függőleges irányú, de lehet vízszintes irányú is. Tehát a vízszintes irányú apostoli szolgálat kapcsolatokat épít. Kapcsolatokat épít, tehát gyülekezetek, felekezet között, emberek közötti kapcsolatokat állít. Én mind a kettőben aktiválok.
0: Igen?
1: Egyrészt ugye arra használ Isten, hogy eljussunk mindnyájan a hitnek és Krisztus megismerésének a teljességére, az érett férfikóra, de ugyanakkor az Úr a szívemre helyezte a Krisztus testének az egységét.
0: Igen.
1: Az egybeszerkesztést. Ugye ezért Erdély Akola neve,
0: igen,
1: amúgy ugyanarról beszélünk mi is, ugye, mert az omega részese vagyunk,
0: igen,
1: csak az erdélyi kulturális realitásokat is átnézve, azért itt Magyarországon bátran kimondhatjuk azt a Mikeás kettőt, amit Imre mindig képvisel, és amit ő kapott. Mi is egy akóról beszélünk, ő is egy akóról beszélünk, de nálunk kulturálisan még azért vannak nehézségek, és ezért fontos dolog, hogy olyan apostoli szolgálók legyenek, mint ahogy Pál apostol is volt. Ő nem csak a új gyülekezetet alapított, hanem ő képviselte a teljes írást azok felé is, akiket nem ők alapított.
0: Így van, igen, igen.
1: Tehát római gyülekezet, ott vannak, és jó pár gyülekezet, nem ő alapított, de a szolgálati ajándék nem csak egy bizonyos felekezet felé, gyülekezet mozgalom felé van, hanem Krisztus testében kell képviselje az igazságot szeretetben.
0: És mit tudhatunk a függőleges apostolságról, amit említettél?
1: Tehát a függőleges apostolok, ők kapták azt, hogy valóban új gyülekezeteket alapítsanak.
0: Oké. Okay.
1: Tehát kizárólagosan, de vannak kapcsolatépítő apostolok is, és ezeknek a szolgálatoknak az a célja, hogy Krisztus teste egységbe eljusson.
0: Hmm.
1: Tehát ezt képviseljük.
0: Akik a Magyar Eklézsiában az apostolság ellen beszélnek, nem fogadják el, azt mondják, hogy a feltételeknek azért nem tudnak eleget tenni a ma emberei, mert hogy nem látták, nem ettek, ittak, jöttek, mentek Jézus Krisztussal, nem látták a saját szemükkel, a feltámadott Jézus sem, ami ugye az első kis csoportra, az első apostolokra jellemző. Na nekik mit mondasz, ha rövid választ kéne adni, vagy reakciót?
1: Hát azt mondom, hogy tényleg az első oszlop apostolok, akik ott voltak, szemtanúi voltak, azok valóban oszlop apostolok, de ugyanakkor az új szövetség legalább 27 apostolról beszél. Többek között, akik apostoli munkát végeztek.
0: Igen, igen.
1: Csak gondolunk arról, hogy apostolok szülnek apostolokat.
0: Bocsáss meg, hogy megakasztalak. Tehát a felkenetés is így történik, hogy ha valaki kap egy apostoli palástot, az az ember már fel tudja kenni, meg tudja szülni szellemben a többi apostolt?
1: Így van.
0: Tehát ez így
1: van.
0: Kell, hogy történjen?
1: Hát
0: protokoll.
1: Igen, elsősorban Isten kiválasztása az a legfontosabb, de mindig a nagyobb áldja meg. Én úgy nem nagyság, most jól értsük, hanem ugye az, hogy valóban az ember az előttem jár. Ugye Imre apostoli szolgálata is, már sokkal fiatalabb, mint én.
0: Igen,
1: de
0: igen.
1: Én mindig feltekintettem rá, mert tudtam, hogy általa úgymond rám ragad egy olyan kenet, ami valóban kibontakozik majd a későbbi szolgálatom folyamán.
0: Okay.
1: Tehát mindig a nagyobb áldja meg a kicsit. Visszatérve arra a kérdésedre, hogy mit üzenek.
0: Igen.
1: Hát az üzenetem az Efézus 4, amiről beszélek,
0: igen,
1: hogy meddig adatnak ezek.
0: Igen.
1: Hát addig, ameddig eljutunk. Mindnyájan. És mindnyájan Krisztushoz fogunk hasonlítani. Tehát, ha belenézünk, ugye, az Úr testvére is, Jakab, is egy apostoli szolgáló volt. Tehát én hiszem azt, sőt, a mostani időkben egyre inkább eltolódik az apostolság fiatalok felé. Mert ugye Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy a tőlem hallott dolgokat add át, mondja Timóteusnak és Titusnak, mondja, add át megbízható emberekre. Tehát ő, mint apostol, ugye átadta az ő szellemi gyermekeinek,
0: igen.
1: De amint lássuk, Timóteust már kiküldte ő, hogy menjen, kenjen fel vezetőket, pásztorokat, ifjúsági, tehát vezetőket.
0: Igen.
1: Tehát a kora ellenére egy olyan küldött lett, mert az apostoloszó igazából egy küldött, azt jelenti, hogy egy bizonyos munka elvégzésére felkent apostoli szolgáló. És őt bátorítsa, hogy adja ő is tovább ezt, és én úgy hiszem most jelenleg, és ez van a szívemben, azért elmondhatom, hogy itt Magyarországon, azért az apostoli szolgálat, hála Istennek, kezd teljesen helyreállni. Hmm. Egyre többen ismerik fel azt a küldetést, amit Isten nekiük adott, és amire használta őket Isten. Erdélyben még sajnos el kell mondjam, hogy ez a szolgálati ajándék nincs kibontakozóval. Én nem tudom, Erdélyről beszélek, Székelyföldről és Kalotaszegről, tehát ez a szolgálati ajándék el van utasítva Krisztus testétől, és ez nekem egy különleges küldetésem, hogy ezt Isten helyre akarja állítani. És én már látom az én apostoli csapatomban, azokban a városokban, ahol szolgálok, és ahol omega gyülekezetek is vannak, de ettől függetlenül nem minden gyülekezet omega gyülekezet, de újból és újból felhívom a figyelmüket, hogy égetően szükség van, hogy helyreálljon az apostoli szolgálati ajándék ezeken a helyeken is. És én már látok legalább 2 középkorút,
0: igen.
1: És látok legalább 3 ifjúkorút, akik hiszem és vallom, hogy erre a szolgálatra vannak elhívva. És
0: legyen úgy, ámen, ámen. A másik vitatott szolgálati terület a prófétaság.
1: Igen.
0: Hogyan tudja egy próféta, egy Isten által kiválasztott próféta gátolni, és hogyan tudja segíteni az apostolok munkáját?
1: Igen, igen. A prófétai szolgálati ajándék is nagyon, nagyon le volt járatatva.
0: Ez így van, így van. Nem most csak nálatok, hanem itt az anyaországban
1: abszolút
0: is.
1: Abszolút, le volt járatatva, de azért, mert van hamis, vagy nem jól, úgymond kezelt prófétai ajándék, az nem azt jelenti, hogy nincs igaz. Ezért fontos dolog, hogy azért az apostoli szolgálat mellé oda kerüljön az a láb is, ami őt is egyensúlyba
0: fogja tartani. Hát ez az, igen, és együtt tudjanak megfelelő ütemben járni.
1: Persze, mert a prófétai szolgáló, ugye, az előre lát dolgokat, előre hal dolgokat. A prófétai szolgálati ajándék az a szívében hordoz egy egész látást, amit át tud adni akár az apostoli szolgálónak is, mert mind a kettőre szükség van, nagy szükség van. És én úgy hiszem, hogy ezek, ha harmóniában, egyetértésben tudnak kerülni, akkor maga az az ige, amikor azt mondja, hogy felépítem, ugye az én egyházamat,
0: igen.
1: Ugye a proféták és apostolok alapkövén, lévén a szegeletkő, a kezdet és a vég, az Úr Jézus Krisztus.
0: Így van.
1: Tehát enélkül nem fog felépülni, nem tud érettségre jutni az egyház, az ördög. Ezért támadja ezt a 2 utolsó szolgálati ajándékot, mert tudja, hogy ezek, ha felállnak, akkor ezek győzelemre viszik az egész egyházat.
0: Az egész
1: egységben, egységben hozzák a Krisztus testét.
0: Tudod, számomra ez a 2 szolgálati terület a 2 erőközpont.
1: Így van.
0: A mennyből átvett látása egy prófétának és a bátor szív, és egy alázatban tartott szív, amivel egy apostol kimer mozdulni,
1: így van.
0: És területeket meghódítani. Tehát ez a 2 erőközpont, ha akár ez egyik, akár a másik nem működik, akkor nagyon gyorsan átmegyünk vallásosságba, naftalin szagú, bocsássa meg, akit nem akarok senkit megsérteni, de naftalin szagú és nem élet illatú életbe. Már említetted, és nagy örömmel hallgattam a fiatalok felé való szolgálatodat, és bár már többször beszéltünk arról, hogy nyugdíjas vagy, de nem a szolgálatban vagy nyugdíjas, tehát téged abban nem lehet nyugdíjazni szerintem. A szolgálati átadás, átvételről, a fiatalokhoz kapcsolódásról egy kicsit abból az aspektusból beszélgessünk már így az interjúnak az utolsó szakaszában, hogy van ennek erdélyi jellegzetessége? Lehet, hogy rossz a kérdés, bocsáss meg ezért.
1: Tehát az ifjak felé elsősorban én Erdélyben ezt képviselem, de hiszem, hogy megállja helyét itt Magyarországon is. Tehát elsősorban Isten egy apostoli szolgálat, de nyugodtan állítom azt, hogy a többi szolgálati ajándékat is el akar juttatni Isten egy atyai szívű szolgálatra. Legyen apostol, van elhívás, kiválasztás, felkészítés, de Isten át kell formálja annak a szolgálati ajándéknak a szívét, az evangelistának is a szívét, a pásztornak is a szívét, a tanítónak is a szívét, hogy atyai szíve legyen. Vagyis az atyai szívű, az atyaság helyreállítása az egyházban kulcs. Az atyaság nélkül nem tudjuk elérni a fiakat. És én hiszem, és visszatérve az iFestre, az ifjúság felé való szolgálatra, Isten kegyelméből megadta, hogy a házamnál növekedett az utóbbi 4-5 évben, ki ott laknak nálam,
0: igen,
1: egyetemisták, és Isten gondviselése volt, hogy pont hozzám kerültek, elfogadtam, befogadtam őket, és az elmúlt 4-5 év azért bizonyságot tett arról, hogyha én atyai szívvel, ahogy mondja Malakiás könyvében, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz, de én meg vagyok győződve, hogy elsősorban az atyák szívét kell Isten az ifjak felé fordítsa. Nem fordítva.
0: Én is így gondolom.
1: Tehát, ha ők felismerik azt az önzetlen, ugye az atyai szív, ami általuk kisugárzik, akkor ők önként fogják fogadni ezt az apostoli ajándékot, vagy bármelyik szolgálati ajándékot, mert ráéreznek, hogy az atya szívét közvetítsük feléjük. És rájönnek arra, hogy ők nem is akarnak nélkülünk cselekedni, hanem mert az atyák szülik a fiakat.
0: Igen.
1: Ez az egész egyházban is nagyon fontos dolog, hogy ez az atyaság ugye megmutatkozzon, hogy az egység rétre jöjjön az ifjak és az idősek között.
0: Azt mondhatja most a hallgatónk, hogy ez nagyon szép, Laci pásztor, amiről beszélsz, és bárcsak adná az Isten. Na de mi van a nőkkel? Hol a helyük ebben az atyaság-fiúság kapcsolódásban a nőknek?
1: Igen, hát Isten kegyelméből én azt tudom mondani, hogy Jézus Krisztusban, hát Isten akaratában, ugye eljön az az idő, amikor előállnak, úgymond, a atyai szívű női szolgálók is, ami arról szól, hogy Krisztusban nincsen férfi és nincsen nő. Krisztusban nincsen görög és nincsen zsidó. Én hiszem azt, hogy az egyházban is jó dolog, hogyha a nők, úgymond férfiak befedezésében vannak, de eljön az idő, amikor kell segítsük a nőket is, hogy ugye azért ezen vitatkoznak sokan, hogy voltak például nők apostolok. Az én véleményem az, hogy igen, voltak.
0: Haszta.
1: Voltak. És ez egy külön téma, ez egy tanítás, de voltak. Férfiak befedezéséből nőttek ki olyan szolgálati ajándékok, amikre szükség van. Ugye csak emlékszem, vagy a prófétálás szolgálati ajándéka, ugye maga Fülöpnek is volt 4 lánya.
0: Így van.
1: És Fülöp evangélistaként kezdte, amikor kiküldte az Úr a pusztában, igen, találkozott ugye a kincstárnokkal, utána pedig elragadtatott és letétetett egy másik városban, de eljött az ideje annak, amikor Cezáriában, ugye ő evangélista ajándékként indult, de Cezáriában már apostoli szolgálóvá vált, mert ott alapított egy nagyon jó gyülekezetet, és a támogatói érdekes, hogy pont a 4 lánya volt.
0: Így van.
1: Tehát én úgy gondolom, hogy kell a befedezettség, de fel kell szabadítani a nőket is. Tudom, hogy ezen most elővesszük, hogy mit ír az írás. Én azt mondom, hogy Krisztusban érettségre jutott hölgyeket valóban Isten akar és tud használni.
0: Amikor arról beszélt lettél, és arról beszél az írás, hogy Krisztusban nincs férfi és nő, nincs görög és zsidó, ugye nem a nemi identitásra, és nem a nemzetiségre, meg a nem a nép nemzeti hovatartozásra gondol az Úr, hanem az írás, hanem arra, hogy Isten gyermekek vagyunk. Van, jól látom ezt?
1: Van,
0: csak nehogy félreértsék itt a hallgató.
1: Igen, ez nagyon-nagyon jó, és ezt ki is szeretném hangsúlyozni, hogy itten érett keresztényekről beszélünk. Érett nőkről, érett férfiakról. Az én áldott feleségem az egyik ajándék, ugye, és mai napon is befedezés alatt, de tanít. Hmm. Pedig ugye azt mondják, hogy nem engedett
0: a
1: egyházban a nőknek a szolgálat. Én Krisztusban, felnőtt korban, érett korról beszélek, amikor már nincsen férfi és nincsen nő. Nem fizikailag beszélek, hanem szellemileg. És majd a mennyben meg fogjuk látni, hogy nincsen férfi, nincsen nő. Én most szellemi ajándékról, szellemi szempontból beszélek. És nagyon fontos dolog, hogy amikor érettségre jutnak a nők, akkor ne a nőiességet lássuk benne, hanem a Krisztust, aki eljutatta őket a felnőtt érett korra.
0: És Krisztusnak azokat a tulajdonságait, és az atyának azokat a tulajdonságait, amiket a férfiakba nem helyezett bele. Mert ugye pont olyan tulajdonságokkal vagytok ti megáldva, ami megtalálható az atyában, de azt például mi nem kaptuk meg, mi nők. És így olyan gyönyörű ez az egység, hogy férfivá és nővé. Mert így a mi egységünkben jelenik meg az atya természete.
1: Így van. Így van, és soha ne felejtsük el, hogy Ádámból kivette Isten az oldalbordát. És ezt azért tette, mert szükség van nőkre a szolgálatban. Én nagyon-nagyon tisztelem a női szolgálókat. Én hiszem, hogy befedezés alatt növekednek fel, de eljön az idő, mint az ifjakat, hogy ki kell engedni őket. Fel kell szabadítani őket a szolgálatra. Ismétlem, befedezés alatt kezdik, de utána felnövekednek, és valóban éretté válnak, és valóban szellemi keresztényeké válnak, mert azért az ige beszél testi keresztényekről, és beszél szellem által vezérelt keresztény. Hát aki szellem által vezérelt nő, erre mondtam én, hogy nincsen férfi, és nincsen nő.
0: Így van. És lehet profétálnia, lehet tanítania, lehet vezető abszolút. Bárhol, a világban és az egyházban, és el nem tudtam képzelni azt, hogy ez a beszélgetés ebbe az irányba fog kanyarodni, de nagyon köszönöm. Jó. Ez egyfajta, személyesen azt remélem, hogy nagyon sok hallgatónknak a Mannán és a Riveren is, ez egyfajta feltámadás és felismerés, hogy tényleg semmiféle megkötözöttség és semmiféle vallásoskodás nincs abban, ha valaki Krisztust követi, hanem egy felszabadult élet nőként és férfiként is. Jó. Ez a beszélgetés először a Mannán és a Riveren is áprilisban úgy húsvét körül lesz hallható. Természetes, hogy így az utolsó pár percben szót kell ejteni a kereszténység egyik legnagyobb ünnepéről. Beszélgessünk egy nagyon röviden arról, hogy hogyan ünnepeltek ti Erdélyben, most mi a terv. Szeretném, ha egy kis üzenetet átadnál a hallgatóknak, hogy hogyan ünnepeljék a nem nyuszit idén áprilisban.
1: Én hiszem, hogy a húsvét ünnepe, amit megtartunk évről évre, az emlékeztet bennünket mindenkor arra, hogy valóban Jézus Krisztus meghalt a kereszten a mi bűneink bocsánatára, de fel is támadt, és mondja az 1 Timóteus levél első részében, mondja világosan, hogy Pál apostol által az Úr, hogy bárcsak mindenki elismerni, és elfogadná, hogy Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy a bűnösöket megmentse, akik közül az első vagyok én, mondja Pál apostol, mert én üldöztem Isten egyházát. Tehát figyeljük, azt mondja, elismerni, de elfogadná. Tehát különbség van, ugye felismerni,
0: igen,
1: és ünnepelni, úgymond hagyomány szerint is azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó, Jézus Krisztus az, de ezt el is kell fogadni, magadévá kell tenni. Tehát Ugye sokszor elmegyünk különböző feszület vagy kereszt előtt. Erdélyben különleges szokás, hogy keresztet vetünk, de vajon megálltál a keresztnél? Tehát azt el is kell fogadni. A kereszt az életet hoz be. Igazából elismerni és elfogadná, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója. Ez minden egyén számára egy olyan pillanat, amikor ő kell eldöntse azt, hogy el is fogadom a Krisztust, nem csak hiszem azt, hogy ő meghalt a bűneink bocsánatára. Az elfogadás teszi élővé a keresztet a te életedbe. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, ugye, akik hiszünk ebben, Isten ereje. Bejön a Szent Szellem ereje. Megelevenít bennünket. Különbséget kell tenni, úgymond azokban, akik tartsák a húsvétot, és bizonyos szempontból elfogad, szóval felismerik az igazságot, de személyessé kell tenni azáltal, hogy igen, én is bűnben születtem, hajlandó vagyok minden rosszra, felismerem azt, hogy szükségem van a megváltásra, és ezért teszek is valamit. Elfogadom azt, ami történt, azt a tényt, amit megtörtént a kereszten.
0: Hogyan ünneplitek ti ezt a tényt?
1: Tehát elsősorban hálaadással, és nem vetjük el úgymond azt, hogy egyesek, vagy nem vetjük meg, hogy egyesek úgymond még nyuszit is, és tojást is, hanem pont ezt a tényt ragadjuk meg, hogy közvetítsük Isten evangéliumát ezeken, ezeken az ünnepeken. Tehát én mindig Istentől kapott bölcsesség szerint úgy látom, hogy arra kell rákapcsolódni, úgymond a hagyományos kereszténységben élőknél, amit ők nem tagadnak. Tehát ők nem tagadják, hogy megváltó született karácsonykor, ők nem tagadják azt, hogy húsvétkor Jézus Krisztus meghalt. Ugye most nem megyek bele a pünkösbe is,
0: persze,
1: hanem ők gyakorolják ezt. Mi nem ellenük kell beszéljünk, hanem rákapcsolódni erre a bibliai igazságra.
0: Mekkora diplomata és vagy? Ez diplomácia.
1: Igen, Istentől kapott bölcsesség, hogy ne valaki ellen, hanem ezeken a pontokon rá lehet kapcsolódni az emberek életére. És megkérdezni azt, hogy ő valóban, ha ebben hisz, akkor mostanakkor kapcsolódjon rá hittel, és vallja meg, és fogadja el az ő személyes életére is ezt a dolgot. Rengeteg ember változott meg így. Rengeteg. Tehát egyszerűen, ha mi a vallásuk, hagyományok, szokásuk ellen beszélünk, akkor lehúzzák arról.
0: Így van.
1: De amikor azt a bibliai igazságot, amit ők is elfogadnak bizonyos szinten, azért mennyei bölcsességgel úgy tálaljuk, igaz, hogy nekiük is szükségük van erre. Hogy ők döntsék, hogy valóban legyen a feltámadás ünnepe, ugye az ő szellemüknek is a feltámadás.
0: Amen. Amen. Én nagyon áldott rákapcsolódásokat kívánok sok-sok embernek, akik felé szolgálsz te és a szolgatásaid, meg családtagjaid is. Mondanál egy rövid áldást a hallgatóinkra most így a beszélgetés zárásaként.
1: Igen. Uram, én hálát adok neked azért, hogy a hit hallásból van. A hallás Isten igéje által. Uram, én hálát adok, hogy megvan írva te ígédben, hogy hogyan hívják segítségül azt, akiről ők nem hallottak. Hogyan kérjék a segítségét arról, akiről nem hallottak. Uram, az Úr Jézus Krisztus nevében én most szólok, Uram, hogy nyíljanak meg a szemek, hogy meglássák a menny dicsőségét, Uram, ami lejött erre a földre, Uram. Pont húsvét küszöbén azt kérem, hogy hadd, Uram, hogy lássanak szellemi szemeikkel, Uram. Nyisd meg, Uram, a szíveket, Uram, hogy befogadják, Uram, azt az igazságot, akit te vagy, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban, Uram, ez az életet hozó mag megfogadjon az embereknek a szívében, és gyümölcsöt teremjen 30, 60 és 100 annyit. Uram, azért imádkozok, hogy legyen fülük a hallásra. Uram, hadd, Uram, hogy az evangélium ereje megérintse, Uram, az egész személyiségüket, hisz minden embernek a belsejében van egy üres tér, Uram, amit csak Krisztus tud betölteni. Ő adhat csak békességet, Uram. Én megáldom a hallgatókat, Uram, hogy valóban, Uram, az életnek a beszéde elvégezze mindazt, amire Te elhívtad őket, Uram, az örök életet, Uram. Te add meg nékik, Uram, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Áldást mondok, Uram, Uram, minden egyes hallgatóra, hogy valóban, Uram, ez a közeledő húsvéti ünnepkor minél több ember szívében megszülessen a Krisztus a benne való hit által. Mert azt mondtad Pál apostol által, hogy íme titkot mondok néktek. Krisztus bennetek él. Vajon bennetek él? Én azt kívánom, hogy fogadjátok be őt. Fogadjátok el őt az Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen.
0: Amen. Laci pásztor, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Amen, így legyen. Én is köszönöm, hogy befogadtatok, elfogadtatok, és bátorítom a hallgatókat. Én személyesen is, de sokszor meghallgatom ugye az itt elhangzott igéket, és én hiszem, hogy ez nagy áldás, ez a rádióadás úgy Erdélyben, mint egész nemzetünk számára.
0: Dicsőség
1: ezért legyetek Istennek. Áldottak.
0: Köszönjük.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Paksi erőműnél épített fenékűszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Kétlépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket.
0: Időjárás.
2: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28, 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Szeptember elején három napos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a három napos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi könyvtár és a budapesti történeti múzeum, bármúzeuma is képviselő.

képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncáza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort, jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakába nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszom, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. Tömegek közönlöttek a Modern Szocialista bevásárló központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976 áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni,
járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. Idén 200 éves a fotográfia, a világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban, akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ezt pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kapa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kapa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verk fotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Szigorú takarékossági intézkedéseket vezettek be a fővárosnál. Jelentős közlekedési korlátozások lesznek Budapesten a hétvégén. Kiszáradt a Csömöri patak Rákospalota és Újpest határában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is rendkívül nehéz Budapest pénzügyi helyzete, ezért szeptembertől szigorú takarékossági intézkedéseket vezettek be a fővárosi önkormányzatnál. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város működésének biztosításához még szeptemberben megállapodásra lenne szükség a kormánnyal. Szeptember 1-től minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélye szükséges, emellett létszámstoppot rendeltek el, és gyakorlatilag minden olyan kifizetést felfüggesztettek, amely nem feltétlenül szükséges a működéshez. Karácsony Gergely azt mondta, a korlátozás olyan szigorú, hogy jelenleg még kisebb beszerzéseket sem lehet az engedélye nélkül intézni. A főváros pénzügyi helyzetét az is nehezíti, hogy jelentősebb bevételei elsősorban márciusban és októberben érkeznek, a köztes időszakban pedig folyószámla hitelből finanszírozza a működését. A jelenlegi hitelszerződés szeptember közepén jár le, ezért a főpolgármester szerint addig mindenképpen rendezni kell a helyzetet. Karácsony Gergely közlése szerint Budapest pénzügyi egyenlege jelenleg mínusz 65 milliárd forint, miközben 80 milliárd forintos hitelkerettel rendelkezik. A szolidaritási hozzájárulás összegét egyelőre nem emelik le a főváros számlájáról, mert erre jelenleg még haladékot kapott az önkormányzat. A főpolgármester abban bízik, hogy sikerül megállapodni a kormánnyal Budapest finanszírozásáról. Mint mondta, az idei fővárosi költségvetés is azzal számol, hogy az év utolsó negyedévében megszületik egy ilyen megállapodás. Komolyabb lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni a hétvégén Budapesten a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A vasárnapi futóverseny több belvárosi és dunaparti útszakaszt érint, időszakosan pedig 4 fővárosi hídforgalmát is korlátozzák. A lezárások egy része már pénteken életbe lép, szombat reggeltől vasárnap este 9 óráig pedig lezárják a Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Vasárnap délutánig többek között a Magyar Tudósok körútján, a Műegyetem rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpart egyes szakaszain sem lehet majd közlekedni. A verseny útvonala miatt vasárnap szakaszos és időszakos lezárások lesznek az Árpád hídon és a Margit hídon, valamint a Szabadság hídon és a Lánc hídon is. A korlátozások érintik egyebek mellett az Árpád fejedelem útját, a Margit szigetet, az újpesti rakpartot, a Bem rakpartot, a Clark Ádám teret, a Széchenyi István teret és a Fővám tér környékét. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális lezárásokról, és a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. A korlátozások Budapest 7 kerületét érintik. A 41. Vizer Budapest félmaratont szeptember 6-án vasárnap rendezik meg, ezért ezen a napon várhatók a legjelentősebb fennakadások a fővárosi közlekedésben. Megerősített rendőri jelenléttel folytatják a közbiztonsági problémák kezelését Budapesten. A nyáron indított 30 napos kiemelt ellenőrzés után is nagyobb létszámban járőröznek a fővárosi közterületeken, a belügyminisztérium pedig további intézkedéseket is tervez. A rendőrök nem kizárólag állandó helyszíneken vannak jelen, hanem folyamatosan változtatják a járőrözési pontokat. A tárca szerint ezzel azt szeretnék elkerülni, hogy a problémás jelenségek egyszerűen más területekre helyeződjenek át. A főváros és a kormány ugyanakkor egyetért abban, hogy a közterületi problémákat nem lehet kizárólag rendészeti eszközökkel kezelni. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a több rendőr javíthatja a biztonságérzetet, de hosszabb távon a szociális, addiktológiai és pszichiátriai ellátás problémáira is megoldást kell találni. A belügyminisztérium szerint önmagában az sem rendészeti kérdés, ha valaki visszaváltható palackok gyűjtéséből próbál jövedelemhez jutni. Rendőri intézkedésre akkor van szükség, ha ez olyan magatartást társul, amely már közbiztonsági problémát okoz. A tárca további lépésként azt is javasolja, hogy bővítsék a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság, valamint a közterületi közterületfelügyeletek és rendészeti szervek hatásköreit. Tűz ütött ki szerda kora este egy négyszintes társasházban Budapest 18. kerületében. A Rádai Gedeon utcai épület egyik földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A házból több mint 40 embernek kellett kimenekülnie. A lángokat a fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. A tűz miatt az egész társasház megtelt füsttel, ezért a lakók a szellőztetés befejezéséig nem térhettek vissza otthonaikba. A 32 lakásos épületet összesen 43 embernek kellett elhagynia. A helyszínről 10 embert szállítottak kórházba a mentők, köztük 7 gyereket. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Kiszáradt a Csömöri patak Rákospalota és Újpest határában. Kriska György biológus szerint korábban nem volt példa arra, hogy ezen a szakaszon teljesen eltűnjön a víz a patakból. A szakember szerint a jelenség azért is figyelemre méltó, mert a Csömöri patak az ember által kialakított meder ellenére gazdag élővilágnak ad otthont. Számos makrogerinctelen élőlény található benne, amelyek fontos szerepet töltenek be a vízi ökoszisztémában. A patak emellett könnyű megközelíthetősége miatt rendszeresen szolgált oktatási és szemléletformáló vizsgálatok helyszínéül is. A diákok és érdeklődők itt közvetlenül is megfigyelhették a folyóvizek élővilágát. A térségben egyébként nem ez az első kisebb vízfolyás, amelyet súlyosan érintett a szárazság. Korábban a Szilaspatak egyes részei is kiszáradtak. A Csömöri patak esetében azonban a biológus nem tud olyan korábbi időszakról, amikor hasonló történt volna. Első alkalommal tartotta a tanévnyitóját új, saját kampuszán a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola. A 20. kerületi intézményben most először kezdődhetett meg, közös helyszínen, a cirkusz- és táncművészeti képzés. A Pest-Erzsébeti kampusz egy több mint 100 éves egykori ipari épület, mintegy 1100 négyzetméteres részének felújításával jött létre. Az épület eredeti csarnok jellegét megőrizték, ugyanakkor korszerű cirkuszi és táncművészeti gyakorló tereket, valamint oktatási, kutatási és kiszolgáló helységeket alakítottak ki. A főiskolán többek között kortárs táncot, cirkuszi táncot és cirkuszművészetet oktatnak, emellett művésztanár képzéseket is indítanak. Az új helyszín lehetőséget teremt arra, hogy a különböző művészeti területek hallgatói és oktatói a korábbinál gyorsabban dolgozhassanak együtt. A beruházáshoz az intézmény 613 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott, a fejlesztés európai uniós támogatással és hazai társfinanszírozással valósult meg. A tervek szerint a kampusz nem csak felső oktatási intézményként, hanem kulturális találkozóhelyként is működik majd. Szakmai és művészeti programoknak, valamint gyermekeknek és amatőr résztvevőknek szóló eseményeknek is helyt adva. Az új Pest-Erzsébeti kampusz hivatalos nyilvános avató ünnepségét egyébként szeptember 22-én rendezik meg az Attila utcában. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene!

0: Szép felállni.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Vizsgálatot rendelt el a kormány a Pakson történt korábbi mulasztások feltárására. Emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat minimum 120 ezer forintra növelik. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a cél az egységes, szakmai alapú és független etikai szabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható.
1: Időjárás.
2: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6. Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de

0: Hey, this is Phil Wickham. I am homesick for heaven.
1: Honvágyam van a mennyország után. Van még valaki, aki egyetért velem ebben? Úgy értem, nem egyre őrültebb ez a világ. És annyira hálás vagyok Jézusnak, annyira hálás vagyok, hogy reggel, békével a szívemben, örömmel a lelkemben, jövővel és reménnyel az életben ébredek, Jézusnak és annak köszönhetően, amit értem tett. És csak azokhoz szeretnék szólni, akik azt gondolják, nem tudom, hogy a mennyország az otthonom-e. Az írás azt mondja, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Azt mondja, ha a száddal vallást teszel Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát most kiálthatsz Jézushoz, és tudhatod, hogy meg vagy mentve, és tudhatod, hogy a mennyország az otthonod, és tudhatod, hogy megbocsátást nyertél. Ő az út, az igazság, az élet. Alig várom, hogy szemtől szembe lássam őt. Honvágyam van a mennyország után.
0: Hey, it's Phil Wickham, and you're listening to my new song, Homesick for Heaven.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Kormányhatározatban rendelték el a Paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár az zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
4: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
5: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
2: Reklám hangzott el.
6: Napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Kormányhatározatban rendelték el a Paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a családi csődvédelmi szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
7: Már is indul a Budapest Update. Hello mindenkinek, és jó hétvégét kívánok. Megint péntek van, mondtam hét elején, hogy hamar eljön majd. Szeptember 4-e van egyébként, mindjárt nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán mondom majd a budapesti aktualitásokat. Keményen elkezdték büntetni a megállóban dohányzókat Budapesten. Erről is lesz szó, meg arról is, hogy augusztusban a júliusihoz hasonlóan alacsony szinten maradt a lakáspiaci kereslet. A piacon lévő potenciális vevők azonban kezdik elfogadni a magasabb árakat. Erről is mesélek mindjárt, István Dániel vagyok.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Szeptember 4-e van, nyitom is a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 860 éve palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisesek védőszentjének ünnepe a mai. A 12. században élt szicíliai katolikus szűz Szent Rozália remeteségben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkő barlangjaiban. Mind a bencések, mind a görög egyház szívei szerint élő apáca volt. 1624-ben Pest is pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot építetett Rozália remete barlangja mellett. 124 éve született szintén a mai napon Varga Gyula, orvos fülorgégész egyetemi tanár. 1928-ban kapott orvosi diplomát a Pécsi Egyetemen, ezután a Budapesti István kórházban, majd 1930-tól a Szabolcs utcai kórházban dolgozott, később 45-től osztályvezető főorvosként, majd a Kútvölgyi úti kórház főorvosa lett, azután nyugdíjba vonulásáig a Budapesti Orvosi Egyetem fülorgége klinikájának igazgatója volt. Főszerkesztője volt a Fülorgége gyógyászat című szaklapnak is. Kiemelkedő volt a nagyothallás megelőzésével és gyógyításával foglalkozó munkássága. Nevéhez fűződött a hallásjavító műtétek magyarországi meghonosítása. Számos tanulmánya és könyve is megjelent. 121 éve született Rádai Imre, színész, színházi rendező, főiskolai tanár, rádiós műsorvezető. Ő volt az első Kazinczy díjjal kitüntetett színész. 104 éve született Zempléni Kornél, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, zenepedagógus. Az 1943-as Liszt versenyen második helyezett volt, a 48-as Bartók versenyen, illetve a 49-es Witt versenyen kiemelkedő sikerrel szerepelt, és ezzel nem csak országos koncertkarrierje kezdődött el, hanem az akkor bejárató európai országokba is meghívást kapott. 47-től 64-ig a Nemzeti Zenede és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, később a Zeneakadémia zongoratanára, majd 1981-83 között tanszékvezető, 83-tól 89-ig egyetemi tanár. Később az Oszakai Művészeti Egyetemen is tanított. Évtizedeken át Weiner Leo szellemében kifejtett művészi és tanári munkásságáért a Zeneakadémia professzor emirátusaként 2008-ban Weiner Leo emlékdíjjal tüntették ki. 99 éve született Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író. Sánta Kolozsvárot járt gimnáziumba, 1945-ben a debreceni református kollégium diákja volt, de tanulmányait félbehagyta. Megnősült, sokféle foglalkozással próbálkozott, ipari munkás, bányász, katonatiszt lett. 1954-ben az Irodalmi Újságban Sokan voltunk című elbeszélésével az irodalmi élet középpontjába került. Pályakezdését az irodalomtörténet Móricéhoz méri, a hasonló szemlélet, a népismeret, népszeretet miatt is. Hamarosan első elbeszélés kötete a Téli virágzás is napvilágot látott, igazolva a pályakezdéshez fűzött reményeket. 1963-ban jelent meg az 5. Pecsét című allegorikus regénye, amelynek határhelyzetbe kényszerített hősei a lelkiismeretük parancsát követve választanak az élet és a becsület között. Jelentősek a 20 óra és az Áruló című műve is, ez utóbbi színpadon Éjszaka címmel játszották. 47 éve Budapesten hunyt el Öveges József fizikus professzor, ő ősei apai ágon legalább 200 évre visszamenően néptanítók voltak, ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematikai és a fizikai dolgok érdekelték, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntötte, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos ismeretterjesztő könyveket írni, melyek előtérbe helyezik a fizika szépségét. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár.

több mint 30 könyvet írt, igazi népszerűségére azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti. Ma az előző napokhoz hasonlóan megnövekedett a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hamarosan a Budapest Update-ben arról lesz majd szó, hogy keményen elkezdték büntetni a megállókban dohányzókat Budapesten, és augusztusban a júliusihoz hasonlóan alacsony szinten maradt a lakáspiaci kereslet. A piacon lévő potenciális vevők azonban kezdik elfogadni a magasabb árakat. Jönnek a részletek.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Keményen elkezdték büntetni például a megállókban dohányzókat Budapesten. A fővárosi közgyűlés február végi döntése óta megsokszorozódott a tiltóhelyen történő dohányzás miatt kiszabott büntetések száma és mértéke is. 2026 első felében közel 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterület felügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben, tudta meg a 24.hu. Augusztusban a júliusihoz hasonlóan alacsony szinten maradt a lakáspiaci kereslet, a piacon lévő potenciális vevők azonban kezdik elfogadni a magasabb árakat. Tavaly óta jelentősen csökkent az 50 millió forint alatti ingatlanokra irányuló érdeklődések keresleten belüli aránya, míg az 50 millió forint felettieké növekedett, derült ki a zenga.hu elemzéséből. Országosan és Budapesten is stagnálást mutattak a zenga.hu adatai az ingatlan érdeklődések számában augusztusban, júliushoz képest, tehát a nyár utolsó hónapja sem hozott élénkülést. Ezzel idén nyáron országosan 28, Budapesten 47%-kal volt gyengébb a kereslet a tavalyi nyárinál, miután akkor az otthon startprogram bejelentése aktivizálta főként az érdeklődőket. A piacon maradó érdeklődők viszont egyre inkább alkalmazkodnak a magasabb árszintekhez. Míg tavaly országosan a kereslet 66%-a irányult 50 millió forint alatti ingatlanokra, idén nyáron már csak 58%-a, az 50 millió forint feletti ingatlanok részesedése pedig 34-ről 42%-ra emelkedett, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Budapesten tavaly az érdeklődők 42%-a keresett 50 millió forint alatti ingatlant, idén nyáron már csak 19. Eközben a 100 millió forint feletti fővárosi ingatlanok iránti érdeklődések aránya 14-ről 24%-ra nőtt. Budapesten tehát ma már többen keresnek 100 millió forint feletti otthont, mint 50 millió alattit. A legnépszerűbb az 50-75 millió forintos ársáv, míg országosan a 25-50 milliós kategória. A főváros után Pest megyében a legmagasabb a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet aránya 18%. A változások az olcsóbb országrészekben is jól láthatóak. Tavaly 9, idén pedig még mindig 8 olyan megye van, ahol a 25 millió forint alatti ingatlanok a legkeresettebbek. Ugyanakkor ezekben a térségekben is egyre nagyobb teret nyer az egyel drágább, azaz a 25-50 millió forintos kategória. Újabb budapesti kerületben tilthatják be közben az Airbnb-t. A budaváriak döntetnek arról, hogy teljesen megszűnjön-e a rövid távú lakáskiadás, vagy szigorúbb feltételek mellett maradhasson. A budavári önkormányzat társadalmi egyeztetést indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről. A kerület lakói arról szavazhatnak, hogy teljesen betiltsák-e az Airbnb típusú szálláshelyeket, vagy szigorú szabályokhoz kössék a működésüket. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező magánszálláshely és egyéb jellemzően üzletszerűen működő szálláshely található. A szavazáson a 18 éven felüli elsőkerületi állandó lakhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy egyetértenek-e a rövid távú lakáskiadás teljes tiltásával. A másik kérdés már arra az esetre vonatkozik, hogy az Airbnb-k nem szűnnek meg teljesen. Támogatják-e, hogy az önkormányzat szigorú feltételekhez kösse a működésüket? A mostani egyeztetésnek azért is van jelentősége, mert az év végén lejár a rövid távú szálláshelyek új nyilvántartásba vételire vonatkozó törvényi moratórium. Ezt követően az első kerületnek is meg kell határoznia, milyen helyi szabályok mellett működhetnek tovább az Airbnb-k és más hasonló szálláshelyek. A kérdés nem csak a tulajdonosokat és a turistákat érinti. A rövid távú kiadás komoly szerepet játszik a turizmusban. Ugyanakkor a lakóközösségek részéről régóta felmerülnek a zajjal, a folyamatos vendégcserével és a társasházi együttéléssel kapcsolatos problémák. Budavár döntése nem előzmény nélküli a fővárosban. Terézmárosban idén január 1-től teljesen megtiltották a rövid távú lakáskiadást, a döntést pedig korábban helyi ügydöntő szavazáson előzték meg. Józsefvárosban ennél enyhébb szabályozást alkalmaznak, a jelenlegi korlát fenntartása mellett új Airbnb engedélye kiadását sem tervezik, miközben a társasházak beleszólási lehetőségeit is bővítenék. A budai vár Budapest egyik legfontosabb turisztikai célpontja, így az első kerületben különösen érzékeny kérdés, hogy mekkora teret kapjon a rövid távú lakáskiadás. Egy teljes tiltás több száz jelenleg működő szálláshelyet érintene, míg a szigorúbb szabályozás azokra jelenthetne kompromisszumot, akik a turizmusból származó bevételeket és a helyi vállalkozások érdekeit is fontosnak tartják. Már augusztus közepe óta úton van, és szeptember 8-án végre a Budapest Arénába érkezik Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen zenekara, a Hollywood Vampires. Az amerikai hard rock szupergrup előtt az Ivan and the Parazol is fellép a magyar fővárosban. Közel 3 év után indult ismét európai turnéra a Hollywood Vampires, akik egyébként is mozgalmas hónapokat tudhatnak maguk mögött 2 új megjelenéssel. Augusztusban új koncertalbum érkezett, nem sokkal utána pedig bejelentették az együttes történetét bemutató dokumentumfilm megjelenését is. A koncertalbum a zenekar 2018-as fellépését örökíti meg. Franciaországban a Montreux Jazz Fesztiválon vették fel. A 19 számos koncertanyag jól összefoglalja azt a zenei világot, amelyből a budapesti közönség is ízelítőt kaphat majd. A saját szerzemények mellett Motorhead, The Who, AC/DC, Aerosmith és Doors dalok is helyet kaptak rajta. A kiadvány egyik kiemelt felvétele a Heroes, amelyel a zenekar David Bowie előtt tisztelek. Ha a Hollywood Vampires csak egy A-listás zenészekből és előadókból összeállított örömzenekar lenne jó feldolgozásukkal, már akkor is elég nagy durranás lenne, de Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen már a kezdetektől egy kicsit többre is vágyott. Ennek köszönhető, hogy 2 főként saját szerzeményeket tartalmazó stúdióalbumot is kiadtak korábban, vagyis a koncerteken ezek a dalok is felcsendülhetnek, de azért nem maradnak el a rock történet meghatározó, már elhunyt alakjainak zené is. Alice Cooper az 1970-es évek azonos nevű Hollywood titkos társaság előtisztelegve alapította meg a csapatot még 2012-ben, és ennek a történetnek most a filmes feldolgozása is elkészült. Unleashed Spirits, The Rise of the Hollywood Vampires című dokumentumfilmjét Daniel E. Catullo rendezte, végigkövetve hőseink útját a legkorábbi próbáktól és stúdiófelvételektől, egészen a nagyszabású világturnékig. Szeptember 1-től visszatért a megszokott rend Budapesten, ami többek között azzal is jár, hogy a szokásos módon közlekedhetnek a villamosok, és már nem lesz szükség a takarékosabb öntözésre sem Budapest fáinál. A hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivilágítások is leálltak, a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt. A főpolgármesteri hivatal város kommunikációs irodájának közleménye szerint augusztusban a BKK és BKV intézkedései miatt a járművek kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek, ennek meg is volt az eredménye, viszont szeptember 1-től minden visszáll a régi kerékvágásba. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és app-

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolotkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurát biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyészprogram keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentés tartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk, egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út, de miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a Sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori Sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túlzsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrásin is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a Ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villágat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrásin jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pesgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát. Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárló központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a Budai Skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a Skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben Skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja a Vilaf Budapest. A Sorgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszidatyát és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
3: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi Atomerőmű. Újra részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Paksi Atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Mától lehet benyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30-a. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Ahogy ígértem, egy nagyon fontos témáról beszélgetünk a mai Manna délelőttben. A vendégem dr. Lakatos Péter belgyógyász, főorvos. Az inzulinrezisztencia tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egyik leggyakoribb megbetegedés szerte a világon, nem csak Magyarországon. Doktor úr, hogyha a kályhától indulunk, mi ennek az oka?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi az oka az inzulinrezisztenciának, ezt valaki tudná, akkor valószínűleg kiszállítanák a Nobel-díjat helyszínre. Tehát a helyzet az az, hogy ezt nem tudjuk, de egészen biztos, hogy szerepe van az életmódunknak. Uh-huh. Az életmód az egy jelentős változáson ment keresztül, tulajdonképpen amióta az emberiség létezik, de döntően azért az elmúlt mondjuk 50-100 évben. Ha belegondolunk, régen, akkor az emberek halásztak, vadásztak, bogyókat szedtek. Az étkezésünk is más volt, nem volt naponta 3-4-5-6-szor, sőt a új ilyen tengerjáró hajókon 8-szori étkezés is van. Tehát ezek megváltoztak, és sokkal több ételt veszünk magunkhoz, és ezeknek egy része nem feltétlenül egészséges. Például sokkal több szénhidrátot fogyasztunk, mint az eleink, és hát valószínű az, hogy ennek következtében ugye kialakul a kövérség, ami hát jellemző az összes, mondjuk úgy, hogy fejlett társadalomra, mert sokkal több kalóriát fogyasztunk, és sokkal kevesebbet mozunk. Most az ugye ismert, hogy a inzulin, amelynek az a szerepe, hogy a bevitt táplálékban a levő, illetve az abból képződő cukrot bevigye a sejtekbe, az ilyen esetekben egyrészt sokkal több inzulinra van szükség, másrészt pedig az inzulin képes a zsírban raktározódni. Tehát valakinek sok a zsírja, az nagyon kövér, akkor az inzulin egy része ott fog szépen ellapulva meglenni, és nem tudja kifejteni a hatását. Ennek következtében ugye kevesebb inzulin is állhat rendelkezésre, noha sokkal több inzulin van a vérében például ezeknek az embereknek. Másrészt pedig az inzulinnak a receptora, tehát az a kulcslyuk, amiben az inzulin, mint kulcs beleilleszkedik a sejtek felszínén, és kiváltja a hatást, azaz, hogy a sejt vegye föl a cukrot. Ezek a receptorok se egészen úgy működnek, mint egy nem inzulinrezisztens emberben, azaz,

0: amint hogyha a kulcsot nem tudnánk, vagy csak nagyon nehezen tudnánk elforgatni a zárba. Uh-huh. Így aztán a hatás elmarad. Az inzulin hatás elmarad, aminek a következménye az lesz, hogy nem tud elegendő cukrot fölvenni a sejt, és megnő a vércukor, mert hát a vérben marad a sok cukor. Ez az eleje a cukorbetegségnek, legalábbis a úgynevezett kettes típusú cukorbetegségnek, hogy nem lesz hatékony az inzulin, nem tudja bevinni a sejtekbe a cukrot, ebből kifolyólag hát ugye magasabb lesz a vércukor, és akkor, amikor már ez jelentősen nagyobb, akkor már ugye jól látható a cukorbetegség. A kezdet az az inzulin rezisztencia, még a valamikor a betegség legelején.
1: Milyen tünetei vannak? Mi az a, az a pont, amikor arra kell gyanakodnunk, hogy inzulin rezisztenciánk van?
0: Ennek nem nagyon van tünete, tehát az igazság az, hogy az inzulin rezisztencia az egy ilyen, mondhatjuk úgy, hogy alattomos csöndes elváltozás, mert hiszen ilyenkor még a manifest nyilvánvaló betegség nincs ott, csak a kezdete. Az igazság az, hogy amikor már elkezdődik a cukorbetegség, annak vannak jelei, hiszen tudjuk, hogy ilyenkor sokat iszunk, mert szomjasak vagyunk, sokat vizelünk, bőrszárazság, bőrviszketés jelentkezhet, és hát persze magas vércukor, de ez, amikor a kezdet kezdetén vagyunk, ez még nincs. Inzulin rezisztenciára legfeljebb gondolhat az orvosunk, főképpen akkor, hogyha valakinek túlsúlya van. Na most azért azt meg kell jegyezni, hogy nem csak kifejezetten kövér embereknél lehet inzulin rezisztencia, anélkül is lehet, de az viszont biztos, hogy a túlsúly az jelentősen fokozza a kockázatát az inzulin rezisztenciának.
1: Nagyon gyakran okoz ez mettőséget, így van?
0: Hozzájárulat. Nem, biztos, hogy ez okozza, ezt azért nem merném így állítani, de az kétségtelen igaz, hogy van például a policisztás ovárium nevezetű hát eltérés vagy betegség, ami a, hát a női sterilitásnak az egyik fő oka, és hát ugye általában a fogamzóképes korú nők 6-8%-a szenved ebben. Itt ezekben az esetekben gyakoribb az inzulin rezisztencia. Azt nem merném mondani, hogy ez az oka a meddőségnek, mert lehet, hogy fordítva van, hogy maga az, ami okozza ezt a policisztás petefészek elváltozást, ez vezet oda, hogy, hogy inzulin rezisztencia legyen, tehát mi volt előbb, ezt nehéz egyértelműen eldönteni. Azt is tudni kell, hogy a ezen policisztás petefészek szindrómás betegek egy tekintélyes része túlsúlyos, tehát ott is a túlsúly bejön, de az is igaz, hogy létezik ezeknél olyan, amikor nem túlsúlyosak, mégis van inzulin rezisztencia. Ugyanakkor hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem szabad misztifikálni ezt. Az utóbbi időben sajnos a főképpen a meddőséggel küzdő hölgyek esetében nagyon könnyen rásütik egyes kollégák a betegekre, hogy inzulin rezisztens. Miközben nem az. Arról nem is beszélve, hogy a főképpen nem kövér betegeknél nem feltétlenül ez a dolog lényege egy ilyen policisztás petefészek eltérésnél, és nem ez a kezelendő. Az igaz viszont, hogy vannak olyan készítmények már, mint gyógyszerek, amelyek ugye kedvezően hatnak az inzulin rezisztenciára, és egyúttal kedvezően hatnak pete sejt érésére is, és ugye ezeket alkalmazzuk az ilyen policisztás betegekben azért, hogy kiváltsuk a pete érést, és így a megtermékenyülést.
1: Dr. Lakatos Péter belgyógyász, főorvos, a Vascular Diagnostics orvosigazgatója a vendégem itt a Manna délelőttben. Az inzulin rezisztenciáról, annak tüneteiről, lehetséges kezeléséről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A vendégem dr. Lakatos Péter belgyógyász főorvos, az inzulin rezisztenciáról beszélgetünk, amiről mondhatjuk, hogy a modern társadalom egyik leggyakoribb problémája, és azért azt is le kéne talán szögeznünk, de hát nyilván erről majd a doktor úr részletesebben beszél, hogy azért ez nem csak a nőket érinti.
2: Ez így van, az inzulin rezisztencia nem tesz különbséget nemek szerint, a férfiakat is érinti, hát hiszen a túlsúly az nem csak a nőknek a sajátja, hanem a férfiak, és őt bizonyos életkor fölött megmerem kockáztatni, talán a férfiaknál gyakoribb is. Ugye a férfiaknál ugyanolyan probléma, mint a nőknél, így van.
1: Mit tehetünk akkor, amikor kiderült, hogy nekünk inzulin rezisztenciánk van, bárkinek?
2: Hát ha ez kiderül, akkor azt lehet tenni, hogy ha túlsúlyosak vagyunk, csökkentjük a testsúlyunkat. Én tudom, hogy erre ezt mondják az orvosok mindenféle betegségre, ami egyébként igaz is, hiszen a túlsúly nagyon-nagyon sokféle betegségnek a melegágya, és hát a szív- és érrendszeri vese, máj, keringési betegségeknél mindenhol ez szerepel, mint fő ok, és hát nem véletlen, hogy ezek az utóbbi évtizedekben előtérbe kerültek, hiszen a túlsúlyos emberiség is az utóbbi évtizedekben került előtérbe. Tehát a legfontosabb az életmódváltás, aminek egy fontos eleme a testsúly csökkentése, másrésztről pedig nagyon-nagyon fontos a mozgás. A mozgás nem azt jelenti, hogy olimpiai bajnoknak kell lennünk, hanem mozogjon. Tehát legyen az akár csak napi fél óra séta. De legyen, ugyanis érdekes módon, hogy az izmok, ha működnek, akármilyen csekély mértékben is, az izmok azok az energiát cukorból szerzik. Tehát, hogyha mi mozgatjuk az izmainkat, akkor az izomsejtek enni fogják a cukrot, és ezáltal csökkentik a vércukrot, és javulni fog érdekes módon még az inzulin rezisztencia is. Most ezáltal persze hozzájárulhatunk a fogyáshoz is, de nem azt gondolom, hogy a testmozgás az lenne az egyedüli megoldás a túlsúlyra, mert ott azért meg kell fogni a táplálkozást, a kalóriabevitelt, de a mozgás annak nem csak az a szerepe, hogy ezt segíti, hanem az is, hogy a izom mozgással csökkenti a vércukrot. Arról már nem is beszélve, hogy az izom mozgás nagyon jót tesz az ereknek, jót tesz a szívnek. Nagyon sok olyan kimutatás van, hogy aki legalább napi fél órát sétál, az tovább él. Sőt, olyan is van, hogyha valaki a fél óra, háromnegyed óra napi sétáján belül egy 5-6 percet erőltetetten sétál. Ez egy kicsit úgy kell elképzelni, mint a futna a busz után. Tehát egy picit ilyen gyors ütemben megy, az még további előnyökhöz jut hosszú élet tekintetében.
1: Egészen elképesztő számomra mindig, amikor szakemberrel beszélgetek a szervezetnek, az emberi testnek a működéséről, mert egy olyan hihetetlen, csodálatosan összerakott rendszer, ami tényleg képes önmagát meggyógyítani, hogyha az ember nyilván ezt támogatja, nem pedig aláássa. Ezek szerint, amit az imént doktor úr elmondott, ez jelenti azt is, hogy preventív jelleggel is ugyanezeket a dolgokat kell csinálni, hogyha el akarjuk kerülni ezt a betegséget, az inzulin rezisztenciát?
2: Ez így van. Nagyon érdekes dolog, hogy például déli területeken, ez alatt értem Dél-Olaszországot, például Szardíniát, vagy Dél-Franciaországot, vagy Dél-Spanyolországot, ezek ugyanez kék zónák, de van ilyen egyébként Dél-Amerikában is. Magyarul ezek a úgynevezett kék zónák azt jelentik, hogy itt él a legtöbb 100 év fölötti ember. Ha megnézzük ezeket a területeket, akkor először is azt látjuk, hogy ezek az emberek mozognak. Nem azt jelenti, még egyszer mondom, hogy ők versenysportolók, hanem azt jelenti, hogy például hegyoldalban van a falu, és akkor ott minden nap el kell menni a közértbe, le meg föl. Tehát mozognak. Másrésztről ugye a táplálkozásuk nagyon egészséges, úgynevezett mediterrán diétát fogyasztanak, ami azt jelenti, hogy kevés vörös hús, nagyon sok hal, zöldség, gyümölcsök, olívaolaj, rendkívül fontos, esetleg még egy pohárka bor is. Tehát ugye ez a fajta étkezés plusz a mozgás egész életen át meghozza a hatását, nem csak esetleg a diabéteszesek, illetve inzulinrezisztensek száma kisebb, hanem hát sok egyéb pozitív hatás is van a szív-érrendszerre, vesére, májra, sőt az agynak a úgynevezett tehát tudati funkciójáért, a kognitív funkcióira is, és ebből kifolyólag sokkal hosszabb és sokkal egészségesebb életet tudnak ezeken a területeken élni.
1: Nagyon fontos témáról beszélgetek mai vendégemmel, professzor dr. Lakatos Péterrel, a Vascular Diagnostics orvosigazgatójával, egyetemi tanár, belgyógyász professzor. Igazán sok mindent tud adni nekünk a tudásából, hogy meg tudjuk előzni ezt a betegséget, vagy képesek legyünk kezelni ezt, és hogy ez hogyan zajlik, mi mindenen kell változtatni, arról még szó lesz. Hamarosan folytatjuk.

Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A Manna délelőtt vendége professzor dr. Lakatos Péter, Levaszkola Diagnostics orvos igazgatója, egyetemi tanár, belgyógyász professzor. Az inzulin rezisztenciáról beszélgetünk, nagyon sok mindent megtudtunk már eddig. A kérdés nyilván ilyenkor adott, hogy amikor az ember nekiáll és egy másik életmódot választ, mik azok a legfontosabb sarokpontok? Például a Mediterráneumban élő embereknek a táplálkozásából, életmódjából, akár a stresszmentességből is, hogyha megpróbálunk átemelni bizonyos elemeket, ha nem is mindent, akkor már jó úton haladunk?
2: Én azt gondolom, hogyha megpróbálunk a mediterrán életformából bizonyos elemeket átemelni, akkor nagyon jó úton vagyunk a hosszú és egészséges élet. Ez persze nem könnyű, én ezt tudom, hiszen nyilvánvalóan sokat számít a stressz is. Ugye a mediterrán éghajlaton maga az a tény, hogy nincsen nagyon hideg, nincsen hónapokig sötétség vagy szürkeség, kellemes időjárás van, ez biztos, hogy hozzájárul a stressz csökkenéséhez. És nyilván az is ott van, hogy nekik adódik az egészséges táplálkozáshoz szükséges környezet, hiszen adott az, hogy vannak olajfák, és ugye tudnak ebből növényi olajat készíteni, és azzal főzni, vagy azt fogyasztani. Adott az, hogy ott a tenger, és sok a tengeri élőlény, halak, amit lehet fogyasztani, sok a saláta. Nyilván, hogy ez a mi éghajlatunkon egy fokkal nehezebb, sokkal tudatosabban kell erre törekedni, de meg lehet tenni. Itt is azért hozzá lehet jutni halakhoz, itt is lehet zöldséget venni. Persze tudom, hogy mindennek megy föl az ára mostanság, tehát ez is egy akadályozó tényező. Hát ez egy másik lapra tartozik nyilván az árkérdés, de a lényeg az az, hogy a magyar konyha azért egy picit más. Mi azért sokkal jobban szeretjük a nehéz, zsíros ételeket, sok vörös hússal, kevés zöldséggel, kevés hallal. Nagyon sokan még mindig zsírral főznek, ahelyett, hogyha nem is olívaolajat, de legalább valamilyen egyéb növényi olajat használnának. Én azt gondolom, hogy a borral azzal nincsen probléma, azt azért fogyasztjuk, de néha túl sokat belőle, ott ugye átesünk a ló túlsó oldalára. Tehát összességében volna még mit tenni, például a táplálkozásunk terén is. Hát a mozgásról már ne is beszéljünk.
1: Nagyon fontos elemek ezek, és nagyon fontos azzal is tisztában lenni, hogy azért, hogyha valaki inzulin rezisztenciával él együtt, és mondjuk későn veszi észre, vagy ha észrevette, akkor sem teszi meg a megfelelő lépéseket az életmódváltásra, az kihat egyéb szervekre, és milyen veszélyt ad még ez nekünk, hogyha nem figyelünk oda rá?
2: Hát az inzulin rezisztencia az előbb-utóbb cukorbetegséghez fog vezetni, kettes típusú cukorbetegséghez, és hát aztán ugye a kettes típusú cukorbetegség alattomosan elkezdi rágni az ereinket. Ugye vannak a nagyerekre kiterjedő hát eltérések, ezek például, amik az érszűkülethez vezetnek, annak minden problematikájával, ér elzáródásokkal különböző végtagokban. Aztán ugye lesz, ami a kis vékony kapilláris ereken jelenik meg, ugye ezek pedig mindenféle egyéb bajt fognak okozni. Aztán a kettő kombinációja jelez, amikor a szív koszorús erei eldugulhatnak infarktust okozva, vagy ritmuszavarokat okozva, de megtörténhet ez a vesénél, amikor a vese tönkre megy, egy idő után akár le is áll, művese kezelésre van szükség. Hasonló helyzet a májnál, az agyi erekről nem is beszélve, ahol viszont a tudati funkcióink fognak megváltozni. Ezen túlmenően az idegek is károsodni fognak hasonló okokból, az érellátás miatt. Ez azt jelenti, hogy mindenféle idegrendszeri problémáink lesznek, és itt nem elsősorban a sztrókra gondolok, noha annak a kockázata is jelentősen megnő a magas vérnyomással együtt, hanem például, amikor mindenféle égő, zsibbadó, furcsa érzések jelennek meg a végtagokon, vagy éppen érzéketlenség, aminek következtében mindenféle sebek, súlyos sebek alakulnak ki, amelyek elfertőződnek, és ezek nem ritkán a végtag elvesztéséhez vezetnek. Magyarországon jóval több végtagot veszítenek el a betegek ilyesmi okok miatt, mint a nyugat-európai országokban. Tehát ez egy nagyon reális és gyakorlati kérdés, hogy ha lehet, előzzük meg a cukorbetegség kialakulását, aminek én azt gondolom az első nagyon fontos lépése az, hogy a testünket tartsuk kordában.
1: Nagyon fontos dolgokat tudtunk meg a doktor úrtól, remélem, hogy sokunknak ez hasznos lesz. Mindenkinek szerintem, aki egy kicsit is foglalkozik magával, annak oda kell figyelnie a szervezetére, az inzulin rezisztenciára, meg különösen a vendégem volt a Manna délelőttben a mai napon dr. Lakatos Péter, a Vascular Diagnostics orvosigazgatója, egyetemi tanár, belgyógyász professzor. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük az idejét.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, kezdjük sokkal.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és hamarosan a vendégem dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, akivel a terápiás szülői szemléletről fogunk beszélgetni. Egy elképesztően érdekes és még annál is hasznosabb téma, ami megjegyzem és megkockáztatom nem csak a szülőknek, de a nagyszülőknek, nagynénéknek, nagybácsiknak, szóval úgy egyáltalán a gyerek körében körülött lévő, inkább így mondom, felnőtteknek nagyon hasznos. Jönnek a friss hírek, aztán kezdünk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Rövidítené az ügyészségi és a bírósági eljárásokat a kormány. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartko Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hangsúlyozta. A kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk. Szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A Manna délután mai vendége a terápiás szülői szemléletmóddal kapcsolatban dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Peter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A műsor mai vendége dr. Nagy Katalin, mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője, akivel a terápiás szülőkről, a terápiás szülőségről fogunk beszélgetni. Nagyon fontos téma, és nagyon keveset tudunk erről, úgyhogy most át fogunk beszélni, és szét fogunk szálazni mindent ezzel kapcsolatban, amire csak időnkből futja. Szia, Kati, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia, köszönöm én is a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kezdjük azzal akkor, hogy mit jelent a terápiás szülői hozzáállás? Mi is az, hogy terápiás szülő?
3: A terápiás szülőség az tulajdonképpen egy ilyen speciális nevelési forma. Elég sok nevelési formát ismerhetnek már a hallgatók. Van ilyen, hogy pozitív fegyelmezés, van ilyen, hogy kapcsolódó nevelés. Egy picit ebben annyiban más, bár ötvözi sok-sok módszernek az eszenciáját. Annyiban más, hogy ez egy alapillére tulajdonképpen egy ilyen nagyon empatikus hozzáállás, ami minden gyerek nevelésnek egyébként az alapillére kéne lenni, de hogy ennek egy kicsit felfokozottabb szerepe van itt ebben, és van egy ilyen, ami nagyon speciális, egy ilyen terápiás válaszreakció az adott nehéz viselkedések esetén. Tehát, hogy ebben tényleg más, mint a többi.
2: De hogy ez egy olyan viselkedési forma egy szülő részéről, amit az ember akkor kell, hogy alkalmazzon, amikor örökbefogadott gyermeke van, vagy bármelyik szülő bármikor érdemes, hogy megtanulja ezt?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként minden átlagos fejlődésű, nem traumatizált gyerek nevelésénél is beválik, vagy jó. Azt szoktam mondani, hogyha van két különböző helyről érkező gyerek, vagy két különböző élettörténetű gyerek, teszem azt, van egy vérszerinti gyereke a családnak, majd később örökbefogadnak, egy mondjuk nagyobb életkorban fogadnak örökbe egy gyermeket, aki már egy bizonyos traumacsomaggal érkezik. Nem kell azért külön stílus bevezetni, hogy az egyik gyereknek segítsünk ezzel a terápiás szülői szemlélettel, ugyanúgy a másiknak is ugyanezt lehet alkalmazni, de hogy amire a kérdésed volt, hogy kinél jó, igazából mi azt szoktuk mondani, és erre mutatnak a tudományos vizsgálatok is, meg hát ezt már gyakorlatban azért használják, a brit vonalról indul az Egyesült Királyságból, a korai életszakaszban átélt traumák, bántalmazás, elhanyagolás, kötődési zavarok esetén használjuk ezt a módszert, és hát örökbefogadó gyerekek esetében azért még, ha újszülöttkorban fogadják is örökbe,

0: a családok, ott van annak a 9 hónapnak a lenyomata, aha, a traumája, az elhagyás sejtszinten, aha, a gyerekekben, és hogy a nagyobb életkorban pedig azért több a történeti szál, úgymond lehet újabb-újabb traumát erre a csomagra ráhelyezni, és a tapasztalat azt mutatja, hogy őket ez gyógyítja. Ennek van egyébként, nem akarok nagyon bőven ebbe belemenni, de hogy ennek van neurofejlődési alapja, tehát hogy ez nem azért van, mert hogy akkor ezt így kitalálták, és akkor ez jó lesz, hanem hogy az idegtudományoknak a fejlődésével jöttek arra rá, hogy a korai traumák más idegrendszeri érést predesztinálnak a gyerekeknél, aha, tehát hogy másképpen fejlődik az idegrendszerük. És ennek a másképp fejlődésnek vannak bizony viselkedési következményei, lenyomatai, így van, és ennek a gyógyítását, javítását nem elég egy fejlesztéstől elvinni, mert persze vannak nagyon sok fejlesztési lehetőségek, idegrendszeri érésfejlesztő tornákról rengeteget tudhatnak a hallgatók már, de hogy itt van egy olyan mindennapos dolog a szülőknek, amit ők tudják. Tehát 0-24-ben ők vannak a gyerekkel, ők tudják a leginkább gyógyítani a gyermeket.
1: Van a délután vendége dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. A terápiás szülőségről, a terápiás szülői szemléletről beszélgetünk. Nagyon fontos és nagyon érdekes téma, érdemes lesz figyelni, és én azért megkockáztatom, és a következőkben majd azért erről is beszélgetünk Katival, hogy ez nem csak a szülőknek, hanem nagyszülőknek, nagynéniknek, nagybácsiknak, keresztszülőknek is a hasznára válhat. Hamarosan folytatjuk. Ugye.

0: látok, amit csak most bánok, hogy sosem mondtam.
1: Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt, életöröm zene.
2: Dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. A mai vendégem, akivel a terápiás szülői szemléletről, annak a fontosságáról és működéséről beszélgetünk a mai Manna délutánban, és azzal kellene, azt gondoltam, hogy folytassuk, ami egy nagy merítés, és nagyon érdekes, hogy miben más ez, mint egy hagyományos nevelés? Miből, és hogyan, és miként ad többet?
3: Igazából a válaszreakciók egy kicsit másak, mi azt szoktuk mondani, hogy vannak olyan hagyományos nevelési módszerek, amik ugyanúgy működnek ezeknél a gyerekeknél, de egy kicsit felerősítve használjuk ezeket. Úgy szoktam mondani, hogy felerősített aspektusai vannak ennek a terápiás szülői nevelésben. Például mondok valamit, példát, a szülők nagyon jól tudják, hogy a napirend kisgyerekek esetében nagyon fontos, az ad biztonságot. Tudják, hogy mi után következik. Ez minden gyereknél fontos. Itt viszont olyan például, olyan szigorú struktúra és napirend van, ami már-már kívülálló szemmel ilyen nagyon sarkalatosnak, nagyon vaskalaposnak tűnik, de hogy ez segíti a gyerekeket, hogy bizony-bizony az ő a korai traumákat átélt gyerekeknél azért a biztonságérzet is megrendül, és ez építi föl újra az ő biztonságérzetüket. Például ez van. Van olyan, hogy nagyon tudatosabb a válaszreakció, tehát, hogy megtanítjuk a szülőket, ugye van egy képzésünk az Ágacska Alapítványban, terápiás szülői képzés, hogy ne érzelemvezérelt válaszreakciókat adjanak egy-egy viselkedésre, hanem hogy hogyan tudják az ők saját érzelmüket szabályozni úgy, hogy az egy tudatos válaszreakcióba, és ne az első adott érzés alapján történjen a gyerek viselkedésére való válasz. Hogyha ez így érthető. Szóval, hogy kicsit ilyen tudatosabb, de azért vannak ebben olyan dolgok, hogy tanulunk arról, vagy felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a játékos válaszreakció, tehát, hogy nem kell mindent olyan komolyan venni sokszor, az is egy ilyen humoros dolog, és nagyon sokszor kizökkenti a gyerekeket. Mert ugye az a helyzet, hogy azért fontosak ezek a dolgok, mert hogy a korai traumákat átélt gyerekek esetében mondtam, hogy az idegrendszeri fejlődés egy kicsit más, de hogy van ez a stressz hormon, amiben ők azért nagyon sokat nevelkedtek idézőjelbe, egy magasabb a stressz hormon szintjük, és egy kicsit ez alapvetően magasabb, tehát egy nyugalmi állapotban is magasabb. És más a válaszreakciójuk. Mondok erre is egy példát. A óvodába játszanak a gyerekek kinn az udvaron, és az egyik gyerek szaladgálnak, és egyik gyerek véletlenül meglöki a másikat, mert oda szaladt, és pont útba volt. Na most az, akit meglöktek, és akinek ez a nagyon magas alapstressz hormonja van, az egyből, visszakézből üti meg a másik gyereket, nem tudja érzékelni, hogy ez egy véletlen volt. Azt gondolja, hogy ez egy bántás. És hát a szülői viselkedéssel, válaszreakciókkal is igazából, hogy ez kell, hogy mindig a szülőknek a hát úgy szoktam mondani, hogy fusson a szoftver ott hátul, hogy vajon ez a viselkedés honnan ered? Ezen a másik tudatosság, hogy mindig a történetből indulunk ki.
2: Aha. Hogyha a történetből indulunk ki, akkor az feltételezi azt, hogy van már ott egy felismerés szülői részről, hogy ott valami másra van szükség.
3: Így van. Szóval, hogy ezt nagyon tudják a szülők, és abban tudunk segíteni nekik, hogy van egy ilyen felismerős, és örökké van ez a billegés, hogy ez vajon miből jön ez a viselkedés, hogy vajon ez egy speciális a gyerek történetéből esetleg örökbefogadottságából, traumáiból ered, vagy pedig ez egy sima viselkedés, mert sokszor azok a szülők, akik ilyen gyermeket fogadnak el, nincs más mintájuk, nincs egy vérszerinti gyerekük mondjuk, tehát nem tudják, hogy ez most egy szokásos, korosztályos viselkedése, vagy pedig van ennek valami háttértörténete, és ez is nagyon fontos ebben a szemléletben, hogy hát bizony-bizony így képezni kell magukat a szülőknek, hogy például mondok valami fejlődés lélektanból valamennyit tudjanak, hogy mi az a korosztályos, és akkor megnyugszik, hogy ez nem az, ez akkor rendben van.
2: Nyilván, hogy mindenben, minden helyzetben és esetben, ami lélekkel és viselkedéssel kapcsolatos, vagy traumákkal kapcsolatos, esetleg vannak szigorú no-go zónák, amiket nem szabad csinálni, amerre nem szabad menni, amiket nem szabad mondani. Van-e itt is ebben az esetben ilyen?
3: Igen, például szokták szülők ugye alapvetően kérdezni egy viselkedés kapcsán, hogyha egy gyerek mondjuk düböl, odavág egy kristályvázát, hogy miért tetted? Na most ez a miért, ez nem megy be. Tehát a traumatizált gyerekek esetében olyan állapotba kerül az idegrendszerük, hogy érzelmeken kívül nem tudnak mást produkálni, és nem megy be az a kérdés, akár az a magyarázat sem. Előbb meg kell nyugtatni ezt az idegrendszert. Tehát hosszadalmas beszélgetés sem jó a gyerek viselkedés. Miért tetted, hogy tetted, és kérjél bocsánatot. Először mindig az empátia az, hogy most ő egy nehéz helyzetben van, ezt kell a szülőknek átérezni és a gyerek felé kimutatni, majd utána jöhet a úgymond kognitív szint, tehát hogy ami értelmileg hat a gyermekre. És van még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy a korai traumát átélt gyerekek esetében nagyon-nagyon-nagyon kerülendő, hogy sarokbaállítás, szobájába zavarás, büntető padra ültetni, mert hogy hát ez egyébként hagyományosan szokták mondani, menj be szobádba, gondolkodj el. Na most az ő esetükben ez egy olyan, szintén egy ilyen eltávolítás, nem vagy elég jó, nem vagy szerethető, hogy sajnos azt kell mondani, hogy egy újabb ilyen szégyen vagy félelemérzetet kelt a gyermekben, és ez egy traumatizált gyerek esetében már bántalmazásnak tekinthető, tehát hogy ezt nem szabad alkalmazni. Akkor is, ha a gyerek mondjuk elvonul, ott kell lenni mellette, hanem közvetlen közelében elérhetőnek kell lenni. Ez a kulcs, hogy elérhető vagyok. Nem kiközösíti, nem eltávolítom, hanem bármikor, ha megnyugszik, ott vagyok, és láthat engem.
2: Mit jelent a terápiás szülői szemlélet, miért fontos, miben és hogyan tud segíteni, erről beszélgetek mai vendégemmel, dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs trénerrel, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetőivel. Hamarosan folytatjuk.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A mai műsor vendége dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. A terápiás szülői szemléletről, a terápiás szülőségről beszélgetünk. Arról még nem beszéltünk, hogy miért és kinél van erre, Kati, szükség a terápiás nevelése. Miért fontos azoknál a gyerekeknél ez, akiknél szükség van erre?
2: Azért fontos, mert nem minden gyerek neurotipikusan fejlődik, az azt jelenti, hogy valami az idegrendszerében eltérően fejlődött, és azt, hogy mire tulajdonképpen iskolába kerülnek ezek a gyerekek, hogy ezek így kiegyenesedjenek, azért van szükség. Illetőleg hát, amit már mondtam valóban, hogy a korai életszakaszban átélt traumákat átélt gyermekek esetében van erre szükség, de van olyan, hogy kötődési zavarral ér valamelyik gyermek, mert a családjában úgy alakultak a helyzetek, vagy amit még talán ki lehet emelni, hogy ma azért nagyon sok gyerek ADHD-s, az ADHD-s gyerekeknek is ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy egy szülő más szülői szemlélettel nevelő gyerek, és például még az autizmus esetében is hatása van. Mert hogy ez egy ilyen korrekciós nevelési forma. Nagyon tudatosan kell a szülőknek, és meg szoktak ijedni, hogy hú, ezt nehéz elsajátítani. De hogy igazából ez egy szemlélet, és nem úgy kell ezt elképzelni, mondjuk mi az Ágacska Alapítványban oktatunk is terápiás szülőket, hogy ez egy tankönyv, és akkor végig megyünk valamin, hanem bizony-bizony ez egy éves program, ez egy készség, amit el kell sajátítani, és nagyon sok önismereti rész van benne. Hogy ne úgy tudjunk válaszolni mondjuk egy gyerek viselkedésére, hogy az érzelmek elöntenek, mert bizony van olyan, hogy belomja azt, hogy gombolt a gyermek, ami mondjuk a mi múltunkból ered valami, amit meg kell dolgoznunk előtte, hogy ne nyomogassa azt a kis triggerpontunkat a gyerek a viselkedésével, mert csak így tudjuk őt gyógyítani, hogy nyugodjon meg egy gyermek. Ugye azért beszélünk erről, nem minden esetben, tehát a terápiás szülők nem úgy léteznek, hogy itt terápiás szülők vagyunk mindnyájan, mindig, hanem a helyzetben, a nehéz viselkedésekben van erre szükség. Egyébként a gyerekeket az is nagyon gyógyítja, ugye a szülők ezekkel a viselkedési formákkal, másrészt, hogy a kortárs és sorstárs közösségben is átéljenek egy ilyen korrekciót. Ezért nálunk az Ágacska Alapítványban van egy gyermekgyógyító program által finanszírozott, vagy hát támogatott programunk. A MOL Új Európa Alapítvány gyermekgyógyító programja pszichodráma csoportokat támogat, és ez évek óta megy, és nagyon-nagyon nagy jelentőség van. Mi terápiával gyógyítjuk a gyermekeket, és a szülők otthon pedig terápiás viselkedési válaszreakciókkal gyógyítanak, és így komplex a teljes korrekció, úgy gondolom.
1: Említetted azt, hogy önismeret. Amikor egy terápiás szülői mintát visz egy szülő, akkor jól gondolom-e azt, hogy az hat a környezetében, a családban, a gyerekekkel kapcsolatban álló többi felnőttre is, így értem a környezetet, és el tudják-e tanulni tőle, és ezek a minták akkor elkezdenek működni nagynéniknél, nagybácsiknál, kereszt szülőknél esetleg, és a kérdés másik része az, hogy ez visszahat ránk is, felnőttekre. Tehát, hogy mi is változunk ezzel, javulunk mondjuk adott esetben.
2: Hát hogy nem, mi ezt látjuk is a szülőkön, és ők is visszajelzik, hogy sokkal jobban értik már a saját viselkedésüket, és ez minden területre kihat az életben. Vannak olyan szülők például, akik szeretnének felkészülni erre, és még mondjuk gyermekük sincs, de tudják, hogy milyen úton fognak, mondjuk örökbefogadás útján fognak szülővé válni, és már készülnek előre, és szokták mondani, hogy ők ezt a válaszreakciós módszert ezt használják a párjuknál, a családjukban, és hogy meglepően jó tapasztalatok vannak. A lényeg ennek leginkább az, hogy a saját érzelmi kontrollt kell megtanulni, hogy ne úgymond hüllő agyból, van ugye egy felépítése az agyunknak, és van egy ilyen ősi agy, ami az érzelemért felelős, ami teljesen jó, mert hogyha ér minket valami, és ugyanígy a gyereknél is, akkor beindul elindul ez az üs vagy fuss reakció, ami egy túlélést szolgál, csak hogy ugye nem minden helyzetben van ennek jelentősége. Mai modern életvitelünkben már nem kell a mamut elől futni, viszont ezek az ősi reakciók megvannak bennünk. És hogy ezt kontrollálni, felismerni, hogy ez az, lépni egyet esetleg hátra, venni három levegőt, három nagy levegőt, ezt szabályozni, és utána már jöhet a nem érzelemvezérelt, hanem az empátia alapú válaszreakció.
1: Nagyon fontos dolgokat tanulhatunk meg ma is, mai vendégemtől, dr. Nagy Katali mentáligénés szakembertől, aki pszichoedukációs tréner és az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, akinek pedig felkeltette az érdeklődését. Mindez a terápiás szülői viselkedés, vagy a terápiás szülői szemlélet. Érdemes megkeresni Katalint, vagy az Ágacska Alapítványt, és utána járni annak, hogy hogyan válhatunk mi is azzá, hogyha úgy érezzük, hogy szükség van rá. Kati, még egyszer nagyon köszönöm az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: 98.6 FM életöröm zene, és hogy ígértem, dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, akivel a legendás botoxról fogunk beszélgetni. Egyre többen használják, egyre többen érdeklődnek iránta, és most szeretnénk eloszlatni minden tévhitet és városi legendát ezzel kapcsolatban. Úgyhogy a friss hírek után a téma a botox, a mai Manna délelőttben annak a története, a hatása, a hatásmechanizmusa és a felhasználási területei. Szóval hamarosan dr. Kondorosi Ildikó itt a Manna délelőttben.
1: Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hangsúlyozta. A kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görögdinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok, a nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffiaellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 000 euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint.
1: Időjárás.
4: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, akivel a botox kezelésről, annak történetéről, hatásáról, hatásmechanizmusáról és felhasználásáról beszélgetünk. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Igen, dr. Kondorasi Ildikó, a Dunakanyer Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosa, akivel ma a botoxról fogunk beszélgetni. Arról az anyagról, amit nagyon sokszor hallani már, halljuk a nevét, halljuk a kezelés típusokat, de azért igen nehéz eligazodni ezzel kapcsolatban, úgyhogy most pestiesen szólva elindulunk a KH-tól, és mindent megbeszélünk ezzel kapcsolatban. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
1: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szívesen.
0: Mi a botox? Minek a rövidítése, és eredendően ez valójában mire volt való? Mert ugye ez ugye korábban az azért hallani tudni róla, hogy ez nem szépészeti célokra lett kifejlesztve.
1: Igen, ez egy fantasztikus kérdés volt, Petra, köszönöm szépen. A botox, az a botulinum toxinnak a rövidítése, ugye ezt az anyagot a Clostridium botulinum termeli, és elég régóta ismerjük az általa okozott botulizmust, ugye ez a kolbász mérgezés, ami régen a falusi disznóvágások során, ahogy a földdel érintkezett a hús, bekerült a kolbászba, azt megették, és a bélrendszerből olyan anyagok szabadultak föl, ami ezt az úgynevezett kolbászmérgezést, a botulizmust okozta. Innen indul a botoxnak az ismerete. És egyébként pedig azt kell tudni, hogy a botulinum toxin egy gyógyszer. A legbiztonságosabb és a legtöbbet vizsgált gyógyszer. Ugye eredetileg a botulinum toxint a szemészetben a kancsalság kezelésére használták. És az az ember, aki ezt kutatta, illetve kezelte vele a kancsal embereket, annak a felesége bőrgyógyász volt. Isteni szerencse szerintem ez mindenlő számára, és rájött arra, mint egy mellékhatásként, hogy eltűntek a ráncok. Innen ismerjük, és akkor itt kezdték el használni esztétikai okok miatt a botulinum toxint. Ugye nem olyan régi, 1980-ban törzskönyvezték szemészeti kezelésekre, de rengeteg neurológiai kezelést végeznek vele, ortopédia, urológiai kezelésekben is használják a botulinum toxint. 2002-ben volt az az első időpont, amikor esztétikai kezelésekre is törzskönyvezték, ez ugye a mérges ránc kezelése volt az első, amire hivatalosan esztétikai okokból lehetett használni.
0: Ildikó, akkor ez nem is igaz, hogy eredendően a Tourette-szindrómára, az arcidegrángásokra használták? Tehát akkor ezek szerint szemészeti célra használták, és tulajdonképpen ott kezdték először alkalmazni, és aztán használták a Tourette-szindrómánál is?
1: Igen, eredetileg szemészeti kezelésekre használták, és utána jöttek az egyéb felhasználási módok.
0: Ja, a neurológiában, ahogy ezt említetted.
1: Neurológia,
0: is.
1: Igen, de urológiában is, ortopédiában is használják, migrén kezelésre használják, rengeteg mindenre.
0: Tehát tulajdonképpen ez egy sokkal-sokkal hasznosabb anyag, mint az ember gondolná, és sokkal kevésbé kell tőle tartani és félni, mint ahogy egyébként ez a közhiedelemben áll.
1: Ez egy gyógyszer. Egy olyan gyógyszer, ami gyakorlatilag tényleg agyon van vizsgálva, nagyon-nagyon sokat vizsgálták. Ugye, ha beadjuk bárhova, bármely területbe adjuk is be, bármilyen indikációval a botulinum toxin injekció, ennek a hatása bizonyos idő múlva el fog múlni. Mert hogy mit csinál? Az idegrost és az izom közötti ingerület átvitelt gátolja. Lebomlik az anyag, hála Istennek, hogy lebomlik egyébként, mert minden, ami nem bomlik le, azt nem szeretjük. Lebomlik, és utána újra kezdődne a probléma, de akkor lehet újra injekciózni. Tehát a botoxban az a fantasztikus, hogy működik, nagyon jól működik, de elmúlik, nem okoz károsodást.
0: A botoxról beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyer Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosa. Hamarosan folytatjuk.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: A botoxról beszélgetünk, hölgyek, urak, tessék nagyon figyelni, itt van az igazság pillanata, eddig is nagyon-nagyon sok érdekesség kiderült erről is ezzel kapcsolatban. Dr. Kondorosi Ildikótól, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosától vele beszélgetek ma is újra. De most a botoxról, ugye arról már beszéltünk, hogy hogyan került ez a köztudatba, mikor kezdték el használni, milyen célokra kezdték el használni. Most, hogyha a kozmetológia, az esztétikai felhasználási területeit nézzük, Ildikó, akkor hányféleképpen és milyen módon, mi mindenre használható a botox?
2: Jó, akkor kicsit átfogalmazom ezt a kérdést, mert akkor rendbe raknám, hogy ugye van egy esztétikai trend, ami jelenleg átalakulóban van, de a botulinum toxin kezelések tartják magukat, sőt jelennek meg új indikációk is. Én azt mondanám, hogy botulinum toxint inkább egy lágyításra, harmonizálásra használunk, mint kifejezetten direktbe ránc kezelésre. Persze a ráncokat kezeljük, a mérges ráncot, a mély barázdákat próbáljuk simítani. De a célunk az, hogy egy esztétikus összképet kapjunk. Tehát ha van egy nagyon-nagyon jó fej, hölgy, úr, aki mondjuk tanár, vagy üzletember, és van egy mérges tekintete, az neki nagyon nem jó a mindennapi életében, és ha megfelelő helyekre, megfelelő pontokba szórjuk ezt a botulinum toxin injekciót, akkor az egész arc kifejezése, az egész tekintete lágyabb és nyitott lesz. De ehhez az kell, hogy mondjuk ne csak a mérges ráncot kezeljük, hanem kezeljük vele a homlokot, kezeljük vele a szarkalábakat, vagy kezeljük vele az arc alsó harmadát is, ugye ezek már off-label indikációk, viszont nagyon szép összképet tud adni. Ugye használjuk a botulinum toxint prevencióra is. Akár 20 éves korban is, amikor látjuk, hogy valakinek olyan az arc mimikája, mondjuk húzza az orrát, vagy nagyon sokat ráncolja a szemöldökét, vagy fölvette azt a rossz szokást, hogy összehúzza a szemöldökét. Ilyenkor is javasolt a botulinum toxin kezelés, mert megelőzzük a bevésődött ráncok kialakulását. Mi az a bevésődött ránc? Ugye ez egy következő kérdés. Az a ránc, amikor az ember csak néz simán maga elé, nem beszél, nem gesztikulál, és akkor is ott van a ránc. Akkor relatíve késő, tehát akkor már a botulinum toxin kezelés mellé kell adni másmilyen bőrminőségjavító kezelést is. Tehát ezért javasolt már akkor elkezdeni a kezelést, amikor még nincsenek bevésődött ráncok. Meg lehet nézni, hollywoodi sztárokon szoktak ilyen insta videók fent lenni, hogy hogy öregszenek botoxszal, és botulinum toxin nélkül, egészen másképpen.
1: Ez az a típusú ránc, amire azt szokták mondani, hogy már annyira be van törve a bőr, hogy mondjuk ott egy kis feltöltés is kell a botox injekció mellé, hogy az el tudjon tűnni,
2: hogy ki tudjon... inkább bőrminőségjavításról beszéljünk. Homlok, tehát glabellát, mérges ráncot csak a bátor emberek töltenek. Én nem vagyok bátor ember, úgyhogy az én páciensem, én nem kapnak mérges ránc hialuronsavas feltöltést, ugyanis ugye a hialuronsavnak a szövődménye, hogyha érbe kerül az anyag, akkor ott érelzáródást, trombózist tud okozni, szövetelhalása végeredmény, és rögtön oldanunk kell hiláz enzimmel. Na most a mérges ránc területén, ha érbe kerül az anyag, az prompt vakságot tud okozni. Szerencsétlen esetben, de ez egy valós veszély, ez egy valós olyan helyzet, amikor tényleg vészhelyzet van, és ezt nagyon nehéz korrigálni. Tehát itt, hogyha érbe kerül, az tényleg komoly szövődményeket tud okozni. A hialuronsavról beszélünk, ugye nem a botulinum toxinnal, az nem tud ilyet csinálni. Úgyhogy én azt szoktam javasolni, ha ennyire be van törve valakinek, hogy a megfelelő mennyiségű botulinum toxin dózisa sem tudja úgy kisimítani azt a bevésődött mély ráncot, hogy az esztétikailag elfogadható legyen, akkor ilyenkor mikrotűskezeléseket, lézerkezeléseket, bőrminőségjavító kezeléseket javasolt még mellé rakni.
1: Izzadás ellen is szokták alkalmazni a botox injekciót.
2: Szerintem ez a botulinum toxin injekciónak a legmenőbb és legjobb indikációja. Életminőséget tud javítani olyan embereknél is, akik nem izzadnak olyan nagyon, de olyan embereknél például itt szintén, akik nagyon izzadnak, akik plusz pólókkal, plusz ingekkel járnak munkahelyükre, nem tudnak egy kis kosztumot fölvenni, egy tárgyalást végigvinni, azoknál nagyon-nagyon hasznos ez a beavatkozás.
1: Arról nem beszélve, hogy mondjuk aki a fején izzad nagyon, tehát hajtőnél, halántéknál, fültőnél, ott is gondolom, hogy hasznos tud lenni, hogy ne nézzen ki úgy mindig, mint aki éppen úszásból jön.
2: Persze, ilyeneket is szoktunk csinálni és javasolni. Igen, az izzadás kezelése is abszolút törzskönyvezve van a botulinum toxin.
1: A botox injekcióról, annak a hatásáról és az alkalmazási területeiről és módjairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmetológus szakorvosa. Hamarosan folytatjuk.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosa. Ma a botoxról beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Ildikó ezzel kapcsolatban. A történetét is, a felhasználási területeit is, és akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy tévedés azt gondolni, hogy ez csak a hölgyeknél alkalmazzák esztétikai szempontból, vagy akár izzadásgátlás szempontjából.
2: Nem, abszolút férfiaknál is használjuk. Egyre több férfi páciens jelentkezik nálunk, meg az egyéb esztétikai klinikákon, akik vagy elirigylik a feleségüktől, akár azt, hogy nem izzadnak, akár azt, hogy nem néznek mérgesen, vagy egészen egyszerűen felismerik, hogy nekik erre szükségük van, ahhoz, hogy tényleg jól nézzenek ki. Nyilván egészen más, hogy kezeljük őket, mint a hölgyeket, más, hogy nyitjuk a szemüket, nem érges ráncot például ugyanúgy, és nagyon-nagyon elégedettek az urak vele.
1: Említetted, hogy vannak kezelések, amikkel együtt érdemes használni a botox kezelést, tehát hogy karöltve bizonyos kezelések a botoxon nagyon jól működnek. Mik ezek?
2: Én együlésben nagyon kevés plusz beavatkozást szoktam javasolni, mert ugye a botulinum toxinnak az a lényege, hogy az egy bizonyos mennyiséget diffundál a szövetekben, tehát elterül. Nagyon fontos, hogy az az anyag, amit oda beadunk a megfelelő pontba, ugye mi tudjuk, hogy az onnan mekkora területet fog még bevonni a hatása alá. Nem szeretnénk, hogy más izmokba is eljusson a botulinum toxin, mert ott akkor egészen más eredmény fog hozni, mint amit mi elvárunk tőle. Én inkább azt szoktam javasolni, hogy két külön vizit során kezeljük meg az arcot, de ha nem ugyanazt a területet kezeljük, mondjuk kezelünk egy mérges ráncot, mert ugye törekszünk arra, hogy a szemkörnyéket egyszerre kezeljük, de ha mondjuk kezelünk egy mérges ráncot, attól még a középarcot, az ajkat, tehát az arc többi részét nyugodtan meg tudjuk kezelni. Uh-huh. Ami viszont sokkal fontosabb, és nagyon szeretnék erről beszélni, hogy az igazán szép botulinum toxin kezelés az nem látszik. Az nem kiabál. Ott minden a helyén van. És ugye, ami ehhez kell, és miért nem javasoljuk, hogy a kozmetikus vagy a pillásnál végeztessük el a botulinum toxin? Azért, mert ehhez kell egy átfogó anatómiai ismeret, tudjuk, hogy melyik izomba kerül be az anyag, kell egy esztétikai orvosi szemlélet, amit csak a gyakorlata rengeteg konferenciával lehet elsajátítani, szükséges az orvosi alaptudás, az anyagismeret, ugye többféle botulinum toxinban, melyik botulinum toxint, milyen dózisban, hogyan kell szúrni, és rengeteg továbbképzésre, konferenciára kell elmenni. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy a botulinum kezelés szép, nem látszik, nagyon hasznos. Van olyan barátnőm, aki azt mondja, megkérdezik, mi a vallása, azt mondja, hogy botox. De mindenképpen orvost választan a kezeléséhez.
1: Én mondjuk ezt nem is értem, hogy valakinek hogy van mersze ilyesmit szúrni, hát egy vakbelecse veszünk ki csak úgy otthon. Tehát tudom, hogy egy kicsit merész az összehasonlítás, de orvos kell hozzá. Tehát igen, nem is tudom, hogy mer valaki ilyen felelősséget vállalni?
2: Ez egy másik kérdés.
1: Igen, ez egy másik kérdés. Egy másik műsor is, igen. Ami lényeges még a botoxszal kapcsolatban, hogy milyen ható ideje van, és mennyi idő után látszik? Rögtön látszik? Vagy várnom kell egy kicsit? Van valami fontos teendő, vagy nem teendő? Vannak szabályok mondjuk egy botoxos kezelés után?
2: Még előtte is vannak szabályok, tehát vannak bizonyos kontraindikációk, amiket be kell tartani, ilyen a terhesség, a szoptatás, bizonyos neurológiai betegségek, gyulladás az adott területen, súlyos véralvadási zavar, és még sorolhatnám. Nyilván vannak lehetséges mellékhatások, szövődmények, itt általában ugye tűvel dolgozunk, a bevérzés előfordulhat, ödéma, rossz szúrástechnika, vagy nem betartott szabályok miatt, mindjárt mondom, hogy mi az, lehet lógás, tehát szemhéjlógás, ptózis, vagy lehet ez a jó kis mefisztó szemöldökünk, ugye, ami egy...
1: Amikor nagyon felszalad.
2: Hát igen, amikor a széle úgy felszalad, mint mefisztónak, tehát ezért is kell jó takorvoshoz menni. Az, hogy mikor látszik, az egy nagyon érdekes kérdés, nem rögtön látszik. 4-14 nap alatt áll be általában a botulinumtoxin kezelésnek a hatása. Tehát nem kell megijedni, ha egy hét múlva nem látunk semmit. 14 nap, amikor lehet menni reklamálni, ha nem úgy áll be valami. De nagyon fontos a megfelelő technika, a megfelelő dózisok, és vannak bizony a szabályok az orvosnak is, és a páciens részéről is. Én most a páciens részére térnék ki, ugye az, hogy be kell tartani, hogy nem nyomkodjuk közvetlenül a kezelés után azt a területet, ahova beadta a kezelő orvos az anyagot, mert elnyomkodjuk olyan izmokba, ahova nem akartuk, hogy kerüljön. Nagyon fontos, hogy 2 vagy 4 napig nem kezdünk el tornázni, nehezet cipelni, hajlongani, illetve 2 hétig nem masszíroztatjuk.
1: Aztán arra is érdemes figyelni ilyenkor, hogyha ezt mind végigvettük, és mindre odafigyeltük, minden szabályra, hogy ez tulajdonképpen, hogyha beválik, akkor érdemes rendszeresíteni, gondolom én, és akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az első kezelés az egy olyan ismerkedés az embernek a botoxra, hogy hat, hogy viselem, és akkor utána érdemes a szakorvossal konzultálni, hogy hogyan érdemes tovább vinni a botox kezelést?
2: Mindenképpen, ugye azt a páciensek általában nem szokták tudni, hogy mi orvosok nem csak azért beszélgetünk a pácienssel, hogy megismerjük őt, azért is, mert nagyon érdekel. De leginkább azért beszélgetünk, főleg amikor elsőre beérkezik a páciens, hogy lássuk az izommozgását, azokat az izommozgásokat, amiket ő nem tud szabályozni, nem tud kontrollálni. És ez szerint próbáljuk megkezelni. Ezt nevezhetjük egy ismerkedésnek, nyilván könnyebb egy második, harmadik, negyedik botulinumtoxin kezelés, amikor tudjuk, hogy melyik izma hogy reagál. Nyilván mindenki ugyanúgy, de mégsem. Nagyon fontos, hogy ő hogy tud együtt élni azzal a hatással, amit kivált belőle ez az injekció. Hogy nem lesz-e nehéz a homloka, hogy nem tud egy szemvillantással rászólni a gyermekére, hogy ez mennyi. De én azt gondolom egyébként az esetek többségében, sőt megkockáztatom, hogy 99%-ában visszatérnek a páciensek, nem azért, mert addiktív a botulinumtoxin kezelés, hanem azért, mert addiktív a tükörkép, amit látunk.
1: Dr. Gondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmatológus szakorvosa volt a vendégem a mai műsorban. A botoxról beszélgettünk, a felhasználásáról, a történetéről, a botoxos kezelésekről. Szerintem most mindenki haza tud vinni ebből a beszélgetésből sok-sok hasznos dolgot. Ildikó, köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szívesen, Petra.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Megfelelő volt az idei görögdinnye minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartko Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görögdinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok, a nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás.
1: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna FM.
0: Zenei finomságok.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Egy újabb nehéz témájú dal, ami pontosan a nehéz téma miatt sikerült annyira szépre, és mégis érdekes módon a zene csodálatosságának köszönhetően könnyedre, befogadhatónak mondhatjuk igazából, és tulajdonképpen itt is arról van szó Jeff Buckley Grace című dalánál, hogy az ember a legnehezebb dolgokat is valahogy mélyen a sejtjeiben hordozva, talán még ismerősnek is találhatja. Arról szól a dal, a Grace, vagyis a Kegyelem című dal, hogy milyen az, amikor nem félsz a távozástól, nem félsz a haláltól, nem félsz a saját halandóságod miatt sem, nem félsz távozni egyik helyről a másikra, nem félsz attól, hogy mi történik veled az utazás során, még egyik helyről a másikra tartasz, mert tudod, hogy van egy igazi szerelmed, van valaki, aki szeret téged. Nagyon szépen mondja el Jeff Buckley ebben a dalban, ami eredetileg Gary Lucas dala volt, majd erről is mesélek egy kicsit, hogy tulajdonképpen itt csak arról van szó, hogyha szeretet van, akkor minden van. Ha emlékeztek, esetleg rá volt egy Miss Rose White című film, amiben Kara Sedgwick volt a főszereplő, és abban az a mondat hangzott el, hogy a szeretet nem hal meg, nem öli meg a távolság, sem az idő, sem a halál. És nagyon szépen visszhangzik ez, vagy kapcsolódik ez ehhez a dalhoz, a Kegyelem című dalához Jeff Buckleynak, aki maga is egyébként érdekes módon tragikusan fiatalon hunyt el, belefulladt egy tóba, mert egy óriási nagy csizma volt rajta, egy nehéz csizma, ami megtelt vízzel, és nem tudott egyszerűen felemelkedni a víz alól. Az édesapja 28 éves volt, amikor meghalt Tim Buckley, aki szintén zenész volt. Szóval, hogy itt van nyilván egy óriás nehéz sors, amit ők hordoztak, de a Grace volt tulajdonképpen az, ami a New York-i Cine Club 93-as bemutatójakor Buckley el is mondta, hogy ez a dal miről szól. Ettől már azonnal nagyon nagy siker lett. Eredetileg, hogy az imént már mondtam, Gary Lucas volt az, aki elmondta, hogy ő írta meg ezt a dalt, de ez egy instrumentális gitárdarabként készült el, nem volt hozzá se szöveg, sem pedig tervbe sem volt véve az, hogy ehhez valaki énekelne, de aztán összehozták őket a Gods and Monsters-ben, 89-ben, ott összetalálkozott Gary Lucas és Jeff Buckley, és abban a pillanatban, amikor az egyik szervező Brooklynban azt mondta, hogy nektek mindenképpen együtt kéne dolgozni, mert fantasztikusak lennétek együtt, azt mondta Gary Lucas, hogy ahogy elkezdtem beszélgetni Jeff-fel, azonnal tudtam, hogy mire gondolt a srác, azonnal tudtam, hogy nekünk valóban együtt kell dolgoznunk, és akkor megmutatta a zenét Jeffnek, és aztán utána már meg is lett a Grace, mert ennek eredetileg más volt a címe. Tries Up To Be az volt a címe, amikor még instrumentális gitárdarab volt, és az is nagyon különös egyébként, amit Gary Lucas elmondott a dal szövegével kapcsolatban, hogy tulajdonképpen valóban az elmúlással foglalkozik az egész dal, és az egész szöveget Jeff Buckley írta meg, és kifejezetten erről szól, hogy ha jön az időm, nem félek majd meghalni, és aztán a későbbi részében még a fulladásra is utal, bár csak metaforikusan, érzem, hogy megfulladnak a nevem által, ahogy én magam is elsüllyedek, de olyan könnyű megismerni és elfelejteni az egészet ezzel a csókkal. Nem félek elmenni, de olyan lassan megy, hosszú az élet, de tudom, hogy valaki szeret. Tragikus sorsú, zseniális énekesről van szó, 1966-ban született Kaliforniában. Mary Gibert és Tim Buckley gyereke volt. Ő édesanyja felől panamai, görög és francia, az apukája felől ír-amerikai és olasz-amerikai felmenőkkel rendelkezett. Mindene megvolt ahhoz, hogy egy zseniális, tehetséges, csodálatos ember legyen, aki hosszan él, és aztán ez a tragikus halál aztán bekövetkezett 30 éves korában. Egyébként Jeff életében egyszer találkozott az apukájával, aki aztán nem sokkal később túladagul 75-ben elhunyt, és onnantól kezdett foglalkozni Jeff Buckley a távozással, de érdekes módon a dal mégsem szomorú, inkább valóban a kegyelemre, a kegyre, az életnek, magának a létezésnek a kegyelmével foglalkozik, amintől az ember tényleg úgy érzi magát, hogy azonnal mosolyogni kezd, hogy mennyire hálás azért, hogy él. Érdemes figyelni a szövegre is, meg a dallamra is. Jeff Buckley amúgy is egy nagyon figyelemre méltó figura volt, a többi dalát is meg fogjuk majd mutatni, de először kezdjük ezzel. Ez a Grace, vagyis a Kegyelem Jeff Buckley-tól, itt a Mannán.

Alanis Morissette a következő a sorban a zenei finomságok között. Ez a zseniális csaj, aki 1995-ben, amikor az első nagy lemeze megjelent, Jagged Little Pill, akkor alapjaiban rázta meg a popzene világot úgy, hogy egy olyan fajta progresszív és mainstream keveréket adott az embereknek, és egy olyan alternatív verzióját az igazságnak, amiről én azt gondolom, hogyha például az Ironic című dalát nézzük, vagy a You Ought to Know címűt, amit most meg fogunk hallgatni, és egyáltalán az összes dalát, a benne szereplő embereket, azokat, akik a dalokat ihlették, szóval egy olyan alternatív igazságot tud adni, ami mindannyiunkban él. Sőt, meg tudja villantani azt a valódiságot is, ami mindannyiunkban megvan, de nagyon kevesen mernek így énekelni, hogy a saját életükből merítenek. Tulajdonképpen egy kicsit nekem olyan Alanis Morissette, főleg ezzel az első nagy sikerű lemezével, mint egy író, aki megír egy valóságban megtörtént esetet, esetleg a neveket megváltoztatja. És hogy erre a legjobb példát meg is mutassam a Manna hallgatónak, hát kérem szépen, ez a You Ought to Know című dal, amit most meg fogunk hallgatni Alanis Morissette-től, ami konkrétan egy ex-pasinak szól, egy nagyon dühös üzenet annak a volt pasinak, egy exnek. Erről azt mondta Alanis Morissette a dalról is, illetve a dal ihletőjéről is, hogy igen, egy konkrét szeméről van szó, de az illető nem vette fel a kapcsolatot vele akkor, amikor a dal megszületett, úgyhogy valószínűleg nem is tudja, hogy róla van szó. Alanis Morissette azt állította, hogy soha nem fogja megmondani, hogy ő ezt kiről írta, ahogyan egyébként Carly Simon is tette a You're So Vain című filmben, hogyha valami párhuzamot keresünk hasonló történetekkel, mondta ezt ő így az interjúban. Egyébként a pletykák szerint ez a dal a színész Dave Coulierről szól, akivel Alanis Morissette egy ideig randizott, ő még nagyon fiatal volt, épp hogy felnőtt, a pasi pedig akkor volt 32 év körül, Alanis Morissette pedig 18. Coulier játszott a Joey-t a Full House című tévéműsorban, hogyha szeretnénk fejben elhelyezni, hogy kiről van szó, és aztán 2008-ban, tehát sokkal-sokkal később, mint ahogy megjelent a dal és a nagy lemez, a Calgary Heraldnak, ugye kanadaiak, Coulier azt állította, hogy a dal egy nagyon nehéz, döcögős kapcsolatáról, korábbi kapcsolatáról szól, és azt mondta a színész komikus, ez a pasi, Coulier, hogy először vezetés közben hallotta meg a dalt, és még mondtam is magamban, hú, ez a csaj nagyon dühös, hú, de milyen pipa lehet ez, szegény pasi, akiről ez énekel. Aztán rájöttem, hogy úristen, ez Alanis. Aztán elkezdtem gondolkodni, várjunk csak, kiről szól a dal. Meghallgatom újra, és újra, és újra, és újra, és rájöttem, hogy ez a dal rólam szól, és aztán rájöttem, hogy ú, szegény, nagyon megbánthattam őt, és elkezdtem gondolkodni róla, hogy hogyan tehetném jóvá, megpróbáltam vele felvenni a kapcsolatot, aztán végre sikerült elcsípnem. Ugyanakkor a sajtó is hívott, és azt mondták, hogy szeretnék, hogyha hozzászólnék a dalhoz. Valóban rólam szól-e? Aztán én felhívtam Alanist, és mondtam neki, hogy mit mondjak, mit tehetek érte, és azt mondta, hogy azt mondasz, amit akarsz, igazából teljesen mindegy. Aztán találkoztunk, egész nap együtt lógtunk, és tök jó volt az egész, nagyon szépen helyre billent ez az egész, és ez volt az a pont, amikor éreztük, hogy tulajdonképpen mi jól vagyunk, függetlenül attól, hogy ez a dal most mennyire dühös vagy nem dühös. Egyébként Coulier később elmondta az újságíróknak, hogy csak azért ismerte el, hogy ő volt a dal alanya, szerintem, mert Alanis neki sem mondta el, hogy róla szólt, hogy megnyugtassa végre az újságírókat, és hagyják őt békén. Azt mondta 2014-ben később még a BuzzFeednek, hogy a pasi, akiről az a dal szól, egy igazi rossz fej, fogalmazunk így, hát ő ennél durvában fogalmazott, úgyhogy én egyáltalán nem szeretném, hogyha párhuzamot vonnának a között, a pasi között és köztem, szóval valójában én nem szeretnék ez a pasi lenni. Alanis Morissette nagy sikerű lemezéről, a Jagged Little Pill-ről jön az összes sikeres számnak az egyike, egyik nagy kedvencünk, ez a You Ought to Know. Itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98 pontot Manna FM-en most a zenei finomságok órájában jön két zseni, konkrétan két zseni. Két zenész zseni és két fantasztikus ember különben, mert két roppant intelligens arcról van szó. Szóval az egyikük Phil Collins, a másik pedig Eric Clapton, aki Phil Collinsnak ebben a dalában játszik, az egyik legjelentősebb gitárszólót Eric Clapton játssza a dalban. Nézzétek meg a klipet is, az is nagyon jól sikerült, egy ilyen kicsit 20-as, 50-es évek korszakára emlékeztető, nem lehet pontosan eldönteni a történeti időszakot. Arra hajazó fekete-fehér videóklipről van szó, nagyon érdekesen személyisíti meg Phil Collins különböző karakterekben azt a figurát és azt a problematikát, amiről a dal szól. Ez az I Wish It Would Rain Down, amiről nagyon viccesen egyébként azt mondta egyszer Phil Collins, hogy ez csak egy időjárás jelentő emberről szól, egy időjósról szól, aki hát mindig elmondja, hogy most eső jön, ennyi eső lesz, itt lesz eső, és aztán sose válik be az ígérete, de tulajdonképpen egyébként, bár vigyorogva és kicsit szemtelenül Pimaszú mondta ezt a kamu történetét a dalnak el egy BBC interjúban, de direkt viccelt ezzel, méghozzá azért, mert ez konkrétan egy olyan kapcsolatról szól, ami véget ér, és ami egy megcsalás miatt, egy csalás-árulás miatt ér véget, és tulajdonképpen az énekes minden egyes dologra reflektál, ami elhangzott a kapcsolatban, mindent felsorol, nagyon szép hasonlatokban teszi ezt meg, és arról is énekel, hogy mi az, ami elhangzott, milyen ígéreteket tettek egymásnak, ami még mindig ott lebeg valahol a világban, a levegőben, és várják tulajdonképpen mindeketten, de főként az énekes, hogy ez beteljesüljön. Hát, ha mégis van egy mini esély arra, hogy ez valahogyan összejön még az életükben, annak ellenére, hogy valahol a szíve mélyén, vagy talán inkább az eszével tudja, hogy sosem lesznek együtt, és soha nem fogják őket most már együtt látni, és ez nem is fog beteljesülni. Gyönyörűen van felépítve a dal, zeneileg is, a szövegét tekintve is, és az a sokféleség, ahogyan a klipben megjelennek Phil Collins is, illetve a többi zenész, az is csoda jól van elkészítve. Ami Phil Collins-t illeti egyébként, egy nagyon érdekes élettörténetről van szó. Képzeljétek el, hogy egy pontosan úgy, ahogyan egyébként már többször lehetett hallani a Genesis-szel kapcsolatban, igen, egy hirdetés alapján jelentkezett 1970-ben, és akkor került be dobosként a Genesis-be. A Melody Maker magazinban adtak föl hirdetést a Genesis tagjai, hogy dobost keresnek, és akkor került oda. Egyébként háromszor házasodott, 5 gyereke van, a harmadik felesége, akitől 2006-ban vált, a 22 évvel volt fiatalabb nála. Az Emily Párizsban című sorozat a Netflixen az ő lányának a főszereplésével fut és készül. Érdemes megnézni, nagyon szép kislány. A fia zseniálisan dobol, most a koncert, ami majd ugye tavalyról el lett halasztva idén őszre, a Szigetországban, Írországban és Angliában, meg még talán pár országban megtartják, ott már a fia fog dobolni. Az is nagyon érdekes, hogy Artful Dodgert játszott egészen kicsi gyerekként, már gyerekszínész volt Londonban az Oliver előadásban, és képzeljétek el, hogy fizetett, csak a hangstatisztéria volt 1964-ben a Beatles Hard Day's Night című filmjében. Ragyogóan játszik Dudán, tudjátok, ez a kecske Duda, és amikor Peter Gabriel elhagyta a Genesis-t, vagyis hát kivált és szólókarrierbe kezdett, akkor elképesztően sok énekest hallgatott meg a Genesis, mire rájöttek, hogy itt van a dobosunk, aki tök jól énekel, és nincs is szükségünk igazából másik énekesre, mert hát itt van nekünk a Phil Collins. Megjelent drogkereskedőként az egyik Miami Vice epizódban, aztán például láthattuk őt a Hook cím mesében is, ő volt a Scotland Yard detektívje, aki átkutatta Wendy nagy óriás házát, a nagyi házát, Wendy nagymamájának a házát, amikor Hook kapitány elrabolja Peter gyerekeit, Robin Williams gyerekeit. Szóval nagyon, nagyon érdekes élete volt, és nagyon sokféleképpen jelenik ő meg, tulajdonképpen már mint az élettörténeteinek a része, saját maga, a maga dalaiban, és talán ettől olyan ember közeli. Egyébként az, amit az ő muzsikájában hallani lehet. Nagyon sok ember a világ nagyon sok részén kapcsolódik hozzá szívvel és lélekkel. Nagyon sok történet kapcsolódik a dalaihoz. Majd egyszer erről is mesélni fogok. Jan Phil Collins, Eric Claptonnal közösen ez az I Wish It Would Rain. Itt a Manna.

A zenei finomságok között itt a 98 pontat Manna FM-en Vangelis, a zseniális Vangelis. A következő a sorban a Tűzszekerek, vagyis a Chariots of Fire című dallal, ami az Azonos című filmnek volt a legendás, ikonikus és epikus és himnikus, és még mondhatnék több jelzőt is, főcímdala, ami az 1924-es olimpiai játékról szól, hivatalos nevén a 8. nyári olimpiai játékokról. Ugye ez Párizsban volt, Franciaországban, és a Tűzszekerek című film is erről szól. 1981-ben mutatták be a filmet, a Tűzszekerek című filmet. Ennek volt az eredeti címe, a Chariots of Fire, ami a dalnak is az eredeti címe. Hugh Hudson rendezte a filmet, a forgatókönyvét Colin Welland írta, és ez egy igaz történetet feldolgozó film. Két brit atlétáról szól az 1924-es nyári olimpia idején. A 7 Oscar-díjra jelölt film 4-et meg is nyert, beleértve a legjobb filmdíját is, és szerepel természetesen az 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. A film címét William Blake Jerusalem című versének egy sora ihlette, a Bring Me My Chariot of Fire kezdetű sor. A Tűzszekere két brit rövidtávfutó küzdelmét filmesíti meg, és követi végig, és mutatja meg nekünk. Ez a két brit rövid távfutó pedig Eric Liddell és Harold Abrahams, akik ezen a bizonyos 1924-es párizsi olimpián versenyeztek. Eric, ő egy elszánt skót misszionárius, ő azt mondja, hogy Isten dicsőségéért fut. Harold pedig egy gazdag zsidó család fia, ő pedig azért, hogy a győzelmeivel bebizonyítsa jogos helyét a cambridge-i társadalomban. Egy 100 méteres válogató versenyen Eric legyőzi Haroldot, aki fogad egy profi edző, hogy ő fölkészítse a versenyre, és Eric, amikor megtudja, hogy az olimpián a 100 méteres síkfutás előfutam a vasárnapra esik, akkor megtagadja, hogy részt vegyen ezen, bár az olimpiai bizottság nagy nyomást gyakorol rá, és aztán végül kompromisszum születik, amikor Eric lehetőséget kap arra, hogy a 400 méteres távon elindulhasson, és aztán Harold és Eric is győz a versenyszámában, a 100, illetve 400 méteren, majd folyik tovább az életük, ezt is láthatjuk még a filmben. Eric Liddell, mint misszionárius tevékeny, a második világháborúban veszti el az életét. Harold Abrahams pedig sportember és jogász. Jogásszá lesz sportemberből, és 1978-ig él. Vangelis zseniális és csodálatos dala, egy olyan legendás muzsika, amit szerintem nincs is ember talán, aki ne hallott volna már, vagy ne ismerné. Egészen megható és szívfacsaró az a nagy érzés, az a nagyon nagy érzés, amit érzünk akkor, amikor elindul a zene. Olyan nagyívű és olyan nagyszabású, olyan monumentális a hangzás és a dallam, hogy egy egész életet, egy bolygót, egy sokféle létezést megmutató dalt érez ilyenkor az ember. Egyszerre lehet érezni szerintem az összes futónak a lelki világát, és hát nyilván a két főszereplőnek a lelkét is, de természetesen ez, mondhatjuk azt, hogy nem is meglepő, mert egy Vangelis rendre ilyen muzsikákat készített, hát hiszen a Tűzszekerek muzsikája mellett ott van még a Szárnyas fejvadász, vagy a Paradicsom meghódítása, amit hallhattatok már itt nálunk a zenei finomságok között, vagy például a Nagy Sándor a hódító című filmek komponált zenéi. Varázslatos muzsikákat szerez Vangelis, és varázslatos az is, ahogyan ő hozzááll a zenéléshez. Egyébként pedig azt is javaslom, hogy azon túl, hogy meghallgatjátok a muzsikát, nézzétek majd meg egy nyugalmasabb pillanatban a videóklipet is. Nagyon szeretnivaló az egyszerűsége a videóklipnek, és ez számomra különösen kedves, hogy a művésznek az alkotói pillanatát úgy kapják el, és készül belőle videóklip, hogy a zongoránál, ahogy ül és játszik Vangelis, még egész fiatalon, egyébként egy nagyon helyes pasiról van szó, mármint Vangelis egy kifejezetten jóképű férfi. Ott van a kávéscsésze, rendes, helyes kis presszós kés csészeaj és kis csésze a zongora egyik oldalán, bal keze felé, a másik oldalán pedig a hamutál és benne a füstölgő cigaretta. Ebben megvan az az erős művészesség, amikor úgy tényleg elkapja az ember lelkét, az alkotni vágyás, és úgy érezzük, hogy belülünk is ki tudna jönni valami olyan, amivel el tudunk mondani sok embernek olyan érzéseket, mint amilyeneket ez a dal, a Tűzszekerek dala elmond. Vangelis és a Chariots of Fire, vagyis a Tűzszekerek most itt a zenei finomságok között.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
5: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége. Nyilvánosak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Egy hetet kapott a gazdasági és energetikai miniszter arra, hogy jelentést tegyen, milyen körülmények és mulasztások vezettek a kritikus paksi üzemeltetési helyzethez. A kormány szerint szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó felülvizsgálata. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból az is kiderül, hogy Kapitány Istvánnak október végéig kell előterjesztést készítenie, hogy milyen tényezők befolyásolják a villamos energiaellátást, és milyen intézkedéseket kell hozni a műszaki, jogi, gazdasági kockázatok elkerülése érdekében. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozás sürgetve a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 6-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése fenyeget, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Megerősíti a kormány Magyarország részvételét az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó műveletben. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint megduplázták, így 300 főre emelték a magyar katonai létszámot. Ezen túl hosszabb ideig, 3 hónap helyett több mint 1 évet töltenek kihelyezett szolgálatban a békefenntartók. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhelt az adófizetés elmulasztásával több mint 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett.
0: Időjárás.
5: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Pár percen múlt 11 óra, az a 98.6 Manna FM, és benne a Bőségkosra Puczatilával. Mindjárt mondok egy nevet, ami arra garancia, hogy a következő egy óra verbálisan igazán gazdag és élménydús lesz. Akivel most fogok beszélgetni, Réz András. Zenélünk, aztán jövünk vissza itt a Bőségkosarával.
7: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Mannasztikus műsorok és igazi élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval 98.6 Manna FM Bőség kosara a vendégem, illetve hát mi vagyunk az ő vendége, Réz András, és itt vagyunk a Ver Caféban. Már is átadom a szót, az elején picikét én beszélek, aztán úgyis sokkal többet. Kaptunk remek Réz kávét, ahogy ő iszta. Hogy iszta, mester, a kávét?
2: Röviden, erősen, minden nélkül.
1: És ha tegyük tisztába ezt a vízkérdést, előtte vagy utána?
2: Előtte mindenképpen kell egy kis víz, de az ember kiöblíti a száját, mert bármilyen fura, de számomra a kávé az élvezeti cég. Nem drog, hanem élvezni kell minden cseppjét, és ezek a rövid, sűrű kávék. Na, szóval előtte mindenképpen, aztán utána meglátod, hogy vágysz rá. Én nem szoktam, mert az egy jó érzés, hogy még percekig a kávé aromája ott van a számban.
1: Na próba, akkor előtte víz, ugye lemosuk az előbbi bokat. És jön egy kávé, ahogy a mester issza.
3: Egy kis szimat.
1: A szim illata az isteni. Új hullámos kávét iszunk, ugye? Ez egy gyümölcsös pörkölés, vagy hogy hívják ezt pontosan?
2: Igen, nem olyan nagyon új hullámos, mert az amelyik nagyon új hullámos, az ennél még egy pics, hogy mondják egészen, citrusosabb. De savanyúbb.
1: Na, belecsaptunk a közepébe, egy picit a helyszínről, ugye? Egy kávéházban vagyunk, ami sokkal-sokkal több, mint kávéház, hogyha az ember benéz és körbe veti tekintetét. Mi ez a Ver Café? Honnan jött az ötlet, és miért vágtatok bele ebbe igazán?
2: Te valójában most a Verk Akadémia termeiben tartózkodsz, mert hogy a hátunk mögött ott vannak a tantermek, sőt most az ilyen vírusterhes időkben arra is volt már példa, hogy itt a kávézóban tartottunk órát. Na, szóval először ugye megszületett a Verk, egy éve költöztünk erre az új helyre, és azt mondtuk, hogy ez tök jó. És aztán körülnéztünk itt a Csanádi utcában, hogy hova menjenek a mi hallgatóink, amikor szünet van. Hol fognak kávézni, hol fognak szendvicsezni. Hát, van ez az, de belefért volna még valami. Aztán a másik gondolat az volt, hogy egy iskola az mindig egy ilyen fura intézmény. A kívülálló úgy gondolja, hogy az iskola az olyan nagyon fegyelmezett, hátratett kézzel ülnek, és a Réz András nevezetű pedellus fegyelmezi őket. De mi soha nem voltunk ilyenek. Ez mindig ilyen dumálós, beszélgetős, vitatkozós hely volt. Kicsit olyan, mint egy kávéház.
1: Na, a kávéház, ez a lényeg, ugye? És ha már, hogy véget ért a tanítás, vagy közben órák között ki lehet ülni, és hát jön egyfajta, nem tudom, létezik egy közösségi kávézás. Miért jó az, hogyha az ember nem maga, hanem társaságba fogyasztja el az amúgy igen remek kávét?
2: Te pontosan tudod a választ erre, csak most eljátszod azt, hogy nem tudod, és engem kérdez.
1: Hát a riporternek ugye tudom a választ, de hát nyilván én a hallgatókat szolgálom, úgyhogy várom a választ.
2: Világos. Hát azért, amiért itt ülünk, hogy beszélgessünk, hogy offline létezzünk, mert ráadásul a világ most beleszorít bennünket egy olyan fajta online létezésbe, amelyet én néha nagyon fenyegetőnek érzek, mert különböző nézetű emberek online iszonyatos dolgokat mernek kimondani.

0: dolog. Kicsit bonyolultabb elmesélni, de megpróbálom. Szóval az, hogy ott vagy, itt vagy. Tehát az online valami olyasmit jelent, hogy egyszerre vagy jelen a világ minden pontján, ahol akarsz. Ez végtelen boldogító érzés. Ez a, figyelj, éppen most beszélgettem a barátnőmmel, aki Új-Zélandon óper. Fantasztikus. Meg a másik, hogy amikor előveszed a kütyüdet, akkor se vagy ott. Hiszen abban a pillanatban millió emberrel teremtesz kontaktust, híreket fogyasztasz, de a kávéház meg valami ilyesmiről szólna az én felfogásom szerint, hogy ott vagy azzal az emberrel, akivel egy asztalnál ülsz.
1: Itt folytatjuk, én most egy asztalnál ülök Rész Andrással, és még fogok is vele a műsor hátrájú részében. Most zenélünk, aztán folytatjuk a bőség kosarát innen a Verk Akadémia is Caféból.

0: Ez a Bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőségkosara, zene után újra itt vagyunk, a helyszín pedig a Ver Café és Akadémia, akivel pedig beszélgetek, Réz András. Nemrégiben, az elmúlt hetekben egy polgári hetilapnak a címlapjáról köszöntél vissza, amit én rendszeresen olvasok, és volt benne egy mondat, amit én szinte sejtettem, hogy rád igaz, és nagyon megörültem neki, valamit te sem tudsz a világon, online tanítani. Ugye online-offline, erről beszélgettünk az elején, mert nem látod a tekinteteket. Nyilván, hogyha ez az interjú korábban készül, akkor nem találkozunk, mert akkor itt úristen mi volt, akkor esetleg Skype-on beszélgetünk, de az nem ugyanaz, itt velem szemben a húsfér Réz András, akivel most egy picikét arról beszélgetnék, hogy a kávé, a kávézás hogyan alakult át az utóbbi 5-6-7-8 évben. Amikor az ember azt veszi észre, hogy a legnagyobb gyors étterem lánc is külön kávézókat alakít ki, akkor már valami történt a kávézás világában. Divat lett kávézni? Sik lett kávézni? Megszerették az emberek újra a kávét? Hogyan látod ezt te?
2: Hú, a történet hosszú, mert amikor én gyerek voltam, az apám mindig arról beszélt, hogy a kávéház, ami már nem nagyon volt, bár a Hungária félreértés ne esik, még működött, meg még 2-3 ilyen kávéházra hajazó intézmény. És hát én ugyan elég fiatalon elkezdtem kávézni, de bocsánatot kérek, a 60-as évek kávé nem voltak feltétlenül magas minőségűek. És akkor úgy mindig rácsodálkoztam az apámra, hogy miért van úgy oda a kávéház, aki. És akkor elmesélt, hogy mert a kávéház az egy hely. Oda emberek járnak. Azért járnak oda, hogy nézeteket, véleményeket, gondolatokat cseréljenek. És akkor elkezdte sorolni azokat az írókat, akik kávéházi írók voltak. Olyannyira, hogy esetleg ott is írtak ténylegesen, és nem mentek az, hogy papírra vesik hallhatatlan gondolataikat. És akkor teltek múltak az évek, én egyre erősebb kávés lettem, de maga a kávéház az jóval később kezdett megerősödni, és hogy mondjam, valami elindult az 1990-es hatalom újraosztás után, amikor jöttek vállalkozók, akik aztán csinálni kell valamit, amire talán van igény, de a kávé mint élvezeti cikk akkor vált fontossá, amikor kiderült, hogy úristen, hát rengetegféle kávé van. Amikor elkezdték képezni a barisztákat, amikor már kávékritikák jelentek meg, és amikor trendi dolog lett ez a, figyelj öcsém, van egy 16 báros karos cuccosom, és ez, és tudod, én most akkor egy olyan őrlőt vettem hozzá, amelyik, és a kiütőm az nem tudom milyen márkájú. Most lehet, hogy ez sznobériának tűnik így elsőre, csak hogy a sznobéria nem biztos, hogy rossz dolog. Mert ugye a sznobéria azt jelenti, hogy belásod magad valamibe, megpróbálsz bölcsebb lenni, kipróbálod. Ja, és elkezdesz olyan új dolgokkal foglalkozni, amelyek korábban nem fértek bele a világodba. Na, és ez nagyon rendesen meglökte a kávézást. Én ugye egy kicsit ódivatú vagyok, tehát én inkább az olasz típusú eszpresszóknál ragadtam le, de az olasz és az új hullámos kávé közötti zónába bemerészkedem. A kemény új hullámos cuccokkal azért én igazán óvatos vagyok. Nem is beszélve olyan trükkökről, mint a French press, az áztatott kávé. De hát figyelj, ez egy nagyon fontos dolgot mutat. Ez egy kultúra lett. Ez nem egyszerűen egy tétel az árlapon, hogy szimpla dupla, mint az én gyerekkoromban, hanem válasz. Nem is beszélve arról, hogy te esetleg egy latte macchiatót, egy espresso macchiatót szeretnél, egy lattét szeretnél, egy plain white-ot szeretnél. Tehát ebből kinőtt valami, ami nagyon szórakoztató, és néha egészen jó ízű, tegyük hozzá.
1: Remek terep lenne például itt egy ilyen kávé bemutató, és azt hiszem az arany meg is van, aki ezt meg tudná tartani. Most zenélünk, aztán beszélgetünk arról, amit most a kolléga letett elém, ez az úgynevezett részszendvics, ami vagy titkos, vagy nem tudom, bár a Facebookon azt írta ki valaki, a Facebook felelős, talán pont a kedves feleséged, hogy ma 11 és 1 óra között személyesen Réz András szolgálja fel ezt a szendvicset. A recept titkos, de kiszedhető a mesterből. 98.6 Manna FM, jövünk vissza, van még miről beszélni Réz Andrással.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: a bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM örömre hangoló zenék alatt addig én elfogyasztottam az elémletet részszendvicset, az egyik részszendvicset, a smokit. Elmondom, mit éreztem én. Minden a részletekben rejlik, és ott derül ki. Arányosan van benne, én tormát éreztem, füstölt hús, tuborkát, de hogy pontosan mi ez, és hogy milyen kenyérben van, hát arról a névadó Réz András majd mesél, hogy milyen is, és honnan jött ez a részféle smoki szendvics.
2: A smoki ezt tőlem jött, kísérleteztem. Kézbe vonultam a konyhába, kipakoltam 8 féle péksüteményt, kipakoltam 1000féle hozzávalót, és ugye az volt a kiindulási alapom, hogy én nem vagyok híve a mindenmentes konyhának. Elég rám nézni, hogy én úgy... Szóval én jobban vagyok a húsa, jobban vagyok a sajttal, jobban vagyok a csípőssel is, ha azért nem olyan nagyon brutális, tehát a skorpió paprikát nem merném még megközelíteni se. De ezek mind-mind beleférnek abba, amit én jónak tárom, és azt mondtam, hogy mi lenne, ha fejlesztenénk 2 olyan szendvicset, amelyik kilóg ebből a mai nagyon trendi mindenmentességből, viszont egy jó határozott ízei vannak. A smoky, amelyet most kóstoltál, az egy ilyen gyökérkenyérbe töltött íz, és abszolút pontosan azonosítottad a hozzávalókat. Csemege uborka, füstölt hús, a füstölt sajton egy leheletnyi áfonyás torma, és a tetejére még jön egy kis füstölt sajt is, félreértés ne essék, hogy akkor, amikor ezt az egészet betesszük a kontakt grillbe és átforrósítjuk, egy picit megfolyjon rajta az a kis füstölt sajt. Nem állítom neked, hogy egy kimondottan diétás holmi, de mint a nevés mutatja, pontosan az a lényege, hogy ezek a kis füstös ízek és illatok ott legyenek benne, mert van, aki szereti, például én.
1: Ha most ez televízió lenne, mint ahogy már találkozunk televízióban, és igen, ez szétvágva pont úgy néz ki, mint egy gasztroplakát, mint egy Verk Akadémián tanult grafikus hajtotta volna végre ezt a folyamatot. Gyönyörű, az arányok már itt felvágva látszanak. Ez azt jelenti, hogy a részszendvicsen túl is van világ, tehát hogyha teszem azt, mennyire van a te kezedben gyakran fakanál otthon? Mennyire főzöl te, hogyha vendégeket vártok?
2: Akkor én főzök. Itt nincs mese, most megszakadt a szívem, mert mindig szokott lenni szeptemberben egy ilyen hatalmas összejövetel, amely a koronavírus okáhozott intézkedések és félelmek miatt, fogalmazunk így reménykedő, elcsúszik egy picit. Hát ez azt jelenti, hogy én egy hétig főzök. Mert hogy én nagyon szeretek főzni. És nem feltétlenül ilyen, hogy és akkor a francia és a távol-keleti konyha, mi fenne ezek? Ezek olyan rendes, brutális magyaros kaják, félreértés ne essék. Töltött káposzta, székely káposzta, iszonyatos mennyiségű só lett, mert arra komoly igény szokott felmerülni. Szóval, hogy mondjam, nem diétázni járnak hozzánk ilyenkor a vendége, de amikor eljön a hétvége, és jönnek a gyerekek, meg az unokák, hát azért akkor is kell valami finomat főzni, mert ez egy ilyen régi becsípődés nálam, hogy az a hétvégi ebéd, az nem egyszerűen arról szól, hogy kajálunk. Szóval az valamilyen módon megerősíti, hogy mi offline is együvé tartozunk, hogy meg tudjuk érinteni egymást, hogy lényegtelen hülyeségekről beszélgetünk, amelyek sokkal fontosabbak, mint az online elszabadult indulata. Holnap úgy néz ki, hogy csinálok egy jó kis paprikás csirkét, házi készítésű nokedlivel természetesen, de hát figyelj, azt a paprikás csirkét is tisztességesen meg kell csinálni, és hogy annak a mártása jó legyen, na az egy külön kis finom beavatkozás, hogy a végén úgy érez, hogy sejmes a szaftja annak a paprikás csirkének. Szóval a főzés jó dolog, és van egy írtó fontos dolog benne, hogy amikor valakinek főzöl, akkor olyan ajándékot adsz, amelyet nem kell viszonozni. Pontosan elég, ha azt mondja, hát ez nagyon finom volt.
1: Szerintem ezt sokszor mondják az ilyen rendezvényeken, amit te főzöd alkalmával. No, most megint zenélünk, aztán találkozunk még egyszer Réz Andrással, folytatjuk hamarosan, mint a bőségkosarát, a 98.6 Manna FM-en.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98 mondat Manna FM, ismét zenék után vagyunk. Mi elkezdtünk beszélgetni Andrással a piacon való vásárlás élményéről. Mert ugye ez a műsor azért jött létre anno, hogy egy kicsit ezt propagálja, hogy mennyivel másabb egy piacon oda menni ahhoz, akinek látod a kezén, de nem veszem el a kenyeredet, látni azt, hogy ő foglalkozott azzal a terménnyel. Ha röviden, bár ezt a szót felejtsük is előled kapcsolatosan, érdekesen ez már jó, meg kell fogalmazni, de miért szeretsz piacon vásárolni?
3: Te állandóan ugyanoda fogunk visszatérni. Offline igazi jelenlét, emberek, közösség. Tehát ha ez nincs, akkor mi a francnak élünk.
2: Tehát nem ilyen beszélgetős vásárló vagy, én azt hiszem.
3: Hát miért a piacon, hogy csinálod beszélgetés nélkül? Ez nem olyan, tudod, mint a láncoknál, meg azért oda mégy, leveszed, föl van címkézve, beütöd a kódot, ráragasztod a vonalkódot. Ez. Nem, ennek az a lényege, hogy mit tetszik parancsolni? Van itt valami. És tényleg vannak, van például egy pasi, azt mondom, bírom, ő még almában utazik, és ő mindig el szokta mondani, hogy melyik milyen fajta, mert hogy néha felbukkannak olyan fajták is nála, amelyek már hát kihalóban vannak, mert hogy az alma hagyja, hogy piszok drága, de már nagyon kevés fajtát kapsz belőle. Ezt meg kell becsülni. Ja, de hogy venném észre, hogyha nem állítana meg a pasi, hogy jött az az édes nyári alma, de most vigyem erre, ez egyébként tényleg csak egy hétig van. Na, szóval a piac az beszélgetés, a piac az kapcsolatteremtés, és teljesen normális dolog, hogyha valaki megkérdezi, hogy és amúgy mit nézek meg a moziban? Mert ugye a piac az nem csak arról szól, hogy adjon 2 kiló izét, hanem maga a vásár a piac az azt is jelenti, hogy tudomást veszünk egymás létezéséről, hogy visszatérünk, hogy megkérdezzük, hogy és hova lett a fiatal asszony? Azt mondja, nem, semmi baj, csak most egy kis dolga. Ezek mind teljesen normális helyén való dolgok. Inkább azért sajog olykor a szívem, hogy a piac az tényleg a bőség világa kellene, hogy legyen, és a kínálat folyamatosan szűkül. Tehát miközben az árak nagyon durván elszálltak mostanában, nem azt észleled, hogy gazdagodik, hanem az, hogy néhány fajta van, valószínűleg ez marad, és ami legalább ilyen fájdalmas, hogy és eljön az a pillanat, amikor magyar terméket már nem is fogsz kapni, amikor büszkén kínálják neked a lengyel és az osztrák almát, amikor jönnek a lényegesen olcsóbb déli gyümölcsök, de ez mit sem változtat azon a végtelen egyszerű tényen, hogy a piac az az emberi létezésnek egy fölöttébb, magasztos helyszíne.
2: Hát, ha mindenki így gondolná, akkor bizony terelnének a piacok, és nem csak sok ideges embert látnék én sem a Bosnyák téren. Neked vannak törzs, vagy te törzsvásárló valahol? Tehát az a kofa, akihez mindig oda mész, egy kedvenc hentesed, kenyeresed, uram, bocsán, sajtosod?
3: Hogy a fenében ne lenne. Hát, amikor az ember bejárja a piacot, akkor rá fog jönni, hogy nála szokott lenni az izé, nála frissebb a dió. Nálam mindig lehet jó sajtot kapni nyomottáron, mert félreértés ne essék, azért egy jó minőségű sajt. Az nem olyan olcsó szórakozás, tehát becsüld meg azt a helyet, ahol a jó minőségű sajtot még meg lehet fizetni. Aztán van olyan, ahol meg mindig tudod, hogy van valami jó kis bogyós gyümölcs. Mondjuk én erősen ki vagyok hegyezve a csonthéjasokra, kérem alása. Tehát az nagyon fontos, hogy melyik magosnál lehet kapni azt a friss diót, mandulát, magyarót, meg ilyesmit. Mert az ráadásul ugye a mi családunkban ilyen fontos kaja, mert szegény kislányomat már kisgyermekkorában rászoktattuk a dióra, és diótorta függő lett. Úgyhogy amikor ilyen a születésnapja, akkor nekem le kell rohannom, megkeresni a legszebb diót, és elkészíteni azt a diótortát, amelyik soha nem lesz olyan jó, mint Erzsi nagyé, de már csak hajszálnyira vagy a kettő.
2: Kedves hallgatók, ugye, hogy nem mondtunk nagyot, amikor azt mondtam, hogy az adás az élménydús, ez gasztroverbálisan és verbálisan is. És visszaélve a mikrofon helyzetével, én itt és most megígértetem Rész Andrással, hogy egyszer ezzel a mikrofonnal ebben a műsorban elkísérhetjük őt a Lehel piacra, és egy ilyen vásárlást leközvetíthetünk. Mehet egyszer egy következő pár hétben, mondjuk egy másfél hónap múlva?
3: Persze, csináljuk meg egyszer nyugodtan. De, hogy mondjam, lehet, hogy unalmas, mert ha én egy helyen megállok, akkor az egy komplett műsoridő.
2: Akkor az kivételesen majd vágott műsor lesz, és nem élőszerű. Találkozunk a jövő héten, a viszonthallásra.

0: long, long time.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos idő várható elszórtan záporokkal. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány. Demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a kétlépcsős emelést nem tudják elfogadni. Ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban kétlépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Várják a kormánydöntést a béremelésről a rendvédelmi dolgozók szakszervezetei, miután a belügyi érdekegyeztető tanácson nem kaptak konkrét választ a bérrendezés időpontjáról és mértékéről, hangzott el az RTL híradójában. A belügyminisztérium szerint a javaslatcsomag elkészült, de a konkrét összegekről a kormánynak kell döntenie. Tóth Zoltán, a közszolgálati rendőrszakszervezet vezetője figyelmeztetett, ha ősz végéig sem lesz érdemi előrelépés, a dolgozók tömegesen mehetnek betegállományba, vagy munkabeszüntetést kezdhetnek. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhet az adófizetés elmulasztásával több mint 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 31 fokig melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tanácsból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódban folytatjuk a beszélgetést Péter Finovák Éva írónővel, akivel már nagyon-nagyon sok mindent megbeszéltünk az előző epizódban is, mert hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Éva itthon van, és el is tudott jönni hozzánk. Az Egyasszonnyal kezdtük, mint ahogy Évának mondhatjuk, hogy az írói pályája.
1: Igen, igen,
0: az
1: igen.
0: Íróságod.
1: Sziasztok.
0: Szia, bocsánat, igen, újra.
1: Be kell köszönni, újra sziasztok.
0: Ezzel indult 2013-ban, de hogy ez nekem sokkal inkább tűnik. Azt szokták mondani a hitben járó emberek, hogy elhívásnak, ami szerintem szép. Semmint pusztán csak egy tehetségnek, vagy egy dolognak, ami megtörtént veled, hanem a nyilasságod révén és a kislányodnak köszönhetően ez egy olyan célra tartott és az élet közepébe beletalált történet, ami aztán így rajtad keresztül nagyon sok mindenkinek tud segíteni, és nagyon sok olyan nőnek képes előhívni a nőiséggel és a női léttel kapcsolatos kritikus gondolkodásnak az előhívását, vagy tehát képes segíteni előhívni ezt, ami egyébként nem merne előjönni. Úgyhogy én ezt még mielőtt elkezdünk tovább beszélgetni, köszönöm szépen.
1: Hát én köszönöm, ez nagyon... Mindig ilyenkor azért egy kicsit zavarba vagyok, de köszönöm.
2: Szerintem itt a beszélgetés közben, ami ugye nem felvétel volt, említetted, hogy van egy konkrét eset, amit nagyon szívesen elmesélnél, akkor folytassuk ezzel
1: folytassuk.
2: A beszélgetést.
0: És akkor időben hiszen... ott járunk még mindig, ugye?
1: Hogyha nem.
0: Kronológiát
1: nem. Itt ott járunk időben, mondhatom?
2: Persze. Abszolút.
1: Mert ugye Petra kérdezte, hogy én beszéltem-e a Kádár doktorral azután, ugye ő az a szülészorvos, akinek nem sikerült hiba nélkül levezetnie az én szülésemet. Ez egy forszírozott rohamos szülés volt, így mondja a szakirodalom. Az, hogy két egymás utáni nagy dózisú oxitocin injekciót kaptam muszkulárisan. És ez ilyen nem tudom, pár tíz percen belül
0: megindította,
1: hanem meg is született, és ugye mint később a halála után kiderült a boncolás során, hogy egy súlyos agyvérzése, és abból kifolyólag egy agylágyulása is volt, amit egyébként akkor, amikor őt elvitték a koraszülött intenzív osztályra, akkor ők nem vett, vagy azt mondták, hogy nem volt agyvérzése, és én ebben ugye nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy csak akkor lehet probléma, ha volt agyvérzése, de mint később kiderült, mégis volt. De hogy én nem, tehát természetesen a 6-7-es vizsgálatra visszamentem még az orvoshoz, akkor még ugye nem tudtuk, akkor már, mert egy hónap

0: Egyébként én 1961. december 5-én születtem, a lányom pedig a 23. születésnapom előtti napon, tehát nagy valószínűséggel, ha ezt az injekció halmazt én nem kapom meg, akkor talán a születésnapomra született volna meg. És hozzáteszem, hogy a húgom is ezen a napon született. Tehát, hogy ő is december 5-ei. Úgyhogy...
1: Szólt arról a fáma valaha is, hogy miért adták be ezt az oxitocint ilyen mennyiségben?
0: Hát nem nagyon kérdezték
1: ilyen
0: tőlem.
1: Ilyen egymás utániságban.
0: Ja, az persze, hát az hogy
1: és hogy sietett? Miért izomba, és nem infúzión
0: keresztül? Azért, mert nagyon sietett, mert ha infúzión keresztül adja az elhúzódó hatású, tehát akkor valószínűleg...
1: Hova sietett?
0: Teniszezni. Aha. Teniszmeccse volt, és oda sietett, és éppen a főnökével játszott, és ezt ott el is mondta, hogy ő most itt nem késhet el. De azt akartam elmesélni, amit nem sok helyen meséltem még el egyébként, talán így adásba vagy rádióba sehol, hogy nagyon-nagyon sok évvel később, én amikor ugye nekem volt a Zsuzsi, volt egy kisfiam, aki ugye halva született, vagyis akinek az most abban nem menjünk bele, mert az egy bonyolult és még jobban lelket marcangul, és nem akarom itt, hogy eret vágjon magán a hallgató, tehát hogy azt szeretném, hogy és utána született 1990-ben egy fiam, és 93-ban egy lányom. És én ezután úgy döntöttem, hogy mivel 4 gyereket szültem, én szeretném magam elköttetni. Mert hogy én nem szeretnék már több gyereket, és szerintem ez így az én részemről egy felelős döntés, és én elmentem a Vasgyári kórházba, az én drága hollósi doktoromhoz.
1: Hol járunk évben?
0: Évben 94-95, uh-huh. Lehet, hogy 90, nem tudom, ott valahol a 90-es évek közepén. És akkor ő azt mondta, hogy rendben, akkor most ezt fölvesszük, hogy én itt jártam, és akkor 3 hónapig kell ezen gondolkodnia ugye egy felelős nőnek, mert hát kinek, mindig a nőnek, és akkor utána 3 hónap múlva jöjjek vissza, akkor lesz egy egyszerű vizsgálat, én visszamegyek X napon, és akkor a következő héten ő meg is csinálja ezt a műtétet. És amikor 3 hónap múlva visszamentem, akkor mondta, hogy sajnos új főorvos van a kórházban, és ragaszkodik hozzá, hogy minden elkötésre várakozom, mert akkor már ugye rendszerváltás után voltunk, tehát akkor már ugye az volt, hogy egyes főorvosok, akik nagyon jól akartak állni bizonyos dolgokhoz, ők már elkezdtek nagyon hívők lenni, és nagyon félteni itt a szaporulatot. És akkor így ragaszkodik hozzá a főorvos úr, hogy megvizsgáljon. És akkor le kellett ülnöm ott a folyosón, és akkor szólítottak, és bementem, és képzeljétek, hogy az a kép fogadott, hogy ott ült és gépelt az a szülésznő, az a Zsuzsika nevű szülésznő, aki mikor Zsuzsi született, akkor abban, ez egy totál másik kórházról beszélünk, tehát én a megyei
1: akit
0: kórházban szültem, én a megyei kórházban szültem, és ez a Zsuzsanna nevű szülésznő most ott ült a Vasgyári kórház ambulanciáján, és belépett Kádár doktor, aki az új főorvos volt. Meg se néztem, képzeljétek el, hogy ki volt már írva a táblára, hogy ő a főorvos, és meg se néztem, mert Kádár Zoltán belépett, és én ahogy megláttam, akkor én annyit mondtam csak ennek a Zsuzsikának, hozzá se szóltam, hogy na ez nem fog hozzám nyúlni. Az egészen biztos, és hogy elindultam kifelé, így jött egy ilyen sötétség, meg ilyen csillagok, és lehánytam a dokit. Tehát konkrétan lehánytam, ráhánytam a nadrágjára, meg a nem tudom, hogy papucs volt rajta, arra nem emlékszem, csak arra, hogy ő kirohant, becsapta az ajtót, és én egy kicsit ilyen félig megszégyenültem, mentem ki, majd jött az én saját orvosom a folyosón, és mondta, hogy ilyet itt szaladt el a főorvos úr, és leültetett, és mondtam, hogy hát akkor én valószínűleg nem leszek elkötve. Nem is lettem, úgyhogy úgy éltem le a következő évtizedeimet a mai napig, hogy nem lett ez a műtét, mert nem mentem oda-vissza többet. Az, hogy máshova miért nem mentem el, és miért nem akartam ezt újra kezdeni, azt ne kérdez, nem tudom. Valahogy én ezt úgy gondoltam, hogy ez egy jel. És nem, tehát ennyi volt vele a találkozásom. Amikor a könyv megjelent, akkor nyilván Miskolc azért nem egy túl nagyváros, akkor ő neki az volt a narratívája, hogy azért nem perel csak be, mert...
1: Igen.
0: Mert akkor még sikeresebb lenne a könyv, hogyha ő beperelne, és ebből lenne egy per, hogy amiért leírtam a nevét, tehát ő

0: a könyvben eredeti nevén szerepel, tehát hogy én nem lacafacáztam, őt úgy hívják, hogy dr. Kádár Zoltán, egyébként pár éve meghalt, és én Miskolcról kaptam az értesítést az olvasóimtól, hogy csak hogy tudjak róla, hogy elhunyt a Kádár Zoltán.
1: És akkoriban nem is lett volna talán okafogyott megkérdezni, de 84-ben? Mégis megszólal?
0: Nem. Semmi. Hát egyrészt 1984-et írunk, aki élt már akkor, aki akkor felnőtt volt, tudja, hogy esélytelen.
1: Gyerekként is tudtuk, hogy esélytelen.
0: Másrészt nem lett volna rá sem kedvem, sem időm, hiszen 24 órában álltam szolgálatban. Egészen ugye 4 éves koráig, amíg őben nem került Egerbe.
1: Évi, én nem... Bocs, tehát hogy én nem is, lehet ezzel se leszek népszerű, de nekem rögtön eszembe jutott az apám, aki valószínűleg a tart kiverte volna ebből az emberbe. Tehát most nem véletlenül se így, én nem azt hiányolom, hogy neked bárkit nem verte agyon ezt az embert, csak hogy valószínűleg abban a korban, mivel más jogorvoslat idézőjelben nem lett volna, tehát, hogy ez, örüljön ez az ember, hogy nem verték PP-t,
0: hát,
1: és vagy,
0: ő talán,
1: a kezét.
0: Nyilván én nem örülök, de ő talán örülhet, hogy nekem az apám 74-ben meghalt. Aha. Hát valószínű.
1: Megölte hogy volna ő.
0: Valószínű. Aha. Igen. Tehát, hogy ez egyébként érdekes, mert például ugye apám mellé temettünk Zsuzsit. Tehát ők ott vannak együtt Diózsében, és egyszer anyuval kim voltunk, és kapált, és akkor azt vetette apám szemére, ott ahogy kapálta a sírt, hogy te ezt is megúsztad. Hogy, ja. De azt hiszem, hogy Kádár doktor úszta meg, hogyha apám nem hal meg 38 éves korában, akkor valószínűleg. Jó, de ez nagyon gáz, hogy ilyenről beszélünk.
2: Nem. Azzal folytatnám a beszélgetést, hogy nyilván több könyved van, ami szintén ilyen társadalmi problémákat feszeget. A többi könyvedre is ugyanígy érkeztek reakciók, vagy ez az egy asszony, ez magasan a legtöbb reakciót váltotta ki nem. Az olvasótáborból. Mm-hmm.
0: Képzeld el, hogy az apád előtt nevet közután annyi levél és ilyen történet érkezett, hogy igaz, egy idő után nyitnom kellett egy oldalt, ahova írhatnak, van egy ilyen, hogy ne maradj csendben egy oldal, mert annyi történetet kaptam, hogy egyrészt már én sem tudtam kezelni, és azt kezeli a Mózes Zsófi és a Segyevi Ibolya, mert hogy nem tudtam, nem voltam rá képes, hogy még befogadjam ezeket a történeteket, és bizony rengeteg abuzust megélt fiatal felnőtt, vagy felnőtt meséli el a történetét.
1: Nem keresett meg más nő, akit esetleg ugyanígy a tönkretett szó jutott eszembe, de ezt mégsem mondanám rád. Csak értsd jól, amit mondok, akivel mondjuk hasonlót tette ez az orvos.
0: De.
1: Megkeresett.
0: De nem is egy. Ha. És képzeld el, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy ó, nekem szerencsém volt, mert bár agyvérzést kapott a gyerek, gyakorlatilag kotta szerint ugyanaz zajlott, de azon kívül egy picikét félreáll a szája, most mit tudom én, 38 éves talán már azóta, azon kívül nincs baja. Tehát, hogy
1: ezt nevezzük szerencsének.
0: Ez a szerencse. Érted? Meg hát olyan is volt, aki hát nem lett különösebb baja, hát nem volt olyan jó tanuló, de nem lett különösebb baja, tehát én ezzel azért kiegyeztem volna, tehát én azzal is kiegyeztem volna, ha lábra tud állni. Nekem az is oké lett volna. Ezt tudod, egyébként van egy sztorim, tehát egyszer rám szólt a fiamnak az egyik tanára, mert ő egy elég élénk gyerek volt, és szaladgált az iskolaudvaron, és így mutatta nekem a iskola folyosóról, hogy nézd meg, hogy most is rohangál, és hogy rettenetesen, hogy egy rossz gyerek, és mondtam, hogy rossz gyerek, hát hülye vagy? Hát fut. Hát nézzél már rá, hát fut, hát miről beszélsz? Hát, hogy rossz, igen, és?
1: És én erre mindig azt mondom, hogy miért kell egy ilyen szívlövésnek megtörténnie ahhoz, hogy az ember újra tudja magában fogalmazni azt, hogy mi az, hogy rossz. Eleve nincsen rossz gyerek. Soha nem lesz rossz se egy gyerek, se egy kutya, se egy se ember, se állat nem lesz rossz, rosszá teszi a gazdája, vagy a szülei. Ők rontják el, senki nem születik rossznak, ez az egyik. A másik apám mindig azt mondta csak, hogy egy kicsit nevessünk, hogy ide figyelj, jó gyerek és szép öreg asszony nincsen. Ha mégis, akkor ott van valami
0: kamu. Valami baj van, igen.
1: Úgyhogy rám ugyanezt mondták mindig. Szaladtam, kitörtem az ablakot, beszorítottuk a Tóth Lacit a pad alá, a fiúk és a Péter Petra, fejbevert az öklével a technika tanárszal, kaptunk mindent, apám akkor bement, szóval, hogy ez a korszak, ez megvan, hogy ott mi mindent lehetett, még kiknek, mert a tanárember, mérnökember, orvosember az érinthetetlen. Én ezt egyébként gyűlölöm. Gyűlölöm.
0: Igazságtalan.
1: Nagyon igazságtalan, és akinek van egy kicsit is az átlagosnál erősebb igazságérzete, ezt ez nem tudja elviselni. Eszembe jutott a Holló című film, és eszembe jutott az egyik podcast epizódom, amit még a Hitem szerintben, ahol hívő emberekkel beszélgettem, tanultam meg, hogy a megbocsátás az nem azt jelenti, hogy azt mondják, hogy jó, semmi baj, amit csináltál, nem baj, csak azért, mert valaki imádkozik, és akkor azt kérjük, hogy ő maga kéri bocsánatot, vagy valaki más azt mondja, hogy bocsássanak meg neki, hanem az azt jelenti, hogy így egy az egyben megkap mindent, amit okozott, és akkor most ezzel próbálja meg valamit kezdeni, és akkor ott jön a megbocsátás, és ott jön a bocsánat kérés, hogy lefut benne az összes dolog, ami megtörtént, és hogyha ezt plasztikusabbá akarom tenni, akkor ez a Holló című filmben volt, hogy a Brandon Lee, aki ugyanúgy a forgatás idején, hogy Bruce Lee az édesapja meghalt, ő is meghalt rejtélyes körülmények között, de hogy ott az egyik srác, hogy igazságot tesz a szerelme halála miatt, és az egyik elkövető, aki nem volt annyira rossz, mint a többiek, egyetlen ezt lehet súlyozni, az ezt kapja, megfogja a srác a fejét a másiknak, és minden, amit a lány érzett, szagolt, hallott, a saját öklendezése, a félelme, apám, mindent megkap így egybe. Tehát a megbocsátás az nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy semmi baj. Az azt jelenti, hogy megkapja azt a kegyelmet a jó Istentől, hogy végigélheted, amit okoztál, és akkor most nézd meg.
0: És milyen gyönyörű lenne, ha ezt mindenki ezt érezné.
1: És én nagyon remélem, hogy ez az ember akárhol is van, ez az orvos, ez az összes ilyen fájdalmát az anyáknak és a gyerekeknek is mind megkapja, mert ezt érdemli.
0: Ámen.
1: És ezt hozzá kellett fűznöm. Tovább a könyveket.
2: Picit beszéljünk a könyvekről még. Mikor született meg bennetek az az elhatározás, hogy nem csak ilyen jellegű könyveket írtok, hanem ugye itt van például egy könyv, aminek a címe az Élni és enni Umbriában. Ez egy teljesen más téma, mint amiről eddig beszéltünk.
1: És akkor előre ugrunk 2020-ba.
2: Igen, és ezt ugye nem egyedül jegyzed ezt a könyvet, hanem a férjeddel együtt.
0: Igen. Képzeljük, hogy 2017-ben mi írói ösztöndíjjal Pekingben tartózkodtunk, és engem felkért a VMN, hogy írjak Pekingből naplót. És akkor én elkezdtem ezt írni, és Gergő ez egyszerűen elkezdett utánozni, és elkezdett ő is naplót írni, és akkor szerintem azt hiszem talán a Literának, és akkor ahogy hazaértünk, akkor a Kaligram rögtön lecsapott rá, hogy akkor ő ezt kihozná egy kötetben, és ez a kötet a Panda ölelése. Tehát ez az első olyan könyvünk, amit közösen jegyzünk, nem lehet kapni. Képzeltem, de van e könyv.
1: De nem akarjátok utánnyomni ilyenkor?
0: Hát nem tudom, mert majd lehet, nem tudom. És akkor csak ugye már, tehát figyelj, a Kínához való, nekünk a Kínához való viszonyunk is egy kicsit átalakult azóta, uh-huh. Mert az még nem ezekben a vadidőkben uh-huh. volt, tehát hogy de egyébként jogos, és majd utána mondom is, hogy miért gondolkozunk rajta. És akkor az volt az első ilyen egymásra reflektáló, vagy egymásra, ugye, tehát én mit tudom én, megírt valamit, és akkor én kurvára nem úgy láttam. Ilyen
1: feleselés?
0: Hát egy kicsit, uh-huh. igen. Én azt nagyon szerettem azt a műfajt, és egyébként a Covid alatt a Nagy Ervin felolvasta az egészet a Facebookon minden este, vagy nem tudom, minden hétfőn este, vagy nem tudom, és azt ő végigolvasta. Iszonyú mulatságos volt, nagyon jól játszik engem Ervin, tehát hogy az sokkal jobban, mint Gergőt. Tehát ott kezdődött, és akkor aztán, amikor 2020-ba kiköltöztünk Umbriába, akkor volt ilyen késztetés, hogy akkor írjunk Umbriáról is, de hogy nem éreztük mi ezt rögtön. És aztán egy idő után éreztük, hogy meg főleg Gergő, mert iszonyatosan gyönyörű szépen fotóz. és hogy, hogy akkor ezeket, ezt a tájat ezt meg kell mutatni, akkor ez legyen, mert a pekingi könyvben egy darab fotó sincs. De hogy akkor
1: és
0: legyen.
1: És már sajnáltátok.
0: Hát hogyne. Aha. És akkor elkezdtünk gondolkodni, és akkor azt gondoltuk, hogy mit tudom, 5 vagy 6 város. Aztán végül 3 lett, mert hogy rájöttünk, ez is még egy kicsit szűkszavú ahhoz képest, amin mindent el lehetett volna mondani ezekről a városokról, de hogy 3, mondjuk úgy, hogy 3 top város van benne, a számunkra top város. Egyébként például Foligno, ami egy lapos város, Umbriában ritka, a lapos város, van persze, de ritka, mármint ami nem hegytetején van, és én először így egy kicsit így lenéztem, hogy így nem szerettem Folignót, hogy tehát ilyen lapos, meg izé, de valahogy az egyik kedvencem lett, és képzeljétek el, hogy ez egy feminista város, tehát hogy a Foligno az, ahol híres nők, és gyönyörű nők, és erős nők, és olyan nők, akik merték azt mondani a családjuknak, hogy nem. Tehát hogy imádom. De hogy aztán így született ez a könyv, és ugye közben mi nem tudom, ez nem akar reklám lenni, de hogy nekünk vannak túráink, ahol ugye a Utas és Holdvilág alapján az Ulpiuszok nyomában visszük ott az utasokat, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretik az utasok, van ebből 3 féle van ott a Umbria környékén, aztán most már ugye megjelent a Nápoly kötetünk, és van Nápolyban is egy Nápoly túránk, azt is nagyon szeretik. Most már van Umbria vizei túránk, és akkor most az utasaink, akik már 4-5-ször voltak velünk, és már nem tudunk még újabb túrát kitalálni, akkor azok kitalálták most, hogy legyen Best of Umbria, ahol a túrákból a legjobbakat, meg a, mert hát nyilván mindig van olyan, ahol még nem voltunk, és amit még. Úgyhogy aztán, hogy most lesz-e még ennek folytatása, mert ugye van az Élni és Enni, van a Nápoly Tűz és Titok, és talán jövőre vagy jövő után lehet, hogy előjövünk egy Szicília könyvvel.
1: Meg a macskással, amit megreklamáltam.
0: Jó, azt megígértem, majd utána nézek, nem tudom még. De hát macskás könyvnek nekem muszáj, hogy Tomasz legyen, mert igen. Hát Tomasz Cica az nálunk, igen. Ugye a ő
1: beszélgettünk a... még a felvétel előtt, és Tomasz igen. Így jött be a képbe. Miért Olaszország? Csak pár mondatban. Hogy jött egyáltalán?
0: Úgy indultunk neki ennek, hogy már elég öregek vagyunk ahhoz, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy nézzünk szét a nagyvilágban, de mert ugye öregek vagyunk, de még kíváncsiak, és még nincs egyetlen egy unokánk sem az 5 gyerekünk ellenére, és a élő szüleink jól vannak. Akkor mikor menjünk, ha nem most, és akkor elhatároztuk, hogy akkor 1 évet leszünk Olaszországban, 1 évet Spanyolországban, 1 évet, mit tudom, Portugáliában.
1: Mert hogy írni bárhol lehet.
0: És írni bárhol lehet, így van, és tanítani is. Egyébként ugye van a Liberánus Akadémiánk, ami egy online akadémia, ahol kreatív írást és traumaírást tanítunk, és akkor azt gondoltuk, hogy ez bárhonnan lehet. Na most ebből az lehet, hogy én tök véletlenül, mi Szicíliába akartunk először menni. És tök véletlenül jött az én e-mailemre, senkitől nem kértem ilyet, jött egy hirdetés, egy Tódiban lévő, amit nem tudtunk, hogy mi. Tehát nem ismertük ezt a várost.
1: Maximum a gumimacikból volt a Tódi, ugye?
0: Nem, még az sem.
1: Nem, na, akkor volt Tódi.
0: Na, és akkor mi azt gondoltuk, hogy, és én kinyitottam ezt az e-mailt, és volt egy lakás, ami egy gyönyörű kertel, és
1: de mondtam, csak úgy kaptál egy e-mailt?
0: Igen, egy olyan e-mailt, ami egy hirdetés. Tehát, hogy a hirdetéseket ki se szoktam nyitni. Tehát, hogy nyilván rákerestem házakra, és akkor ő valahogy az e-mail ezt bedobta nekem, de nincs vége. Tehát ez a Tódiba, akkor ez volt október 8-án 2020-ban. Nekem könyvbemutatón volt a Damaszt és Paprikás Csirke, és nem tudtam elmenni Gergővel.
1: Ezek a címek, kocsiban ezt ült,
0: én is. Kocsiba ült, elment, kivette azt a lakást, nyilván videókonferenciába velem egyfolytába, és utólag derült ki, hogy ebből a városból származnak az Ulpiuszok. Ebben a városban van egy Ulpiusz tér, és Gergőnek szent meggyőződése, hogy a nagyapja, aki Szerb Antal egyik legjobb barátja volt, intézte nekünk, hogy mi Tódiba megyünk. Úgyhogy most már lehet megint bőgni, de hogy egyébként én viszont nem vagyok hívő. Tehát ezt hozzáteszem, uh-huh. Hogy én nem...
1: De gondolom megvan a magad.
0: A magam.
1: Magad hite.
0: Magam hite megvan, de hogy én nem vagyok és szerintem a kereszténység egyik legnagyobb találmánya a gyónás, mert azt hiszik, hogy az a mindenben van.
1: Meg az, hogy akkor majd megbocsátod.
0: De nem.
1: Meg a megbocsátás nem. Sem ez. Azon túl, amit elmondtam, azon túl még...
0: Ezt jól kitalálták persze. Maguknak, de innen üzenem, nem.
1: Igen, azt tanultam még meg, ami egy nagyon jó mondat még emellett, amit elmondtam a megbocsátása, vagy azt kérjük, hogy az Istentől, vagy akit ott van fönt, hogy áld meg ezt az embert. Ez nem azt jelenti, hogy írjál neki jóvá mindent.
0: Persze.
1: Add meg neki lehetőséget, hogy átérezze, hogy
0: jóvá tehesse.
1: Hát meg, de hogy először érezze, hogy mit csinált veled. Ez az egyik, a másik pedig az, ami egy mondat volt, hogy engedd el a nyakát. De nem azért, mert nem érdemli meg, hogy szoríts, hanem azért, hogy ne közd magad oda, mert aztán a végén elzsibod a kezed, sosz se lesz.
0: És az neked rossz, persze.
1: Igen, viszont a Popper Péter azt mondta egy helyütt, hogy vezeti a karma, vagy a jósors, fogalmazhatunk így is, az akarót. A nem akarót vonszolja, de ebben az esetben, és ezért lett most az egyik legjobb napom ez, hogy veled beszélgettünk, hogy ez szerintem ezerszeresen vissza tudja adni az emberítét abban, hogyha tudod követni a szíved, és basszus, erre te vagy az élő példa, szerintem nem is tudod, hogy mit csinálsz. Mármint, hogy hogyan követed a sorsodat. Mert ahányszor elmondtad, hogy ez véletlen, az nem az. Lehet, hogy a Zsuzsi visz, lehet, hogy egyszerűen csak képes vagy ennyire befelé figyelni, de bárcsak megtanulhatnám ezt tőled.
0: Óra, drága vagy.
1: És bárcsak mind megtanulhatnánk ezt, mert nagyon sokan nem merjük. Nem veszük észre azt az e-mailt, ami egyébként az ég tudja, hogy honnan jött.
0: Tudom.
1: Na. Milyen madár dobta a csőréből oda azt a fát, nem?
2: Hogy ne ilyen sírásos hangulatban
1: hát ez nem rossz sírás, ez jó sírás.
2: Be ezt a beszélgetést. Az utolsó kérdésem hozzád, Éva, az lenne, hogy mind dolgozol most?
0: Remélhetőleg képes leszek, most nem sokára visszamegyek Tódiba, és akkor lesz egy írótáborunk, és utána lesz egy hónapom a kiváló szerkesztő kollégával, hogy átrágjuk magunkat, és remélhetőleg be is tudom fejezni azért, mert jöttem így hátulról, hogy remélhetőleg valóban le tudom adni, és be tudom fejezni. Egy olyan regényen dolgozom, ami a családon nemzedékeken át minden különösebb indok nélkül jelenlévő gyűlöletről beszél. Testvérek között például. Úgyhogy megint egy iszonyú könnyed téma, de egyébként szerintem tök vicces, tehát ugye onnan indulok, hogy már idősek, és akkor igazából a 40-es évekből vannak, tehát én inkább azt mondom, hogy villanások, 40-es évekből, 50-es évekből, 60-asból kevesebb, aztán 70-es évek, végül pedig a időskorukba a 2025-26-os évek, amikor már ennek vége, és a rivalizálásuk, az ő, még egyszer mondom, minden különösebb családi titok és ok nélküli gyűlöletük úgy, hogy ezt látták az anyukánál is, és az ő nővérénél is, és ezt látja mondjuk az én egyik főhősem a saját gyerekein is, hogy ők is.
1: És hogy ez, az öröklődő minta, igaz?
0: Hát, hogy ez egy, nem is az, hogy öröklődő minta, hanem, hogy nevezhetjük, mint viselkedési norma, amiről azt gondoljuk, ez iszonyú nehéz megugrani, hogy te ezt ne csináld. Tehát, hogy gondolj bele, hogy világéletébe gyűlöltem egymást mondjuk a nagymamád és a nővére, és világéletedbe azt hallgattad mind a kettőtől, hogy a másik milyen szemét. Aha. Ugyanezt megtette mondjuk az anyád és az ő testvére, akkor te hogy legyél jó testvér? Vagy a te gyerekeid hogy legyenek jók? Megugorhatatlan sok esetben.
2: Köszönjük. Akkor várunk vissza.
0: Köszönöm szépen, jövök bármikor.
1: Péter Finovák Éva volt a vendégünk, két epizódon keresztül vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványi.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: egész nap élet, öröm, zene. Megállás nélkül. 98.6 Manna FM.
1: Sziasztok, Zóra vagyok. Hallgassátok meg az új dalomat, ez a Mámor.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Növelni a diplomások arányát a kormány. Tüntetésre készülnek a szociális terület szakszervezetei. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felső oktatási intézményektől, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. Lannert Judit közölte, visszaállítják az intézményi autonómiát, az új felső oktatási stratégiát pedig az oktatók és a hallgatók bevonásával vitatják meg. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozzák, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Meghalt az a dolgozó, aki tegnap Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is tart. A Telexnek a budapesti rendőrfőkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az esetet. Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek is, jó hétvégét kívánok, a mikrofonnál már István Dániel. Indul a péntek délután, egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Sok minden lesz. A mai délutánon is megyünk 2001-be és 11-be Kelly Rowlandért, Vanessa Cartonért vagy Calvin Harrisért. Azonban itt lesznek az óra sztárjai James Arthur, illetve az Imagine Dragons 3-3 slágerejük lesznek az óra sztárjai. Tehát ebben az órában azt tűjük, hogy a hétvégén ismét jelentkezik az X-faktor. Tegnap ugye megasztárosok muzsikáltak, most pedig az X-faktor hazai és külföldi felfedezetjei érkeznek. Itt lesz majd Vastag Csaba, a külföldiek közül pedig Leona Lewis többek között. De egyelőre a Wanted-del indulunk, már is szól a Walks Like Rihanna.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Jó hétvégét kívánok a 98 pontat, Manna FM-en is péntek délután van, végre elképesztően elment tulajdonképpen az első tanítási hét is, szeptember 4-e. Hát a litchi rötyizésnek gondolom a jövő héttel vége a sulikban is. Közben egyébként bekapcsoltam SMS számunkat a 0677098-on elérhető, hogyha valakinek lenne például közlekedési információja, küldje el. Szerintem már az M1, M7 nem lesz annyira zsúfolt, mint az előző napokban, hiszen ugye ilyenkor, amikor már beindul a munka, akkor nagyjából tényleg abszolút last minute szezon van a Balatonnál, már annyira nem népszerű a tó, pedig egyébként még tök jól fürdőzhető, és az időjárás is megengedni a strandolást a hétvégén. Sok minden történik egyébként, majd elindulnak ugye a nagy tehetségkutatók a TV2-n és az RTL-en is. Tegnap már a megasztárosok itt voltak velünk, most X-faktorosok érkeznek, hazaiak és külföldiek is egyaránt. Itt lesz mindjárt Vastag Csabi, Kocsis Tibor, Olá Gergő, a külföldi győztesek közül pedig majd Leona Lewis és Alexander Burke is érkezik hozzánk. Hát ugye most már nagyon régóta sokadik szériáját üli az X-faktor, számtalan mentor megfordult a székben, ugye eredeti fennállásban, ha jól emlékszem, akkor Keresztes Ildikóval, Malek Mikivel, Geszti Péterrel indult ugye a mentorcsapat, és aztán utána folyamatosan cserélődtek, fiatalítottak most már a stábon. Például egy új hölgy mentor is jelentkezik majd a hétvégén. De az első széria Vastag Csaba győzelmét hozta el, tulajdonképpen nagyon sokan sikerre váltották ott a lehetőséget. Janicsák Vence is érkezik majd hozzánk, aki ugye a legjobb női hang volt az első szériában a döntőbe jutva, de kétségkívül Csabi nyerte meg ezt a bizonyos tehetségkutatót elég szoros küzdelemben Takács Nikolásszal, egészen a döntőig mentek ketten, és akkor ott a nézők úgy döntöttek, hogy Csaba legyen a győztes, aki elég komoly párbajokat űzött már addig, többek között a testvérével is harcolnia kellett a bennmaradásért, és hát azóta is Csaba fennmaradt a köztudatban, mindjárt érkezik tőle a bár, hogy kérném. Aztán majd a következő széria nyertese jön Kocsis Tibor, aki egyébként előtte már ismerős lehetett a Csillag születik vetélkedőből, az is egy tehetségkutató volt, az nem kimondottan ének specifikus, hanem ott mindenféle talentummal meg lehetett mutatni magát az embernek a zsűrinek, és ott egyébként szintén énekléssel jelentkezett Janicsák Vecával együtt többek között, hát a döntőig menetelt, de nem nyerte meg végül is a Csillag születiket, aztán arra biztatták az RTL-ben is, meg a családtagok is, hogy jelentkezzen az X-faktorba, hiszen ez egy kimondottan énekverseny, lehet, hogy jobban áll neki. Majd az így is lett egyébként, egészen a döntőig menetelt Tibó, és aztán meg is nyerte az egész szériát. A Lásd a csodát érkezik majd tőle az első nagy sikere, és aztán Olá Gergő érkezik, aki szintén győztes, X-faktor harmadik szériájában tűnt fel. Talán kevesen tudják, hogy Radics Gigi énekesnő unokatesója is, egyébként még a Roma Soul zenekar frontembere, Karancslapújtól látott napvilágot, onnan később átköltöztek Salgótarjánba, és az X-faktorba jelentkezés előtt egyébként még közmunkásként dolgozott, később aztán Geszti Péter vette a szárnyai alá mind a műsorban, mind aztán a későbbiekben is. Gergőt még láthattuk a Dal Eurovíziós Nemzeti Dalválasztósó elődöntőjében is, és egyébként felfeltűnik különböző helyeken, különböző műsorokban. 2016-ban Szikradíjjal ismerték el a tevékenységét, és szintén ebben az évben a Kicsi Óriások gyerektehetség kutató egyik csapatkapitánya és mentora is volt, aztán még a Nagy Duettben is láthattuk Zimány Linda oldalán, sőt, volt még Sztárban sztár is, úgyhogy igazából neki is abszolút sikeres lett ez a történet, szerencsére már nem kell közmunkásként dolgoznia. Egyébként ő volt az egyik olyan X-faktor győztes, aki az összes élő show során torony magasan verte a többieket. Ők érkeznek tehát, Vastag Csaba, Kocsis Tibor és Olá Gergő, most a 98 pontat Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó idő lesz abszolút a hétvégén, nagy csapadékra nem kell számítani, úgyhogy jó kirándulás is belefér, a merészebbek még strandolatnak, és aztán most már azért észre lehet venni, hogy rövidebbek a nappalok, és elindul a jó kis bekuckózós korszak, ami ugye a televízióknak is nagy dobást jelent, ilyenkor indul az őszi struktúra, mindkét csatorna tehetségkutatóval rukkol elő, ez tulajdonképpen már jó szokás évek óta, a Megasztár startol a TV2-n, az X-Faktor pedig az RTL-en, tegnap ugye Megasztár győztesek muzsikáltak nekünk, de most itt az idő, hogy X-Faktorosok is jöjjenek. Ugye eredetileg a formátum Simon Cowell-től származik, aki számtalan csapatot rakott össze egyébként mind a döntőben, neki köszönhetjük például a Fifth Harmony-t, illetőleg a One Direction együttest, de szólóban is egyébként támogatott olyan előadókat, mint például Leona Lewis, aki a brit X-Faktor tehetségkutató műsor harmadik szériájának győztese lett. 2006-ban már elképesztő sikereket ért el a műsor alatt is. Első albuma a Spirit például világszerte 7 millió példányban kelt el. Az Egyesült Királyságban a legkelendőbb is, a 27. legtöbbet eladott lemez lett, majdnem 3 millió eladással, de a karácsonyi adásban is énekelt, és még abban az évben egyébként rekordokat döntött meg azokkal a dalokkal is, amiket pusztán elénekelt a műsorban, és aztán utána jött a szórókarrier, például a Bleeding Love-val robbant be a köztudatba, de ott van például a Fire Under My Feet, szóval sok slágert adott egyébként a világnak, és ami érdekes, hogy 15 éves korában ismerte meg későbbi párját, a férjét, és azóta is vele él boldog családi életet, két gyermek anyukája, úgyhogy például a bulvárnak úgy nem nagyon tud szolgáltatni pikáns történeteket, de hát a hangjával abszolút hódít, úgyhogy talán erre nincs is nagy szüksége. Aztán a Janicsák Veca érkezik, akiről már meséltem az előbb, ő a hazai X-Faktor első szériájába bukkant fel, teljesen ismeretlen nem volt a nézők számára, hiszen Kocsis Tiborral együtt ő is a Csillagszületikben is feltűnt, bekerült a döntőbe, de akkor ott nagy sikereket nem ért el, és aztán az X-Faktor lett az igazi széria, amikor tényleg mindenki megismerte, megszerette. Hát emlékszem, amikor jelentkezett a tehetségkutatóba, már akkor levette a zsűrit a lábáról, ugye Alicia Keys Empire State of Mind-ját énekelt el, csak úgy, ahogy ő tudja, aztán utána jött a Most Múlik pontosan, aminek egy DJ páros egy egészen új köntöst adott, úgyhogy Veca a Queen Bee dalát abszolút újra sikerre vitte, és aztán jöttek a saját szerzemények, ilyen például a Labirintus, ami pillanatokon belül érkezik majd, tehát az X-Faktor első szériájában látható Janicsák Vecától, és aztán majd egy újabb külföldi hölgy érkezik, Alexander Burke, aki szintén angol győztes, az 5. kinti X-Faktorban utasított mindenkit maga mögé. A döntőben is azt a Hallelujah-t énekelte, amit mindjárt nálunk is. A dal egyébként a verseny után szétrobbantotta a piacot, 105 ezer példányban kelt el, és a britek number one karácsonyi dala lett 2005-ben. Egészen pontosan, sőt, olyan ikonikus X-faktoros dal lett ez a Hallelujah, hogy a mai napig nincs olyan széria, hogy valaki ne ezt énekelni el, pedig meglehetősen nehéz dal egyébként eredetileg is, meg úgy jól átértelmezve előadni, tényleg nagy dolog, nagy fa, hogyha valaki bele szeretné vágni a fejszéjét. Szóval akkor X-faktorosok, Leona Lewis és a Bleeding Love, Janicsák Veca és a Labirintus, és aztán majd a Hallelujah, Alexander Burke-el, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Egy jó Coldplay jöhet, már is érkezik a Miracles, ezzel ráadásul egy megállás nélküli zenei futam startol pillanatokon belül el, de addig még hozok programajánlatokat is. Mindjárt ezzel folytatom.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyan ira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsos tóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég ráncfelvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
1: Élet, öröm, zene.

És akkor már is indul az újabb óra itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenékkel, ahogy telnek a percek, egyre közelebb kerülünk a hétvégéhez. Nagyon sokan írják egyébként, hogy be is köszöntött nekik. Tudom, jó hétvégét kívánok és jó pihit, nekünk pedig jó munkát. Nem lesz nehéz dolgunk, annyit teszünk, hogy időutazunk a következő órában. Két évet programoztam be az időgépbe, 2001-be és 2011-be visz majd minket. Itt lesz Kelly Rowland, Manassa Carlton, aztán majd Calvin Harris és Ellie Goulding is. Az óra pedig Shawn Mendes-en indul, már is szól a Mercy.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Növelné a diplomások arányát a kormány. Országos féradást tartanak holnap. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó, közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felső oktatási intézményektől, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. Lannert Judit közölte, visszaállítják az intézményi autonómiát, az új felső oktatási stratégiát pedig az oktatók és a hallgatók bevonásával vitatják meg. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozzák, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, hogy jó munkát, hogyha abból jut, a mikrofonnál István Dániel, az éterben pedig két esztendő specifikusan érkeznek a slágerek. Megyünk 2001-be, akkor az év dala volt Kelly Rowland és Nelly közös dala Dilemma, de aztán majd picit felpörgetjük az eseményeket 2011-re is, onnét majd érkezik Gauthier vagy Calvin Harris és Rihannával közös slágere a We Found Love. Szokás szerint megtámogatom mindkét évet némi infóval, hogy el tudjuk helyezni magunkat az idősíkon, de egyelőre Shawn Mendezzel indulunk. Már is szól a Mercy.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel ajánlom magunkat SMS formájában. Landoljon nálunk a közlekedési információ, amiről a hallgatóink tudnak, én pedig továbbadom a többieknek, legalább ők ne járjanak pórul, ha gáz van. 0677098-at, ez az SMS és Viberünk. Egyébként mérsékelten meleg időre lehet készülni a hétvégén, 25 fokos maximummal, szombaton több lehet a felhő, vasárnap kevésbé, de nagy csapadékra egyébként nem kell számítani. Időutazásra viszont annál inkább ez mindig jól jön, hiszen összefoglalom egy-egy év aktuális eseményeit röviden, és aztán beszédes zenék érkeznek a slágerlisták csúcsáról. Így lesz ez 2001-ből, mindjárt jön Kelly Rowland, itt lesz Vanessa Carlton és Pink legnagyobb slágere, a Get the Party Started. Hát sajnos eléggé beárnyékolta a terrortámadás a 2001-es évet, hogy a szeptember 11-én lassan évforduló is lesz, érte terrortámadás többek között New Yorkot, két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center Iker tornyaiba, amelyek később aztán össze is omlottak, egy másik gép pedig a washingtoni Pentagon épületére zuhant. A hivatalos adatok szerint 2819-en hunytak el. Azóta az amerikai társadalom megpróbálta feldolgozni ez a szörnyű eseményt, ha lehet egyáltalán. Megkérdezték akkor a New York-i lakosságot, hogy szeretnék-e, hogy újból legyenek ikertornyok, és kategórikus nemmel válaszoltak, úgyhogy egy Ground Zero nevű még magasabb torony van a két torony helyén, és az egykori tornyok alaksorában pedig a megmaradt emlékekből csináltak egy eléggé megrázó múzeumi tárlatot. Október 11-én, hogy jó írt is mondjak, adták át a Mária Valéria hídat esztergomi spárkány között, és akkor még versenyzett Michael Schumacher, meg is szerezte negyedik Forma 1-es világbajnoki címét a Ferrari csapattal. Na jöjjenek a zenék, az amíg könnyebben tudunk egy picit nosztalgiázni. Jön a dilemma, Kelly és Nelly közös lágere, ugye Kelly Rowland eredetileg a Destiny's Child tagja volt, egyébként ebben az évben már Beyoncé szólóban tolta, és hát Kelly Rowland is álmodott egy nagyot, így elkészítették ezt a nagy slágert. Nem olyan fényes önálló karrierje, mint Beyoncé-nak, hát nem is áll mellette mondjuk Jay-Z, vagy eredetileg ugye Beyoncé apukája támogatta a lányát, de Kelly Rowland például egyébként filmben is igen jókat domborít. Nelly segítségével érkezik már is ez a bizonyos slágere, valaki még nem látta a videoklipét, érdemes megnézni, Nelly Will-ben játszódik, nagyon jó pofa. Aztán a Vanessa Carlton érkezik, és a Thousand Miles az első nagy sikere. Azon énekesnők egyike, akik amellett, hogy bomba hangon énekelnek, különben még remek zongoristák is. Ő ugye együtt dolgozott többek között a Counting Crows-zal is a Big Yellow Taxi-ban. Ez volt az első dala, hát hamar megmutatta, hogy remek zongorista, hiszen emlékszem, hogy egy ilyen teherautó platójára fel volt rakva egy zongora, és a videoklipben ott játszik rajta. A mai napig aktív egyébként Vanessa, nemrégiben például az új dalát ilyen szalagos magnókazettán jelentette meg. Hát a mai gyerekeknek szerintem a fogalmuk sincs arról, hogy hogyan működik ez a bizonyos rendszer, úgyhogy be is mutatta egy szeruzával, hogy hogyan kell tekergélni benne azt a bizonyos szalagot, amit mi is tekergéltünk gyerekkorunkban. És aztán a végére majd Pink érkezik hozzánk a Get the Party Started-dal. Hát nagyjából ez a 2001-es év volt, amikor berobbant Pink a köztudatba. Volt két nem annyira sikeres albuma, de aztán ezzel a dallal felrajzolta magát a slágeristák élére, és amikor megkérdezik, hogy ha választana a dalai közül, akkor kedvencet kéne mondani, amelyik az, ami az ő saját szívéhez a legközelebb áll, és azt mondta, hogy ez a Get the Party Started. Szóval ők idézik meg 2001-et, jön a dilemma elsőként. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Na hát meg is volt 2026-27 első tanéve, legalábbis annak egyik hete jó lenne a tanév. Egyébként ennyi lett volna az első héttel tel. Szerintem egyébként ez még talán lazabb volt, majd hétfőn indul az igazi, ki mit tud, onnantól fog már tényleg beindulnak rendesen a kis forgatókönyvek, az órarend szerinti menetrend, úgyhogy kitartás a gyerekeknek, addig pedig jó hétvégét, tehát megint itt van a péntek, úgyhogy hamar elment ez a hét, jó idő lesz, úgyhogy nyugodtan érdemes még szabadterű programokat tervezni. Miközben egyébként időutazásunk folytatódik, 2001 után 11 terítéken már is, mindjárt jön Calvin Harris nagy slágere, Rihannával közös We Found Love, itt lesz Gotye és Ellie Goulding is megidézve az aktuális év hangulatát, amikor egyébként a Japánban valahamért legnagyobb 9-es erősségű földrengés rázta meg a Szigetország északkeleti partvidékét, erről is készült azóta már dokumentumfilm, látható az egyik streaming oldalon. Április 29-én kötött házasságot szintén ebben az évben Vilmos brit királyi herceg és Kate Middleton a londoni Westminsteri apátságban. Az eseményt mindegy 2 milliárd ember követte világszerte. Hát szinte az összes kereskedelmi csatorna élőben adta, nálunk az RTL, ha jól emlékszem. Ennyit az év margójára, már is jönnek a dalok, amikkel sokkal jobban elkapunk egy-egy évet. Hát Calvin Harris szerintem legnagyobb slágere a We Found Love volt, olyan jó kis összeállás volt ez annak idején 2011-ben Rihannával, számtalan sorozatban és filmben is hallattuk ezt a bizonyos slágert. Calvin Harris egyébként már bőven aktív volt 2011-ben, az I Created Disco 2007-ben jelent meg, ez volt az aranylemezes első debütáló albuma, és aztán utána sziporkázott, ontotta a slágereket, gondoljunk csak a Ready for a Weekendre, a Flashbackre, vagy a You Used to Hold Me-ra, most a Rihannával közös We Found Love érkezik. Aztán majd Gotye váltja őket, a Somebody That I Used To Know érkezik. Hát én tisztán emlékszem, hogyha volt igazi nyári sláger 2011-ben, amit mindenki fütyült, és bárhová mentünk, akár az országban, akár külföldön, akkor az ez volt, minden rádióból ez szólt. Végül 2 Grammy-díjat ért ez a bizonyos Somebody That I Used To Know. Az előadója Gotye Belgiumban született, de már Ausztráliában cseperedett. Igazából már sok slágere volt, ami kijött ezzel, a Kimbrával közös muzsikával, de végül is ezt hozta meg számára az ütő sikert, és hát érdekes volt, hogy a BBC egy időben egyszer véletlenül azt dobta ki a híroldalára, hogy Gotyét elveszítettük és elhunyt, de igazából ez egy tájékozatlan álhírnek bizonyult, hogy a szerencsére a mai napig aktív és él, legalábbis amennyire jól láttam a közösségi oldalain. És aztán Ellie Goulding érkezik a végére, ez is nagy sláger volt, a Lights 2011-ben. Ő egyébként Angliából érkezik majd hozzánk, elég nagy családból származik, több tesója is van, tök civil családból jön, apukája vállalkozó, anyukája pedig egy szupermarketben dolgozott. 5 éves korában aztán el is váltak, és az anyja egy új pasival jött össze, egy taxisofőrrel. Ez azért fontos Ellie gyerekkorának szempontjából, mert amikor nyilatkozott egy interjúban, elmondta, hogy élete legszörnyűbb korszaka volt, gyűlölték a mostohapát, nem volt egy kedves ember. 2011-ből tehát jön Calvin Harris Rihannával, Gotye Kimbrával, és aztán Ellie Goulding szólóban, az ő dala lesz a Lights, az életöröm zenék között, itt a 98.6 Manna FM-en.

Megállás nélkül jönnek a legjobb zenék, pillanatokon belül Caro Emerald folytatja, aki nagyon kitartó énekesnő volt, gyerekkora óta egyébként kórusban énekel, sőt ebéli tevékenységét a mai napig nem engedte el, egy jótékonysági akcióban részvevő kórusban főénekes, akik egyébként éhező gyerekeknek gyűjtenek a fellépéseiket. De azért mondtam, hogy kitartó, mert eredetileg egy lemezcég titkárnőjeként dolgozott, aztán addig-addig sertepert élt a producerek körül, és könyörgött, hogy kapjon egy dalt, amíg adtak neki egy dalt. Na, hát ez pont elég volt ahhoz, hogy megismerje a világ a nevét. Mindjárt a Riviera Life érkezik tőle.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Vannak járatalat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerű Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krakk közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszai nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a városligethez közeli villatelkek tízezres nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villágat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98.6 Manna FM életörömzenéket játszik, mindjárt délután 4 óra jutott hazafelé. Ha van info, akkor vevő vagyok rá, hogy továbbadassam a többieknek. SMS számunkra várom őket. Az óra sztárjait pedig már is éterbe invitáljuk. James Arthur érkezik majd 3 dallal, itt lesz például a Rewrite the Stars, vagy a Blindside, és aztán majd az Imagine Dragons is jön, nagyon szeretjük őket. Nem véletlenül töltötték meg kétszer is az arénát, az ő hármasukban majd az első nagy siker is helyet kap. Az lesz a Radioactive, de egyelőre Lenny Kravitz indítja az órát. Ez lesz a Ride.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
5: Növelné a diplomások arányát a kormány. Országos véradást tartanak holnap. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó, közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök.
0: Időjárás.
5: Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: És akkor indul az újabb óra. Hello mindenkinek, István Dániel vagyok. Remélem lassacskán mindenkinél startol. Vagy így, vagy úgy a hétvége. Ha munkával telik, akkor sincsen baj, hiszen itt leszünk a legjobb életöröm zenékkel. De fókuszáljunk most erre a 60 percre. Már is az óra sztárjai érkeznek. Ők mindig általában ketten vannak, és három-három dallal foglalom össze a zenei karrierüket. Így lesz ez James Arthurral, tőlem vagyon a Blind Side, vagy a Rewrite the Stars, és az itt lesz az Imagine Dragons is, szintén három nagy slágerrel. Nekik annyi daluk volt már, hogy kimondottan fejtörést okozott, hogy mely hármat hozzam, de mindjárt mondom, hogy mire jutottam. Lenny Kravitz pedig indítja az órát, az ő dal a Ride.
0: Élet, öröm, zene.

a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, jó utat kívánok azafelé. A van info, ami hasznos lehet a többieknek, akkor jöhet SMS-ben is, Viberen is. A 0677986-os számot én nézem. Már egyébként délutántól is egészen délután 5-ig. Miközben egyébként az óra sztárjai muzsikálnak, ők mindig 3-3 dallal érkeznek, így lesz ez mindjárt James Arthurral is, aki egyébként James Andrew Arthur, és 1988. március 2-án született az angliai Middlesbrough-ban. Édesapja Neil Arthur a zenével foglalkozott korábban, szabad idejében dobolt, illetve DJ-ként is megállta a helyét. Édesanyja pedig Shirley Ashford, divatmodellként dolgozott, később viszont a marketing szakmában helyezkedett el. Arthur csupán egy éves volt, mikor szülei elváltak, tanulmányait az Inks Farm általános iskolában kezdte, ám 97-ben édesanyja hozzáment Ronald Rafferty-hez, akivel később a család Bahreinbe költözött. 4 év után édesanyja és nevelőapja elváltak, így James-ik visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, Redcarba, ahol a Redcar's Rye Hill Schoolban fejezte be a középiskolai tanulmányait. Gyerekkora nem éppen a legboldogabb volt, édesanyja és édesapja válása miatt nem is igazán ismerte vér szerinti apját, bár a kapcsolatot tartották, találkozásra ritkán adódott alkalom. Shirley az X-faktor válogatás napjáig nem is találkozott volt férjével, így hatalmas erőt adott Jamesnek, amikor 20 év után a múltat maguk mögött hagyva szüleit újra együtt láthatta. Jamest egyébként nagyon megrázta, amikor édesanyja második házassága is zátonyra futott, hisz az évek során nagyon erős viszonya lett nevelőapjával, Ronalddal. A férfi azóta nem is kereste Jamest, ami elmondása szerint nagyon rosszul esett neki. Amikor Bahreinből visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, James nagyon nehezen találta meg újra a helyét. Nagyon problémás tinédzser volt. Életrajzi könyvében többek között azt is leírta, hogy édesanyja nem bírt már vele együtt élni, így a fiú sokszor a szabad ég alatt aludt vagy egy közeli barátjánál. Az iskolából is elbocsátották, volt, hogy éltellopásra kényszerült, viszont a rendőrséget sosem hívták ki. Szerencsére csak annyit mondtak neki, hogy többször nem menjen oda-vissza. Ezeket követően a gyámság felajánlotta neki, hogy elhelyezik őt más szülőknél. Ő élt ezzel a lehetőséggel, és 17 éves koráig nevelő szülőknél élt. Arthurt a barátai biztatták leginkább arra, hogy menjen el az X-faktor válogatójára, rengeteget gondolkozott ezen, még arra a következtetésre jutott, hogy mi veszíteni valója lenne, megpróbálja. A döntés meghozatalát követően édesanyjához fordult, hogy pénzt kéressen tőle vonatra, így hát június 18-án 2012-ben elment a Middlesbrough-i előválogatásra, Alicia Keys Falling című dalával. Nagyon boldog és egyben ideges volt. Egyébként a Newcastle-i stúdióból 4 igennel távozott. Elmondása szerint, amikor visszament a backstage-be és egyszerre ölelhette át az édesanyját és édesapját, az olyan volt, mint egy valóra vált álom. Ott abban a pillanatban minden dolog, amiről álmodott, teljesült. Egyébként 2012-ben ő lett a brit X-faktor szériájának győztese, és elindult az a sikertörténet, ami azóta is tart, és milyen érdekes az összes, hát talán az összes nem, de rengeteg mindenki példaképe, aki jelentkezik ilyen tehetségkutatókba. James Arthur nem véletlenül választják az ő dalait az előválogatókon, ami nem biztos, hogy túl jó választás, mert hát James Arthur az egyik legnagyobb énekes, borzasztó nehéz amatőrként elénekelni bármit is tőle. Na de beszéljenek a zenék maguk, már is elsőként érkezik a Your Nobody Till Somebody Loves You, aztán majd a Blindside, a végére pedig az ő álmosában a Rewind the Stars fut be, úgyhogy a főszerepben James Arthur, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, vétek lenne a négy fal között eltölteni a szombat-vasárnapot. Remek késő nyári időnk lesz majd. Miközben jönnek az óra sztárjai, hát az Imagine Dragons egyébként szerintem már nagyon sokan élőben is láthatták. Magyarországon többször a Szigeten is felléptek, adtak önálló koncertet, legutóbb például dupláztak két egymást követő napon. Az ő három slágerük érkezik mindjárt, majd indulunk a Radioactive-vel. Össze is gyűjtöttem néhány érdekességeket. Például imádják a feldolgozásokat. Általában a koncertjeiken is eljátszanak egy-egy feldolgozásdalt, de főként saját szórakoztatásuk, a örömzeneként használják őket. Egyszer Las Vegasban adtak egy közel 6 órás koncertet, ahol kizárólag feldolgozásokat játszottak. Bár már 2 éve szinte csak arénákban és stadionokban lépnek fel a hatalmas rajongói igény miatt, de még mindig nem tudják megszokni az óriási méreteket, jobban szeretik a kisebb bulikat, ahol közelebb lehetnek a közönséghez. Dan Reynolds énekes egy interjúban elárulta, hogy az Imagine Dragons név egy anagramma, de a tagok még a családjaiknak sem mondták el, hogy milyen szavakból áll össze. Állítólag azóta sem talált el még senki az összes összetevő szót helyesen. A csapat első albumának megjelenéséig hetente 4 éjszaka az Oasisban lépett fel a Vegasi Stripen. A lemez megjelenésekor azonban ez napok alatt megváltozott, miután minden idők egyik legjobb debütáló album indulását produkálták, és 1 hét után az amerikai slágerlista 2. helyére ugrottak. Egyszerűen nem fér bele az idejükbe, hogy heti 4 napot Vegasban töltsenek. Saját bevallásuk alapján a zenéjüket sokkal jobban inspirálja a hip-hop, mint a rock. A turnébuszban is rendszeresen hallgatnak hip-hop zenéket, ami a legtöbb rockbandának nem szokása. A zenekar 2 tagja is mormon, Dan Reynolds énekes és Wayne Sermon gitáros. Állításuk szerint ez soha nem okozott még problémákat a csapaton belül. A bandában mindenki nyitott és elfogultan az. Ráadásul minden a zenéről szól, és bár vannak dolgok, amelyek kihívást jelentenek számunkra, de alapvetően könnyen össze tudjuk egyeztetni a vallásunkat a tevékenységünkkel, nyilatkozta erről az énekes. Hihetetlen gyors népszerűségükre jó példa, hogy első lemezük megjelenése után alig néhány hét alatt a következő világhírű tévésok vendégei voltak: a Jimmy Fallon Show, Jimmy Kimmel Live, Jay Leno Show és a Saturday Night Live. Ezt a kör természetesen megismételték a második albumuk után is, sőt a Muppet Show 2015-ös újraindításánál is ők voltak az első adás sztárvendégei, amely rekordnézettséget hozott. 2012-es berobbanásuk előtt bő 1 évvel a Las Vegasi média már felfigyelt rájuk, és a legjobb helyi indie banda, valamint a legjobb vegasi élő banda, akiket látni le kell, címmel látta el a róluk szóló kritikákat. Mindig 100%-osan akarnak teljesíteni, amikor színpadra lépnek. Nálunk a bandában mindenki egyenlően visz energiát a színpadra, szerintem ebben mások vagyunk, mint más bandák. Nem a háttérben toporzékolunk, miközben a főember énekel. Nálunk teljes a show, folyamatos az interakció egymás között, és annyi energiát ad bele mindenki, amennyit csak tud, nyilatkozta nemrégiben gitárosuk az elképesztő színpadi előadásukat firtató kérdésekre. Simán megtöltötték egyébként 2-szer az arénádát, hogyha kiírják a fellépő nevüket egyébként különböző fesztiválokra, akkor aznapra tuti teltház kalkulálható. Már is jöjjön 3 dal, amivel indult a nagy karrier, elsőként a Radioactive érkezik, aztán itt lesz a Follow You, a végére pedig a Bones, az Imagine Dragons 3-asában, itt a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék között.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en megállás nélkül jönnek mindjárt az életöröm zenék, majd a programajánlatok után. A Cheat Codes formációval folytatom, ők egy amerikai elektronikus zenét játszó trió, Kevin Paul Trevor Dahl és Matthew Russell alkotják a formációt. Los Angelesből érkeznek hozzánk az Only You-val.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A fővárosi látnivalókból összegyűjtöttem párat, amelyek kevésbé számítanak ismertnek. A régi idők alkimistái, amíg Mária Terézia nem tiltotta be a tevékenységüket, főleg az aranycsinálásról vártak híretté, bár sokuk még ennél is ambíciózusabb volt, hisz voltak, akik az örök élet titkáról is le akarták rántani a leplet. Hogy miként nézhetett ki a laborjuk, ahol csodát akartak tenni, a személyesen is megnézhetjük, a felkeressük a budai várban a Patika Múzeumot. Aki alaposan szemügyre veszi a budai rakpartot, annak fel fog tűnni, hogy van egy épület, amely szinte már komikusan keskeny, mint egy rajzfilmből pottyant volna a Duna partjára, nem messze az Erzsébet híd budai hídfőjétől. A szélessége alig több 6 méternél. Budán a történelmi épületek között ennél keskenyebbet nem találunk. A mélysége is csak valamivel 15 méter felett van. Külsőre szinte Amszterdam historikus épületeit idézi. Eredetileg az 1890-es években épült, úgyhogy aztán a 30-as években kapott egy kis bővítést, a tetőtér ekkor lett beépítve. Ez egyébként a Mádl-ház. Miután a fővárosban kiépült a csatornarendszer, a barokk épületekben feleslegessé váltak a kutak, ezért jó részüket elbontották. Ritka kivételek egyik a Vitkovics utca 12-es szám alatt álló ház, amelynek az udvarában a vörös márvány kút átvészelte az évszázadokat. Eredetileg a Műszaki Egyetem hallgatóinak építették meg az 1800-as évek végén a gólyavárat. A nevét onnan kapta, hogy eleinte itt zajlott több olyan előadás is, amely az első éves hallgatóknak, vagyis a gólyáknak szólt. Az a szóbeszéd járja, hogy az átadása idején ennél nagyobb előadóterem nem is volt az országban. Több mint 5000 diák fért be. A múzeum körüli Trefort kertben található épület egy időben nyomdaként működött. A következő állomásunk a Károlyi Csekonics Palota együttes. A Palota negyedben könnyű elsétálni mellette, bár a múzeum utcai homlokzat szépen mutat, nem tűnik ki különösebben, és még csak nem is igazán sejteti, hogy a falak micsoda úri pompát rejtenek, pedig a belső tereit tekintve ez a főváros egyik legszebb palotája. Elég csak a feszített textilekkel díszített falakra, vagy a hársfából és tölgyből faragott impozáns körlépcsőre vetni egy pillantást. Az épület tervezői nem akárkik voltak, az a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer dolgozott rajta, akiknek a Víg Színházat és a Szegedi Nemzeti Színházat is köszönhetjük. A következő a Népligeti víztorony. A századforduló környékén divat volt a víztornyokat mutatósra tervezni, elég csak a Margit-szigetire vagy a Siófokira gondolni. A Népligeti nem tartozik az ismertebbek közé, pedig a kialakítása ennek is igazán érdekes. Úgy fest, mint egy vadászkastély tornya lenne. Nem sokkal azután épült meg, hogy 1892-ben a környéken nagy kolera járvány söpört végig. A tragédia után sürgős lett, hogy a helyieket végre tiszta ivóvízzel lássák el. A budai vízivárosban a Dunához közel könnyű kiszórni egy igazán régi épületet, a Kapisztori házat, mivel ezek rendszerint az utcaszint alatt kezdődnek, a belépéshez kisebb lépcsőkön le kell hozzájuk menni. Az egyik ilyen a Kapisztori ház a főutcában, amelynek az alapja még a 15. századból származik. Mint annyi más épület Budán, az 1686-os ostrom idején ez is súlyosan megrongálódott. Mai arculatát, amelyet a 19. század elején nyert el, egy Dankó András nevű építőmesternek köszönheti. Bő 10 éve kapott egy felújítást az épület, emiatt a korábbi sárga szín helyett fehér lett a külseje.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel ragyogó péntek délutánunk volt, így kell szerintem elindítani egy hétvégét. Legközelebb majd hétfőn találkozunk, 2 órától várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, viszont addig is jó szórakozást kívánok, érdemes a hétvégén is ránk angolni, hiszen jobbnál jobb műsorral készülnek a kollégák. István Dániel viszont most búcsúzik.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
2: Reklám hangzott el.
4: Növelné a diplomások arányát a kormány. Tovább emelkedett a ciprusi kombaleset áldozatainak száma. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retrovéradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvírsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Két újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi kombaleset helyszínén több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett, 16 ember továbbra is keresnek. A komp nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csak nem 270 ember utazott. A tragédia kiváltó oka egyelőre nem tisztázott, a komp kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök.
1: Időjárás.
4: Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits. It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches. But how we gonna love our enemies when we can't even love our friends? We build walls, but we're cold.

0: Ez a Manna Hit.
1: Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy Titus Showers, and I'm extremely excited. So nobody can claim me. It's got my name. The Lord gave me this record in the midst of a pandemic.
2: A világjárvány kellős közepén egyszer csak a testvérem felhívott, és azt mondta, hogy készítsünk együtt egy dalt. Ő folyamatosan készítette a lemezeket, nekem pedig egyszerűen nem volt hozzá energiám, de amikor ezt mondta, akkor nagyon-nagyon izgatottá váltam, és megadta a kellő lökést ahhoz, hogy megpróbáljuk együtt Isten népét megáldani szerte a világon. Én semmi más nem akartam ezzel a dallal, mint áldás lenni neked, és azt szeretném, hogyha figyelnéd a dalnak a szavait, mert Isten szeretne neked adni valamit, amit senki nem vehet el tőled, mert egyszerűen megbélyegzett magának téged, úgyhogy Isten áldjon meg, és csak legyen fantasztikusan szép napod.

0: Morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Növelné a diplomások arányát a kormány, tovább emelkedett a ciprusi kombaleset áldozatainak száma, marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó, közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Két újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi kombaleset helyszínén több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett, 16 embert továbbra is keresnek. A komp nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csak nem 270 ember utazott. A tragédia kiváltó oka egyelőre nem tisztázott, a komp kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM.

0: Ez a Manna Hét.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story. Jesus' name, I pray
1: that I'll break through. Our new song is about God taking the broken things.
3: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sírüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
1: Reklám hangzott el.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Magyarországon is felütötte fejét a nyugat-nílusi vírus. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök.
0: Időjárás.
3: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
4: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. A mai beszélgető partnerem egy olyan úriember, aki inkább kerüli a rivardafényt, mint sem a közepébe álljon, ám filmes elköteleződésével sokak számára fontos mérföldkövet jelent a tevékenysége. Én magam nagyon régen ismerem, de fiatal koráról és filmes életútjáról nem sok információm van, ezért is örülök, hogy elfogadta a meghívásom, mert így most lehetőségünk lesz egy picit jobban is megismerni őt, a tevékenységét, és mint említettem, a magyar filmek iránti elköteleződésének a mozgatórugóját. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál alapítóját és igazgatóját, Bunyik Bélát! Én is szóval is. Szervusz, Béla.
5: Szervusz. Én is köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm a meghívást.
4: Hát én köszönöm, hogy elfogadtad, mert hogy most véletlenül mondhatjuk úgy, hogy itthon vagy Pesten?
5: Nem véletlenül vagyok itthon, de itthon vagyok. Itthon vagyok Pesten, itthon vagyok Los Angelesbe. Hát ezt most 2 éve csinálom. Amióta özvegy lettem, az, hogy a évnek a felét Magyarországon töltöm, én Európába töltöm, és a év másik felét pedig Los Angelesbe.
4: És Budapest az neked mennyire olyan helyszín, ami a gyerekkorodhoz fűződik, vagy kötődik? Vagy tudod mit? Nem is ezt kérdezem, más
5: de
4: kérdezem.
5: Jót kérdeztél.
4: De fogok mást kérdezni, jó, de most jó. Hirtelen önmagamat javítom, előre okay, szaladtam. Okay. Mielőtt jöttem volna ide erre a beszélgetésre, említettem valakinek, hogy mi fogunk találkozni, és szóba került, hogy jaj, hát te milyen régóta élsz Los Angelesben, hogy te is az az amerikás magyar vagy-e, akinek a beszédén lehet érezni, hogy élni kicsit sokat Amerika, és akkor, hogy ez az akcentus van. Na most, aki nem tudja, hogy te egyébként az életed, mondhatjuk, hogy többségét élted Los Angelesben, ott dolgoztál, a családod, a feleséged amerikai, a gyerekeid kvázi amerikai unokáid. Ha most így hallgatják, hogy te beszélsz, egyáltalán nem lehet érezni, hogy az akcentusod, mint olyan, az amerikai.
5: Hát ezt köszönöm, amit mondtál. Jól esett.
4: Örülök neki. Tehát, hogy te nem az a fajta amerikás magyar vagy, aki amikor megszólal Budapesten, akkor így lögtön lerír
5: róla. Keves beszélni magyar, nem nyomom meg, stb. Nagyon jól ismerem, de én nem az vagyok. Tulajdonképpen 1982 óta járok nagyon sokat vissza Magyarországra. Én 19 éves voltam, amikor innen elmentem, és valójában egy telekitéri valaki vagyok, telekitérhez közeli valaki vagyok. Nagymamámnak volt ott egy kis bótja, pékárú, tejtermék, ilyen dolgokat árult, akinek én ott segítettem. Uh-huh. Ez közvetlen a háború után volt. Lehet, hogy az Eldorado című filmet ezért is vettem meg.
4: Mert hogy az neked kvázi egy ilyen párhuzam a saját életedben, hát amit ott látunk?
5: Annyira azt a légkört, azt a világot, amiben én akkor mind gyerek éltem, azt a Berenymény olyan sikeresen megcsinálta, uh-huh. Azt a filmet nekem megmutatták itthon, közvetlen, amikor készen volt, és hát azonnal mondtam, engem ez érdekel, én ezt megveszem. Uh-huh. Én hazajártam Magyarországra, akkor már filmeket vásárolni, uh-huh. És hát szóval abban a világban nőttem föl, minden, ami abban a filmben volt, persze film az film, de a légkör és a hangulat az mind az volt.
4: Uh-huh. 19 évesen mentél el a telekitéről, és merre indultál?
5: Vörösmartiba érettségiztem. Nem indultam, szüleim elvittek Dél-Amerikába, Buenos Airesba. Uh-huh. Ahova én soha nem akartam menni. Én mindig Európába akartam maradni. 56-ba hát nagyon sok barátom Münchenbe ment, Szabad Európa Rádiónál dolgoztak, több olyan gyerekkori barátaim, úgyhogy nekem az volt valójában, hogy vissza-vissza Európába.
4: Uh-huh. És érdekes, mert például van egy közös barátunk, hát úgy közös barátunk, hogy ezeket az embereket mint te mutattad be nekem, például a Péter, ugye Buenos Airesből, aki szintén filmekkel...
5: Márai Péter.
4: Igen. Tehát szintén a filmekkel foglalkozik. Hogy például a Péterrel te Buenos Airesben találkoztál? Vagy még innen Magyarországról van
5: nem, a kapcsolatotok? Nem, a Péter papája csinálta nekem az argentin állampolgárságomat.
4: Igen?
5: Igen, és én akkor a Pétert nem is ismertem, nem is tudom, hogy hányban született a Péter, fiatalabb nálam, de szóval olyan papájával voltam valójában kapcsolatban. Akkor Buenos Airesben 2 év után lehetett útlevelet kapni, állampolgárságot és automatikusan útlevelet. Uh-huh. Tehát egy roppant egyszerű dolog volt, föl kellett tenni a kezedet, és azt kellett mondani, hogy szihúró, amit elmondott a bíró, azt ha értetted, igen, ha nem, nem. Szihúró, és ez el volt minden intézve, ellentétben az amerikai állampolgársággal, ami egy nagyon komoly fölkészülést igényel, és többen meg is buknak ottan, volt, aki kétszer-háromszor ment, mire végig levizsgázott, de ez Argentina. Mondtam, hogy mellékutakra elmegyek.
4: Nyugodtan menjél mellékutakra, szóval imádom a mellékutjaidat.
5: Jó, hát szóval, úgyhogy én a Péterrel aztán sokkal később találkoztam, ez már akkor volt, amikor filmekkel foglalkoztam, és megláttam, hogy az egyik magyar filmet Márai Péter megvásárolta, és hopp, ez az érdekes ki, ez a Márai Péter, csak nem annak a illetőnek, hanem a papájának van-e kapcsolat, és akkor kisült ugye, hogy igen, a Péter a papája. Hát aztán a Péterre kialakult egy tényleg nagyon jó barátság. Szakmaival kezdődött, de berlini filmfesztivál, különböző fesztiválok mindenhol. Együtt mentünk és vagyunk, filmeket megvitattuk, pár nappal ezelőtt beszéltünk, jelenleg London, Cannes-ba. Cannes mikor kezdődött?
4: 16-án.
5: Ő Cannes-ba megy, Cannes után lehet, hogy jön Pestre, lehet, hogy nem. Ezt még nem döntött el. Szóval Péterrel ez van.
4: Szóval gyakorlatilag elindultál a szüleiddel együtt Buenos Airesbe, és akkor a középiskola után egyetem továbbtanulás, az akkor neked már Argentinához hát kötődik?
5: Akkor ez dióhéjban annyit, hogy anyám azt szerette volna, hogy orvos legyen. Én ahhoz, hogy bejussak ott az egyetemre, a magyar érettségivel kellett egy különbözeti vizsgát tenni. A spanyol az egy roppant, nekem egy roppant könnyű nyelv volt, plusz, hogy 19 éves voltam. Hát teljes gőzzel neki a spanyolnak, és kellett tennem egy különbözeti, érettségi különbözeti vizsgát. És egy gimnázium van ott, ami el van ismerve, hogy az a legkomolyabb, szigorúbb gimnázium Buenos Airesben volt akkor, 1957-58, és hát ott egyetem ezt az érettségi különbözeti vizsgát 5 tantárgyból, és elmentem anyám kívánságára, orvosira, 2 szemesztert jártam, és akkor én nagyon tudtam, hogy ez nem nekem való. Különösen az anatómia az nem volt nagyon szimpatikus, úgy nem lehet boncolni, hogy ne nézd a hullát, hanem a föl a plafont nézd el. És valaki mondta, tartsd itt, tartsd ott. Én nem tudom, hogy van ez máshol.

0: mentem egyenesen Münchenbe, hát Münchenben nagyon sok gyerekkori barátom volt. A Szabad Európa Rádiónak, a magyar osztálynak a vezetője az egy kislánynak, aki a József körúton, ahol laktam, abban a házban a férje lett, az volt, és ez volt a Szabad Európa Rádiónak akkor az igazgatója. Hát a olyan élet volt akkor Münchenben, valakivel találkoztam nemrég, aki sokkal később került oda, hát ennek ma már ott nyoma sincs. Uh-huh. Nem csak az 56-osok, tehát ott voltak ugye a második világháború, uh-huh. Erdély István, nem tudom, mond-e neked valamit.
1: Igen.
0: Ő volt a Kárpát filmnek a tulajdonosa.
1: Igen.
0: Aki a háború előtt hát sok-sok filmnek volt a producere. És köztük jó filmeknek is, szóval nem csak limonádénak, ugye főleg akkor a limonádé volt, én annak hívom, az volt a népszerű, szóra kimondottam.
1: De a közönség az ilyen filmeket is
0: kimondott,
1: szereti.
0: Igen, de semmi baj, én is nagyon szeretem őket, de szóval ő még azokat ott vetítette a magyaroknak, ott egy nagyon erős ilyen magyar valami, és akkor hát aztán találkoztam valójában a nem akarom számozni a barátaimat, de a egyik legjobb barátom, az a Ferenci Csaba volt. Uh-huh. És akkor, hát a Ferenci Presse Agentur, ez a József von Ferenci, uh-huh. hát elég ismert, híres ember. Hát ugye ez a társaság volt az, ami engem aztán ott Münchenbe tartott. Hát aztán ott is volt egy ilyen már határozottabb életútom, uh-huh. ami kimondottan a filmet jelentette, de én ott az első feleségemmel voltam, és ez nagyon megnehezítette a helyzetet, mert egy vízumot kaptam, mint diák. És mint diák volt egy olyan Erlabniszom, volt egy Steyer kártyám, adó
1: igen.
0: kártya, amiben oda volt írva, hogy iskolai szünet nyár, télen akkor dolgozhatok. Uh-huh. Erre kaptam engedélyt. Hát abból nem lehetett megélni. Úgyhogy elmentem egy valakihez, egy Zimmermannhoz, vagy akárkihez dolgozni, hogy meg tudjak élni. És közben ugye a Ferencéken keresztül akkor indult be az, ami valójában elindította a tevékenységemet. Makároly, a Karcsi akkor járt nagyon sokat Münchenbe, Radványi még élt. Ferencinek akkor volt egy stúdiója, annak a művészeti igazgatója Radványi Géza volt. Hát én ott aztán gyakorlatokba is részt vettem, hol lámpát tartottam, uh-huh. hol átszaladtam a szetten, ami munka volt, azt csináltam, standfotós voltam, bármi, az iskola mellett. Uh-huh. És oda jártam két szemesztert, és akkor a németek kirúgtak.
1: Mondjuk én ezt nem is tudtam, hogy te beszélsz spanyolul.
0: Spanyolul jobban beszélek, mint angolul. Spanyolul akkor volt olyan, hogy valakivel ott dolgoztam, hosszabb ideig, hónapok után az illető megkérdez, hogy a szüleim hova valók. Nem is feltételezte azt. Szóval akcentus nélkül beszéltem. Mondom, hogy spanyol volt a feleségem is, úgyhogy argentin. Uh-huh. Ehhez megjegyzem azt, hogy Argentinában élő magyarok sokkal-sokkal jobban beszélik a nyelvet, a spanyolt, mint Amerikában élő magyarok az angolt.
1: Tényleg?
0: Óriási a különbség. Majd, ha találkozol Péterrel újra, akkor igazolt le vele.
1: Jó, mondjuk a Péterrel én mindig magyarul beszélek.
0: És,
1: de és a Péternek a beszédén se lehet érezni az akcentust olyan nagyon. Az érződik, hogy nem Magyarországról származik, tehát a beszédéből rögtön kiderül, de ez az amerikás magyar, noha ugye ő is Latin-Amerikában él, ez rajta sem érződik.
0: A Péter az az ember, akivel ha én Kámba megyek, azért nem szeretek vele az utcán menni Kámba. Nem tudsz vele 100 métert úgy menni, hogy egyik pillanatban ne franciául beszélne, másik pillanatban ne spanyolul, a harmadikban ne angolul, utána ne olaszul.

0: De igen. Így mindenkiben.
1: Igen, már volt
0: a Péternek olyan nyelvérzéke van, amit én kirigyelik vele. Hát ez nekem nincs, ő neki van. Úgyhogy de tényleg ilyen, ez fantasztikus, és ezért, amit említettél, ugyanígy van a magyarral is. Úgyhogy ő teljesen otthon van Kámba, akárkivel, és mindenki ismeri. Hát,
1: igen.
0: Hát még mai napig is Argentinára főleg vásárol filmeket. Vett néha-néha vásárol magyar filmet is.
1: Igen. Mi is írtunk alá még annó a Péterrel szerződést, emlékszem rá.
0: Hát
1: visszakanyolodva erre a Németországra, tehát ugye ott akkor a németek azt mondták, hogy auf Wiedersehen.
0: A németek azt mondták, hogy menjél vissza Argentinába, és ott kérd meg, és akkor gyere vissza, mert ez a módja. Vigyél magaddal egy papírt a Zimmermanntól, hogy rád szükség van.
1: És akkor egy teljes munkavállalási...
0: Hát akkor teljesen munkát tudok vállalni, és meg tudok élni, tudok tovább tanulni. Hát nem lehet ilyen formátumba. Beadtam, és akkor pár hétre jött a levél, hogy hát sajnos az ön számára, az ön szakmájába ilyesmire nincs szükség. Úgyhogy ezzel véget ért a módja ennek, és akkor azt mondtam, hát akkor megyek én újra, ti nem tartotok engem vissza, és újra mentem Münchenbe, és akkor nem olyan munkát végeztem, ahova be kellett adni a Steyer kártyát, hanem olyan munkát, ahova nem kellett. Akkor elmentem ahhoz a Schwab, nagyon kedves Schwab magyarhoz, aki házbontással foglalkozott, tető, szedés, szóval mindenféle árokásás, ami létezett, kemény fizikai munka, ott egy bizonyos összegért ezt ott meg lehetett így is élni. De aztán nagyon hamar jöttem Magyarországra, és megtaláltam azt, hogy itt olyan gyönyörű szecessziós dolgok vannak, mint a szemét úgy tartják a piacon, meg a hát a különböző helyeken, ahol ezeket még akkor árulgatták, szóval nem volt értékük, és tulajdonképpen hát azok akkor én abszolút hivatalosan, de 100%-ig hivatalosan beváltottam a pénzemet, amiről kaptam egy papírt, annak az értékének megfelelően vásároltam üveget, porcelánt, kerámiát, mindent, ami valami köze volt a szecesszióhoz, vagy az volt, és akkor a Ülőúton van egy múzeum, a iparművészeti,
1: igen.
0: És oda le kellett menni, ha jól emlékszek, egy héten egyszer volt ott egy ilyen dolog, le kellett mutatni a cuccot, oda kellett tenni a papírt, hogy te ezért vásároltad, és akkor megnézték, és lepecsételték, és amit lehetett, azt frankon vittem ki. Hegyeshalom az egy, nekem akkor ez egy olyan volt, hogy börtönből ki, börtönbe be.
1: Igen.
0: De, hát a Hegyeshalom kérlek szépen a 60-as, 70-es években, hát volt úgy, hogy ott aludtam egy éjjel, másik sztori, de ezt most tényleg nem mondom, mert túl hosszú lenne, hogy azzal, szóval én nem vettem semmilyen rizikót, mert láttam azt, hogy ebbe úgy megtalálom azt, amire szükségem van. Münchenben volt egy két fiú, akinek volt egy ilyen kis üzletük, angol fiúk voltak, ahol kimondottan ilyen szecessziós dolgokat mindig kért ékszer, sajnos ékszert nem találtam, próbáljál valamit, ezüst ékszert, azt se találtam. Attól már úgy látszik, hogy nem olyan könnyen váltak meg, váltak el itthon. Tehát ezt az utat én megcsináltam úgy, hogy itt jöttem, bevásároltam, 3 hónap múlva visszajöttem, bevásároltam, és akkor már nem kellett árkot ásni, tetőt szedni. Szóval ilyen volt, de hát ez hosszú-hosszú évek voltak. És a Karcsi ugye akkor járt oda Radványihoz.
1: A Makároly?
0: Makároly, igen. És akkor a Makároly volt az, aki valójában én ugrok egy nagyot, én ebbe az egészbe, hogy film, meg mindenébe, ebbe beleszerettem nagyon korán. 8. általános iskolába jártam, és bejöttek, és kiválasztottak egy magyar filmbe, én is a nagyapám. Ez a magyar film, ez nekem egy nyaram volt, hát egy nyarat töltöttem el a filmbe, ahol hát a Rutka Évának ez volt, úgy tudom, az első filmje, Gózon Gyula a főszereplő, Koletár Kálmán, aki sajnos elég szomorúan végezte, pedig ott nagyon akkor a legjobb gyerekszínész volt. Szóval ebbe a közegbe ott megszerettem ugye az egész nyüzsgést, meg mindent, és azután pedig írtam egy levelet akkor a Ifjúsági Színháznak az igazgatójának, most nem ugrik be a neve, hogy én színész szeretnék lenni. De jöjjön el. Én akkor nagyon sokat szavaltam. Vörösmartiban én volt a szavaló. Március 15, akármilyen ünnep volt.
1: Ezekről az ambícióidról se nagyon, tudtam korábban.
0: Az nagyon ment nekem a szavalás, de tényleg. És akkor bementem oda, bekerültem egy darabba, úgy hívták azt a darabot, hogy Gimnazisták. Ebbe volt a Szendrő József a rendező, véletlenül, az előbb megemlítettem a nevét.
1: Akkor várjál, hagyd tegyek egy zárójelet, mert amikor mielőtt elkezdtünk beszélgetni, akkor megint az történt, ami már a nagyon sok beszélgetésünknél megtörténik itt Pesten, az, hogy Los Angelesben, azon nem csodálkozom, hogy megyünk Los Angelesbe, és mondod azt, hogy miközben megyünk, hogy itt baromi jó a polip, ott baromi jó a steak, ott baromi jó ez, tehát ezt így folyamatosan mondod nekem, nagyon jó éttermekbe szoktál elvinni, de hogy itt Budapestről is elképesztő sztoriaid vannak, és itt most az adás előtt is arról beszélgettünk, hogy valamikor a 60-as évek közepén, amikor te itt jártál Pesten, én most mondtam egy szót, és arra te rákötsz azzal, hogy ja, ott volt egy szórakozó hely, ahol a Szendrő Józsefnek a felesége volt a bárzongorista, és te ott jártál. Tehát, hogy
0: van a Zsuzsa.
1: Igen, tehát hogy elképesztő, hogy egyébként a fővárosról is milyen sztoriaid vannak, úgyhogy ezért is mondtam az előbb a kedves hallgatóknak, hogy én nem bánom a te mellékvágányaidat, nyugodtan sztorizzál, zárója bezárva.
0: Jó, hát nézd ide, én úgy érzem most, hogy közel a 85-höz úgy érzem, hogy egy nagyon gazdag életem volt. Több országban mondhatom azt, hogy két kontinens, három kontinens, úgyhogy tényleg Magyarországra ugye aztán volt idő, amikor négyszer-ötször egy évbe jöttem ilyen egyhetes, kéthetes utakra. Időközben volt egy televízió műsorom is, ami ment több mint 10 évig az International Channel-en, szateliten, Alaszkától egész Hawaiiig, ahol minden szombat este főműsor időbe 7 órakor volt egy magyar műsorom. Ugyanezen az állomáson voltak lengyel műsorok, meg más európai műsorok. Ebbe én akkor készítettem is anyagot, nekem volt ott egy stábom, akivel mentünk. Náva Janikó volt a riporter, a nevet megemlítettem, van, aki ismeri, van, aki már nem ismeri. És hát szóval ez is egy olyan dolog volt, amiért kellett gyakran jönni Magyarországra, ugye?
1: Én is próbáltam megfejteni, hogy mi hol találkoztunk, és hogyan találkoztunk először, és nem tudom összerakni, hogy most egy magyar film szemlén találkoztunk, és hogy vagy a Kálamista Gábor, vagy a Koltai Robi mutatott be minket egymásnak, már ezt én nem tudom összerakni, nem várom el tőled, hogy te is emlékezz rá.
0: Én egy pár helyre emlékszek, többek között arra emlékszek egész biztos, hogy a Filmmarketen az irodában nem egyszer beszélgettünk, és esetleg más véleményeim voltak a filmről.
1: Igen.
0: Hát akkor, mint vevő beszélgettünk, igen. De meg eladó, és ez egy egész más hozzáállás, mint hogy most csinálsz velem egy interjút, ott pedig ugye igyekeztél
1: hát
0: eladni egy anyagot, egy produktot, és azt nyomtad, hogy az...
1: Hát igen, mert ugye akkor te ugye úgy bukkantál föl, hogy már ugye az Egyesült Államokban, te akkor már Los Angelesben éltél, és ugye magyar filmek jogait vásároltál.
0: Káló Istvánnak minden filmjét megvettem akkor, amikor te ott a Káló Istvánnál dolgoztál, mert a Káló István csinálta akkor azokat a filmeket, amiben én tudtam, hogy a magyarjaimnak, vevőimnek megtalálom azt, ami szórakoztatja őket, mert egy idő után már ugye igényesebbek lettek a nézők, vagy akik vásárolták akkor a VHS kazettát, vagy később a DVD-t. Uh-huh. És hát ugye aztán volt a másik közönség, amely az amerikai, de erről inkább akkor beszélek majd, mikor a fesztiválról van szó, hogy a fesztiválon csak angol feliratos filmek mennek, és hogy a fesztiválnak az a célja, hogy elérjük a nagy közönséget, igen. És ne csak azt a kicsi 1%-ot, vagy mennyi a magyar közönség egy ilyen nagy országba. Ugye ezért a fesztiválon minden film angol felirattal.
1: Jó, akkor most ugorjunk gyorsan arra vissza, hogy akkor a Németország szecessziós tárgyak és társai, és akkor mikor jött a Los Angeles, és hogyan neked?
0: Hát a Los Angeles, kérlek szépen, az meg volt írva, és én abban hiszek, hogy mindenkinek meg van írva az élete, te mész egy úton, és azt hiszed, hogy mindig te döntöd el, és ez nem így van, mert a sors dönti el jó időbe, melyik utcán, vagy hol vagy a világba, szóval a körülmények, olimpia volt Münchenbe, és akkor én egy válás után voltam, és nem éreztem jól magamat egyáltalán. Ez egy ilyen, nem egy könnyű válás volt, és akkor egyik barátom azt mondta, menj el Amerikába egy-két hétre majd ott, gyere hozzám Kaliforniába, mondom, én de hogy megyek Amerikába, én voltam ott 69-ben, uh-huh. És az annyira nem tetszett, azt mondtam, én is soha nem fogok élni. Uh-huh. Ez nekem nem jó. Onnan mentem vissza Buenos Aires, mondom, inkább Buenos Aires, nekem Amerika nem kell. Ez New York volt és Pittsburgh. Uh-huh. Tél volt, hideg, és valahol leültünk, és a Krapek hozta a vizet, szedett egy pohár vizet jéggel. Ez megbolondult. Jeges víz, januárban, azért jöttem be, hogy ne fagyjak meg. Hát olyan szél volt, New York vagy az utca egyik oldalára, a másikra átfújt a szél. Uh-huh. Hát aztán ugyanez volt Pittsburghben is, ott volt szintén egy ilyen magyar valaki, akihez elmentünk, az se. Szóval ezek mind nem jöttek be vissza. Akkor volt ez, hogy Münchenben ez a barátom, itt Pesten a barátom azt mondta, hogy gyere hozzám Los Angelesbe. A lényeg itt az, hogy megérkeztem Los Angelesbe, kérlek szépen, egy charterral, leszálltam a repülőről, és hát ami a reptértől be Hollywoodig, akkor a forgalom nem volt ilyen rettenetes, mint ma. Szóval egy óra, két órával később találkoztam egy hölgyel, ki 6 hónapa később a feleségem volt.
1: Ő volt a Bonnie.
0: Ő a Bonnie. Szóval ezért mondom azt, hogy ez egy olyan volt, hogy így történt ez, uh-huh. Így történt. Ő meg volt róla győződve állítólag, amikor az irodában ő adta nekem a kulcsot ahhoz a házhoz, Westwoodba, a barátom háza, ahova mentem akkor lakni, amíg ő a olimpia után jött, mert ő végig maradt az olimpián. Ez közben én már akkor, amikor az izraeli dolog volt, amikor jött a támadás, akkor azt én már Los Angeles-ben
1: akkor te nem is voltál.
0: Úgyhogy így kerültem Los Angelesbe.
1: És hát akkor elindult az a fajta filmes kötődésed, ami aztán gyakorlatilag a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválba teljesedett ki?
0: Hát ott teljesedett ki, kérlek szépen, hogy elkezdtek megjelenni VHS kazettán francia filmek, olasz filmek. Akkor én már 10 éve Los Angelesben voltam, és akkor mondottam egyet, írok egy levelet a Karcsinak, Maknak, hogy te gondolok arra, hogy itt esetleg magyar filmek, annyi magyar van, meg mindent, akkor tényleg elivott 56-os magyarokkal még a város, 10-valahány magyar étterem, szóval
1: igen.
0: Tudtam azt, hogy itt van közönség, amire lehet építeni, és akkor a Karcsi bemutatott engem, azt mondta, gyere, persze, bemutatott a Hungáró filmnél, Várad István volt az igazgató, Vezér Éva volt a harmadik, aki aláírta, akkor 3 aláírás kellett egy szerződéshez, és akkor kérek szépen, levetítettek nekem 50 magyar filmet, de azt úgy, hogy voltam, amiből megnéztem 10 percet, voltam itt 20 percet, következő. Lényeg az, hogy hazamentem 6 magyar filmmel, ez volt az első csomag, amit vásároltam itthon, és ez egy ilyen vegyes valami volt, volt olyan benne, amit azt mondták, hogy ez biztos jó lesz a magyarainak.
1: Emlékszel rá, hogy mi volt az a 6 film a legelső?
0: A 6-ot nem tudom megmondani egész biztosan, de amit tudok, az, hogy vettem egy olyat, ami ha azt vásároltam volna csak, akkor soha nem lett volna üzlet, és nekem kurvára tetszett, mert egy nagyon jó film. Régi idők focia.
1: Aha.
0: És ehhez hozzáfűzték az, hogy itt volt egy másik magyar, aki már ezt a filmet megvette, de a végén visszadobta, mert a partnere nem volt hajlandó aláírni a szerződést, és 2 voltnak partnerek. Hát ez az Andy volt, az Andy Vajna, aki visszadobta. Később aztán mesélek egy másik sztorit, ami szintén így az Andy után jutott hozzám, sokkal-sokkal később, már azután, hogy a Andy nem, és akkor hát akkor hát nekem nagyon tetszett a film, most nem akarok elmélyülni benne, és tudom, hogy itthon is nagy sikeres film volt benne, szóval kitűnő.
1: Igen. Kitűnő. Hát a Régi idők focia nekem is egy nagy kedvencem, igen.
0: Igen. Nem legjobb magyar film, de egy jó magyar.
1: Egy jó magyar film, igen.
0: Jó
1: igen.
0: Magyar film, jó színészek, szórakoztató minden. Akkor ők, amit ajánlottak, kérlek szépen, ez egy operett volt, Mágnás Miska. Hát a Mágnás Miskát azt vették, mint a cukrot. Úgyhogy valójában meg volt olyan szem, hogy Disz magyar, hát az is nagyon, nagyon tetszett a magyaroknak. Ezekre a filmekre így emlékszek, de pontosan a 6-ot utána kellene nézni.
1: Ez
0: megvan nekem valahol, ez már nekem, minden.
1: Nekem elég. Tehát ugye ekkor elkezdtél magyar filmeket vinni az Egyesült Államokba,
0: igen.
1: És hát ugye létrejött a fesztivál, ami ugye gyakorlatilag nagyon sok mindenkinek egyfajta belépő is volt Hollywoodba. Ugye most már a 20. fesztiválnál tartunk?
0: Hát kérlek szépen a 21. jön most októberba, tavaly volt a 20.
1: De ugye azért ezt tegyük hozzá, hogy ez úgy 20., hogy nem volt mindegyik évben.
0: Nem volt mindegyik évben, mert ugye volt a Covid, akkor kimaradtunk, és aztán volt egy év, amikor itthon volt egy ilyen társaság, aki azt mondta, hogy ők ezt jobban tudják csinálni, mint a Bunyik Béla, és akkor úgy döntöttek, hogy most ők fogják csinálni. És aztán az valamiért, nem tudom miért, nem sikerült nekik, és utána egy évek és a Bunyik Béla
1: újra politikusan fogalmazva. Tessék,
0: hát mondhatnám azt, hogy lenyúlták a fesztivált, tehát ilyen is volt. Lenyúlták, de mondom el a neveket, nem mondom.
1: Nem, jó. Tehát, hogy ezt a 20-at ezt úgy kell érteni, hogy ez nem 20 év, hanem azért ez egy hosszabb...
0: Hát hosszabb év, mert volt ugye, volt egyszer-kétszer kimaradás, hát a Covid és ez, amit említettem, ez így. Valójában az volt, hogy amikor már a fesztivált csináltam, én már előtte több filmet bemutattam, a Károlynak közvetlen a rendszerváltás után volt egy olyan filmje, hogy Magyar Requiem.
1: Igen.
0: Akkor Los Angelesben a UCLA-nek a filmiskola igazgatója, tanára Gazdag Gyula volt, akit én már korábbról is ismertem, korábbi filmjeikről, filmjei keresztül, és hát akkor levetítettem ott azt a filmet a UCLA-n, és mivel ennyi magyar filmet vásároltam, engem minden évben meghívtak a film szemlére, ami februárban
1: igen.
0: volt azelőtt, éveken keresztül, és az egyik alkalommal, mondjuk ez egy kicsit érdekesebb sztori, mert ez is szerintem a véletlen, késő este 8-9 vagy 7, valahol sötét volt. Urániával szembe a másik oldalon volt egy telefonfülke. És a telefonfülkén fölhívom a Gyulát, Gazdagot, te én most már hittem, annyi szar filmet láttam, van valami jó film. Persze, nézd meg a Sose halunk meget.
1: Uh-huh.
0: És így nézek, és óriási, ki van írva, Sose halunk meg az Urániába, és én ott állok szembe. Mondom, Gyuszi, te ezt itt mutatják, szia! Bementem az Urániába, mondja, ha már 20 perce megy, mondom, nem számít, veszem a jegyet, beülök. Hát a közönség tombolt, végignéztem a filmet, utána bementem és megnéztem az egész filmet rögtön a következő előadásnál. És hát akkor volt egy ilyen fogadás, azt hiszem, hogy az a zárója volt ennek a filmszemlének, és akkor bemutatták nekem a Robit, hogy hát ő a rendező főszereplő, és mondta a Robinak, hogy ezt a filmet meg fogom vásárolni. És hát így is történt, ez a pif-pufra nagyon gyorsan ment a vásárlás. Mondanám, akkor a stúdiónak az igazgatója volt, akit ő megvette, effektív megvettem, hogy egyet filmrendező is volt. Valahol megvan az illetőnek a neve.
1: Most én sem fogom tudni neked megmondani, hogy ki az, de...
0: Csinált egy-két filmet, és volt köztük jobb is. De főleg sokan, mint Anito bácsi emlékeznek rá, fiatalok nagyon, nagyon sokan emlékeznek ő rá.
1: A Simó Sándor, ő volt szerintem a stúdióvezető.
0: Igen, a Simó Sándor vette meg a filmet, és akkor a film még nem volt meg az angol fordítása, amit aztán később lefordítottam. Szóval kérlek szépen, akkor indult itthon az HBO.
1: Aha.
0: És a valamiért, nem tudom, hogy miért, az HBO-nak minthez valami közelett volna az egészhez, és találkoztam a HBO-nak akkor az igazgatójával. És mondtam neki, hogy a filmet viszem Amerikába. Szóltak esetleg, hogy segítsen ott, hogy mit tudom én, mi legyen a filmmel, hogy sikeres legyen a film. És hát nem akarta elhinni, hogy én ezt viszem Amerikába, és én mondtam neki, majd meghívlak, és gyere el, majd nézd uh-huh. meg. Ezt megmondom neked, hogy van egy olyan, hogy Lemley Theatres, uh-huh. és ott fogom bemutatni, mert én ott otthon vagyok.
1: Uh-huh.
0: De ez csak a segítségéhez kellett, ami aztán az volt a segítsége, hogy amikor eljutottunk sokkal később, a film az olyan fogadtatást kapott azután, hogy itt Magyarországon a kritika nem tartotta figyelemre méltónak, az kapott kérlek szépen egy oldalt a New York Times-ba, ami fantasztikus volt.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy mikor én már a filmmel eljutottunk New Yorkba, már ott az HBO vevő volt, és amerikai HBO is megvette a filmet, tudomásom szerint.
1: Uh-huh.
0: Vagy az első és utolsó magyar film volt, amit Amerikára az amerikai HBO megvett.
1: Uh-huh.
0: Más forgalmazók jöttek valószínű. De szóval akkor elkezdődött a Robival ez a Sose halunk meg, és azon keresztül utána hát a Robinak minden filmje be lett mutatva uh-huh. valamelyik fesztiválon. Úgyhogy több sikeres vetítések után jött ez az ötlet, hogy hát van francia filmfesztivál, olasz film, görög filmfesztivál, akkor legyen egy magyar filmfesztivál is. És hát az első magyar filmfesztivál akkor ott a Los Angeles Times-ba Kevin Thomas nevű filmkritikus, aki a legkeményebb filmkritikusnak volt akkor elismerve Los Angelesbe. Hát ő úgy fogadta ezt a filmet, hogy erre szükség volt, erre vártunk. És akkor hát ott is ugye színesen lett összeállítva szintén a műsor, hogy volt benne közönségfilm, meg művészfilm, úgynevezett művészfilm, és 5 vagy 6 filmről kapott kritikát akkor a film a Los Angeles Times-ba, szóval az első fesztivál abszolút sikerrel indult azon. A meglepetés pedig az volt, amit senki nem várt, hogy amit kiemelt a Kevin Thomas, az a Bolsevita volt.
1: Igen.
0: És a Fekete Ibolya ott volt a film, ő is ott volt a rendező. Míg ment a fesztivál, Berlinbe meghívták a filmet, Ibolya Berlinbe elküldtük átvenni a díjat, és Berlinből visszajött a fesztivál végére Los Angelesbe. Hát voltak más rendezők ott, akik egy kicsit meglepődtek, elszomorkodtak, mert ezt senki nem várta.
1: Aha.
0: Ugye egy ilyen film. De akkor ugye a politika, meg az időzítés, nem tudom, láttad-e a Bolsevitát, tehát vagy emlékszel a filmre.
1: Igen.
0: Ezek az orosz fiúk itt Budapesten találkoznak a angol csajjal. Szóval ez egy olyan dokumentum feature film volt valójában.
1: És ugye akkor elindult a fesztivál, de például az elején mondjuk milyen nehézségekkel kellett megküzdened például? Tehát azért abban az időben még a kópiák ilyen nagy, nehéz fémdobozokba utaztak. Hát ugye azoknak a utaztatásáról, a mozigépbe helyezéséről, stb. Tehát ott voltak kalandok?
0: Hát komoly problémák voltak, ugyanis akkor egy magyar filmnek egy kópiája volt, ami járt, a feliratos kópia, angol feliratos kópia, volt egy francia feliratos kópia, arra nekem nem volt szükségem, de volt egy angol. Az angol feliratos kópia szaladt a világba, és ezt kellett mindig egyeztetni, hol Indiából jött a kópia, hol Brazilból jött a kópia, szóval és itt többször volt olyan, hogy a gépész akkor utolsó pillanatban tudott segíteni, hogyha nem jött meg egy kópia, akkor le tudott vetíteni már nekünk egy filmet egy VHS kazettáról, mert a kópia nem érkezett meg. Ez a Music Hall nevű Wilshire Boulevardon a Lemlinek, az volt akkor a mozi, ahol a fesztiválok mentek, és szóval sokkal-sokkal költségesebb volt. Szóval problémákkal kellett állandóan megküzdeni, ami manapság
1: már nincs.
0: Nem létezik.
1: Segítsünk a hallgatóknak egy picit, hogy ugye ez a fesztivál, ahol zajlik, ez Los Angelesnek melyik része? Mert ugye Los Angeles nagyon nagy, lehetne mondani, hogy ez egy külváros, de ez nem külváros.
0: A fesztivál az már évek óta Santa Monica-ba van, második utcában, Santa Monica-ba, Lemley Theatres, ami nagyon közel van a AFM-hez, az American Film Market-hez.
1: Igen, és egyébként ugye a Santa Monica Pier, ugye ez a híres móló, a óriás, az mondjuk így az óriás kerékkel, meg a Vidámparkkal, az ugye nagyon sok filmnek a kelléke is egyébként, és hát ugye ott ér véget Malibu Beach.
0: Így van. Ebbe a filmszínházba egyik filmfesztivál követi a másikat. Úgyhogy tulajdonképpen az van, hogy minden héten van egy filmfesztivál a világ valamelyik részéről, és egy olyan hely, ahol ugye megkapom azt a közönséget, elérem azt az amerikai közönséget, mert az a cél tulajdonképpen, egy filmet vetítettem én filmet magyar házba, vetítettem filmet magyar templomba, de ha amerikai nézőt akartam elérni, akkor ez volt az a filmszínház, ahol olyan kevés, sajnos kevés amerikai, aki olvassa a feliratot. Uh-huh. Nem szeretnek olvasni feliratos filmeket, nem kedvelik az amerikaiak, és hát szóval ezen a színházatnál lehet elérni.
1: Uh-huh. És ugye azáltal, hogy mondjuk például te Amerikára megvetted a filmeket, és ugye Amerikában bemutatásra kerültek általad a magyar filmek, azért ez nagyon sok filmet az Oscar nevezéshez is hozzásegített, ugye?
0: Tulajdonképpen a fesztiválnak a támogatója, és most anyagiról van szó, azért ez a mindig Magyarországról volt a fesztiválnak a támogatása, a Filmuniónak, vagy a Film Alapnak, vagy a NFI-nak ma. Uh-huh. Az érdek az, hogy ezek a filmek a fesztiválon szerepeljenek, tehát a szerződésemben benne van velük. Én állítom össze a műsort, én válogatom a filmeket, mert én ismerem a közönségemet, de egy film van, és ez a magyar Oscar nevezés, amit vetítenem kell. Persze uh-huh. ennek nagyon örülök. Uh-huh. Talán egyszer volt az, hogy valamilyen ok miatt nem tudtam vetíteni a filmet, a magyar Oscar nevezést, és akkor mi erre a vetítésre már az akadémiai tagokat meg tudjuk hívni, uh-huh. akik díjtalanul jönnek, de ugyanúgy a rendezők szövetsége, a színészek szövetsége, tehát minden szakmai, aki valójában szakmai, az díjtalanul jöhet erre a, uh-huh. Erre a vetítésre a magyar Oscar filmet, meg magyar Oscar jelölt filmet. Uh-huh.
1: Hogy kell elképzelni a fesztivált? Egy picit segíts nekünk a hallgatóknak betekintést nyerni a fesztiválba. Milyen nagyobb, prominensebb vendégei voltak a fesztiválnak? Magyarországról én tudom, hogy ki az, aki a legtöbbször volt, de jó lenne, ha ezeket például te mesélnéd el.
0: Kérek szépen, talán a Tarantino volt az, akit először megemlítenék, uh-huh. aki egy itthon is ismert rendező, aki a fesztiválon volt. A fesztiválnak van egy megnyitója, ami egy fogadással kezdődik. Ez a fogadás legtöbbször a magyar konzulátusnak van egy Clubhouse nevű helysége Belérbe, nagyon színvonalas, egyik közvetlen Beverly Hills mellett egy olyan terem, ahol ezeket a fogadásokat rendezzük. Erre a helyi szakmabeliek meg vannak hívva, más fesztiváloknak a igazgatói, színészek, akiket ismerünk, ezek vannak meghívva. Úgyhogy, és hát azért elég sok magyar filmes is él Amerikában, akik uh-huh. dolgoznak. Uh-huh. Úgyhogy valójában ezt követő estét kezdődik a vetítés a filmszínházban. És van egy megnyitó film, amit aztán eldöntünk, hogy melyik, uh-huh. melyik filmmel nyitunk, de fesztiválnak van egy zsűrie, amit nagyon fontosnak tartok. Most például a 20. fesztiválnak is 5-tagú zsűrie van. Ez a zsűri nemzetközi, egy magyar esetleg benne van, uh-huh. de nekem nagyon fontosnak tartom azt, hogy a döntéseket azt nem magyarok hozzák. Azok eldöntötték itt Magyarországon, itthon, hogy melyik film figyelemre méltó, de ezt kint egy nemzetközi zsűri dönti el.
1: Ugye elég, te is említetted, hogy nagyon sokan élnek Los Angelesben magyarok, filmalkotók. Hát most, ha csak úgy kezdem a felszorolást, hogy a Gáti Kati, a Csupó Gábor, ugye te említetted a Gazdag Gyula bácsit, de ott van például Tarján Györgyi, például a Bordán Irén, akinek a lánya, igen. a Bordán Lili már ugye igen. rendez is.
0: Nekem most volt egy rövid filmje, azt is vetítettük, aztán a szabados
1: Misivel. De ugye a Misi ugye ő Kanadában élt, tehát ő nem ott, de például a Comba Imre, ugye zeneszerző.
0: És sikeres is. Nem, pontosan nem tudom, 5-6 éve élhet Amerikába, ahova nagyon-nagyon-nagyon nehéz bejutni szakmailag, és...
1: Na most például ők hogyan fogadják a fesztivált?
0: Várják a fesztivált. Én mondjuk annak örülök, hogy vége van a fesztiválnak, és mindenki azt mondja, ugye lesz következő, mert már hát évek óta az van, hogy most már elfáradtam, és hogy elég volt, de hát ezt nem lehet abba hagyni, úgyhogy szeretettel várják, érdeklődéssel, várják a filmeket, de jobban várják talán a vendégeket. Tehát egy színész jobban örül annak, hogy Magyarországon egy színész ér, vagy egy rendező, de a filmeket aztán ugye van film, aminek eljut a híre, és van olyan film, ami már úgy érkezik, hogy különböző fesztiválokon milyen díjakat nyert Berlinbe, vagy Chicagóba, ami közvetlen előttünk van. De hát aztán jönnek filmek, ugye, amiről senki nem tud semmit. Ez korábban sokkal könnyebb volt elérni a magyar újságokon keresztül, így a kint élő magyar filmesekről most szó, de ugyanúgy hirdettük a Los Angeles Times-ba is, a Lemley Theatre-nek van egy ilyen hirdetése, ahol állandó jelleggel a filmeket, hogy mi magyar filmek jönnek, mikor van a fesztivál, stb. Hirdettük.
1: De ugye a magyar alkotók is azért szívesen mennek Los Angelesbe, hát végül is, ugye ez mindenkinek egy innen pláne Európából, meg Budapestről, ez egy komoly ajtónyitás a nagy álomgyár felé.
0: Hát valójában nem csak magyar, valójában az egész világról mindenki Hollywoodba szeretne valamit készíteni, dolgozni, vagy sikert elérni. Tehát ugye óriási a kompetencia, és nagyon-nagyon nehéz, és hát 50% az a szakmai tudás, másik 50% a szerencse. Ez kétségtelen, ezt mindenki így mondja, hogy nem elég, hogy jó legyél a szakmádba. Szerencsésnek is kell lenni. Ugye sokan megpróbálták, kevésnek sikerült, de hát ugye azért a magyar név azért ismert, ez hogy hangérjen, ez ismert Hollywoodba, akkor most nem akarok belemenni a híres stúdió alapítóba, ugye?
1: Igen.
0: Paramount és Fox stúdió. Úgyhogy, és akkor azért könnyebb volt például egy magyar színésznek sikert elérni. Elemen ugye a Gáti Kati, aki mai napig is erősen dolgozik televíziós sorozatban.
1: És ugye neki két Emmy jelölés, Daytime Emmy jelölése is van már.
0: Igen, valójában a Kati az Kanadában született, de Magyarország magyar filmekben is dolgozott. Sose halunk meg, igen, keresztül ismerem őt.
1: És ugye nektek családi jó barátotok is, nem merem azt mondani, hogy volt, mert szerintem még most is.
0: Tessék?
1: Tehát nektek családi jó barátotok is a Kati. Hát
0: ma is barátunk, de különösen a feleségemnek, a Paninak volt jó barátnője. A Pani ez minden nap nézte, minden nap a Katit. Az neki olyan volt, hogy talán annyit mondanák a feleségemről így, hogy a feleségem az az amerikai mozi kedvelő, aki kimondottan amerikai filmeket szeretett, és a külföldi filmek ismeretlenek voltak. Mondhatom azt, hogy teljesen a számára. Az első években komoly vitáink voltak különböző európai filmeket, amikre szinte el kellett cipelni, hogy eljöjjön vele megnézni egy olasz vagy egy francia filmet, és aztán az évek során pedig ugye hát a fesztiválnak a 50% a mi munka volt a fesztivál.
1: Ez egyik mozgatórugója volt a fesztivál.
0: Ő csinálta, a karakterén keresztül volt benne valami olyan, ami belőlem nagyon hiányzott. Tehát egy nagy veszteség a számomra, nem csak mind a feleségem természetesen, de ha a fesztiválról volt szó, ez volt az első fesztivál, a 20. amit nélküle csináltam.
1: Köszönöm, hogy eljöttél és beszélgethettünk.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Eddig tartott a Cinemanna, a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivált és annak alapító igazgatóját, Bunyik Bélát bemutató adása. Köszönöm még egyszer Bélának, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgethettünk a mikrofonok mellett is. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, és minden megosztásért továbbra is külön köszönet. Kedül Mátyás technikus kollégám nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzmény mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
2: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Reklám hangzott el.
7: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Tagadja Oroszország, hogy köze lenne a lipcsei drónincidenshez. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök.
2: Időjárás.
7: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
8: Pár percen múlt 11 óra, az a 98.6 Manna FM, és benne a Bőségkosra Puccatilával. Mindjárt mondok egy nevet, ami arra garancia, hogy a következő egy óra verbálisan igazán gazdag és élménydús lesz, akivel most fogok beszélgetni, Réz András. Zenélünk, aztán jövünk vissza itt a Bőségkosarával.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. De-

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval 98.6 Manna FM Bőség kosara a vendégem, illetve hát mi vagyunk az ő vendége, Réz András, és itt vagyunk a Ver Caféban. Már is átadom a szót, az elején picikét én beszélek, aztán úgyis sokkal többet. Kaptunk remek Réz kávét, ahogy ő iszta. Hogy iszta a mester a kávét?
2: Röviden, erősen, minden nélkül.
1: És ha tegyük tisztába ezt a vízkérdést, előtte vagy utána?
2: Előtte mindenképpen kell egy kis víz, de az ember kiöblíti a száját, mert bármilyen fura, de számomra a kávé az élvezeti cég. Nem drog, hanem élvezni kell minden cseppjét, és ezek a rövid, sűrű kávék. Na, szóval előtte mindenképpen, aztán utána meglátod, hogy vágysz rá. Én nem szoktam, mert az ilyen jó érzés, hogy még percekig a kávé aromája ott van a számban.
1: Na próba, akkor előtte víz, ugye lemosuk az izolőlibokat. És jön egy kávé, ahogy a mester issza.
3: Egy kis szimat.
1: A szim illata az isteni. Új hullámos kávét iszunk, ugye? Ez egy gyümölcsös pörkölés, vagy hogy hívják ezt pontosan?
2: Igen, nem olyan nagyon új hullámos, mert az, amelyik nagyon új hullámos, az ennél még egy pics, hogy mondják egészen, citrusosabb. De savanyúbb.
1: Na, belecsaptunk a közepébe, egy picit a helyszínről, ugye? Egy kávéházban vagyunk, ami sokkal-sokkal több, mint kávéház, hogyha az ember benéz és körbe veti tekintetét. Mi ez a Ver Café? Honnan jött az ötlet, és miért vágtatok bele ebbe igazán?
2: Te valójában most a Verk Akadémia termeiben tartózkodsz, mert hogy a hátunk mögött ott vannak a tantermek, sőt most az ilyen vírusterhes időkben arra is volt már példa, hogy itt a kávézóban tartottunk órát. Na, szóval először ugye megszületett a Verk, egy éve költöztünk erre az új helyre, és azt mondtuk, hogy ez tök jó. És aztán körülnéztünk itt a Csanádi utcában, hogy hova menjenek a mi hallgatóink, amikor szünet van. Hol fognak kávézni, hol fognak szendvicsezni. Hát, van ez az, de belefért volna még valami. Aztán a másik gondolat az volt, hogy egy iskola az mindig egy ilyen fura intézmény. A kívülálló úgy gondolja, hogy az iskola az olyan nagyon fegyelmezett, hátratett kézzel ülnek, és a Réz András nevezetű pedellus fegyelmezi őket. De mi soha nem voltunk ilyenek. Ez mindig ilyen dumálós, beszélgetős, vitatkozós hely volt. Kicsit olyan, mint egy kávéház.
1: Na, a kávéház, ez a lényeg, ugye? És ha már, hogy véget ért a tanítás, vagy közben órák között ki lehet ülni, és hát jön egyfajta, nem tudom, létezik egy közösségi kávézás. Miért jó az, hogyha az ember nem maga, hanem társaságba fogyasztja el az amúgy igen remek kávét?
2: Te pontosan tudod a választ erre, csak most eljátszod azt, hogy nem tudod, és engem kérdez.
1: Hát a riporternek ugye tudom a választ, de hát nyilván én a hallgatókat szolgálom, úgyhogy várom a választ.
2: Világos. Hát azért, amiért itt ülünk, hogy beszélgessünk, hogy offline létezzünk, mert ráadásul a világ most beleszorít bennünket egy olyan fajta online létezésbe, amelyet én néha nagyon fenyegetőnek érzek, mert különböző nézetű emberek online iszonyatos dolgokat mernek kimondani egymásról, online megverik a másikat, online aláznak és gyaláznak. Na most offline meg nagyon ritkán szoktunk verekedni. Offline van esély arra, hogy esetleg meggyőzzük a másikat, vagy hogy mi változtassuk meg a nézeteinket. A kávéház ilyen hely. Félreértés ne essék, pontosan az a lényege, hogy ott vagyunk, képesek vagyunk tiszteletben tartani egymást, nem köpködünk első szóra, és hát a dologban van még egy fura dolog. Kicsit bonyolultabb elmesélni, de megpróbálom. Szóval az, hogy ott vagy, itt vagy. Tehát az online valami olyasmit jelent, hogy egyszerre vagy jelen a világ minden pontján, ahol akarsz. Ez végtelenül boldogító érzés. Ez a... Figyelj, éppen most beszélgettem a barátnőmmel, aki Új-Zélandon óper. Fantasztikus. Meg a másik, hogy amikor előveszed a kütyüdet, akkor se vagy ott. Hiszen abban a pillanatban millió emberrel teremtesz kontaktust, híreket fogyasztasz, de a kávéház meg valami ilyesmiről szólna az én felfogásom szerint, hogy ott vagy, azzal az emberrel, akivel egy asztalnál ülsz.
1: Itt folytatjuk, én most egy asztalnál ülök Réz Andrással, és még fogok is vele a műsor hátra részében. Most zenélünk, aztán folytatjuk a bőség kosarát innen a Verk Akadémia is Caféból.

0: a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara, zene után újra itt vagyunk, a helyszín pedig a Ver Café és Akadémia, akivel pedig beszélgetek, Réz András. Nemrégiben, az elmúlt hetekben egy polgári hetilapnak a címlapjáról köszöntél vissza, amit én rendszeresen olvasok, és volt benne egy mondat, amit én szinte sejtettem, hogy rád igaz, és nagyon megörültem neki, valamit te sem tudsz a világon, online tanítani. Ugye online-offline erről beszélgettünk az elején, mert nem látod a tekinteteket. Nyilván, hogyha ez az interjú korábban készül, akkor nem találkozunk, mert akkor itt úristen mi volt, akkor esetleg Skype-on beszélgetünk, de az nem ugyanaz, itt velem szemben a húsvér Réz András, akivel most egy picikét arról beszélgetnék, hogy a kávézás hogyan alakult át az utóbbi 5-6-7-8 évben. Amikor az ember azt veszi észre, hogy a legnagyobb gyors étterem lánc is külön

0: kávézókat alakít ki, akkor már valami történt a kávézás világában. Divat lett kávézni? Sik lett kávézni? Megszerették az emberek újra a kávét? Hogyan látod ezt te?
1: Hú, a történt hosszú, mert amikor én gyerek voltam, az apám mindig arról beszélt, hogy a kávéház, ami már nem nagyon volt, bár a Hungária félreértés ne esik, még működött, meg még 2-3 ilyen kávéházra hajazó intézmény, és hát én ugyan elég fiatalon elkezdtem kávézni, de bocsánatot kérek, a 60-as évek kávé nem voltak feltétlenül magas minőségűek. És akkor mindig rácsodálkoztam az apámra, hogy miért van úgy oda a kávéház, aki. Csak elmesélt, hogy mert a kávéház az egy hely. Oda emberek járnak. Azért járnak oda, hogy nézeteket, véleményeket, gondolatokat cseréljenek. És akkor elkezdte sorolni azokat az írókat, akik kávéházi írók voltak. Olyannyira, hogy esetleg ott is írtak ténylegesen, és nem mentek az, hogy papírra vesik halhatatlan gondolataikat. És akkor teltek múltak az évek, én egyre erősebb kávés lettem, de maga a kávéház az jóval később kezdett megerősödni, és hogy mondjam, valami elindult az 1990-es hatalom újraosztás után, amikor jöttek vállalkozók, akik aztán csinálni kell valamit, amire talán van igény, de a kávé mint élvezeti cikk akkor vált fontossá, amikor kiderült, hogy úristen, hát rengetegféle kávé van. Amikor elkezdték képezni a barisztákat, amikor már kávékritikák jelentek meg. És amikor trendi dolog lett ez a, figyelj öcsém, van egy 16 báros karos cuccosom, és ez, és tudod, én most akkor egy olyan őrlőt vettem hozzá, amelyik, és a kiütőm az nem tudom milyen márkájú. Most lehet, hogy ez sznobériának tűnik így elsőre, csak hogy a sznobéria nem biztos, hogy rossz dolog. Mert ugye a sznobéria azt jelenti, hogy belásod magad valamibe, megpróbálsz bölcsebb lenni, kipróbálod. Ja, és elkezdesz olyan új dolgokkal foglalkozni, amelyek korábban nem fértek bele a világodba. Na, és ez nagyon rendesen meglökte a kávézást. Én ugye egy kicsit ódivatú vagyok, tehát én inkább az olasz típusú eszpresszóknál ragadtam le, de az olasz és az új hullámos kávé közötti zónába bemerészkedem. A kemény új hullámos cuccokkal azért én igazán óvatos vagyok. Nem is beszélve olyan trükkökről, mint a French press, az áztatott kávé. De hát figyelj, ez egy nagyon fontos dolgot mutat. Ez egy kultúra lett. Ez nem egyszerűen egy tétel az árlapon, hogy szimpla dupla, mint az én gyerekkoromban, hanem válasz. Nem is beszélve arról, hogy te esetleg egy latte macchiatót, egy espresso macchiatót szeretnél, egy lattét szeretnél, egy plain white-ot szeretnél. Tehát ebből kinőtt valami, ami nagyon szórakoztató, és néha egészen jó ízű, tegyük hozzá.
0: Remek terep lenne például itt egy ilyen kávébemutató, és azt az alany meg is van, aki ezt meg tudná tartani. Most zenélünk, aztán beszélgetünk arról, amit most a kolléga letett elém, ez az úgynevezett részszendvics, ami vagy titkos, vagy nem tudom, bár a Facebookon azt írta ki valaki, a Facebook felelős, talán pont a kedves feleséged, hogy ma 11 és 1 óra között személyesen Réz András szolgálja fel ezt a szendvicset, a recept titkos, de kiszedhető a mesterből. 98.6 Manna FM, jövünk vissza, van még miről beszélni Réz Andrással.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Ez a bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM örömre hangoló zenék alatt addig én elfogyasztottam az elimletete részen, micsoda az egyik részen, micsoda a smokit. Elmondom, mit éreztem én. Minden a részletekben rejlik, és ott derül ki. Arányosan van benne, én tormát éreztem, füstölt hús, tuborkát, de hogy pontosan mi ez, és hogy milyen kenyérben van, hát arról a névadó Réz András meg mesél, hogy milyen is, és honnan jött ez a részféle smoki szendvics.
2: A smoki ezt tőlem jött, kísérleteztem. Kézbe vonultam a konyhába, kipakoltam 8 féle péksüteményt, kipakoltam 1000 féle hozzávalót, és ugye az volt a kiindulási alapom, hogy én nem vagyok híve a mindenmentes konyhának. Elég rám nézni, hogy én úgy... Szóval én jóba vagyok a hússal, jóba vagyok a sajttal, jóba vagyok a csípőssel is, ha azért nem olyan nagyon brutális, tehát a skorpió paprikát nem merném még megközelíteni se. De ezek mind-mind beleférnek abba, amit én jónak tálom, és azt mondtam, hogy mi lenne, ha fejlesztenénk 2 olyan szendvicset, amelyik kilóg ebből a mai nagyon trendi mindenmentességből, viszont egy jó határozott ízei vannak. A smoky, amelyet most kóstoltál, az egy ilyen gyökérkenyérbe töltött íz, és abszolút pontosan azonosítottad a hozzávalókat. Csemege uborka, füstölt hús, a füstölt sajton egy leheletnyi áfonyás torma, és a tetejére még jön egy kis füstölt sajt is, félreértés ne essék, hogy akkor, amikor ezt az egészet betesszük a contact grillbe és átforrósítjuk, egy picit megfolyjon rajta az a kis füstölt sajt. Nem állítom neked, hogy egy kimondottan diétás holmi, de mint a nevé is mutatja, pontosan az a lényege, hogy ezek a kis füstös ízek és illatok ott legyenek benne, mert van, aki szereti, például én.
1: Ha most ez televízió lenne, mint ahogy már találkozunk televízióban, és igen, ez szétvágva pont úgy néz ki, mint egy gasztroplakát, mint egy Verk Akadémián tanult grafikus hajtotta volna végre ezt a folyamatot. Gyönyörű, az arányok már itt felvágva látszanak. Ez azt jelenti, hogy a részszendvicsen túl is van világ, tehát hogyha teszem azt, mennyire van a te kezedben gyakran fakanál otthon? Mennyire főzöl te, hogyha vendégeket vártok?
2: Akkor én főzök. Nincs mese, most megszakadt a szívem, mert mindig szokott lenni szeptemberben egy ilyen hatalmas összejövetel, amely a koronavírus okáhozott intézkedések és félelmek miatt, fogalmazunk így reménykedő, elcsúszik egy picit. Hát ez azt jelenti, hogy én egy hétig főzök. Mert hogy én nagyon szeretek főzni. És nem feltétlenül ilyen, hogy és akkor a francia és a távol-keleti konyha, mi fenne ezek? Ezek olyan rendes, brutális magyaros kaják, félreértés ne essék. Töltött káposzta, székely káposzta, iszonyatos mennyiségű só lett, mert arra komoly igény szokott felmerülni. Szóval, hogy mondjam, nem diétázni járnak hozzánk ilyenkor a vendége, de amikor eljön a hétvége, és jönnek a gyerekek, meg az unokák, hát azért akkor is kell valami finomat főzni, mert ez egy ilyen régi becsípődés nálam, hogy az a hétvégi ebéd, az nem egyszerűen arról szól, hogy kajálunk. Szóval az valamilyen módon megerősíti, hogy mi offline és együvé tartozunk, hogy meg tudjuk érinteni egymást, hogy lényegtelen hülyeségekről beszélgetünk, amelyek sokkal fontosabbak, mint az online elszabadult indulata. Holnap úgy néz ki, hogy csinálok egy jó kis paprikás sirkét, házi készítésű nokedlivel természetesen, de hát figyelj, azt a paprikás sirkét is tisztességesen meg kell csinálni, és hogy annak a mártása jó legyen, na az egy külön kis finom beavatkozás, hogy a végén úgy érez, hogy sejmes a szaftja annak a paprikás sirkének. Szóval a főzés jó dolog, és van egy írtó fontos dolog benne, hogy amikor valakinek főzöl, akkor olyan ajándékot adsz, amelyet nem kell viszonozni. Pontosan elég, ha azt mondja, hát ez nagyon finom volt.
1: Szerintem ezt sokszor mondják az ilyen rendezvényeken, amit te főzöd alkalmával. No, most megint zenélünk, aztán találkozunk még egyszer Réz Andrással, folytatjuk hamarosan itt a Bőség kosarát, a 98.6 Manna FM-en.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98 mondat Manna FM, ismét zenék után vagyunk. Mi elkezdtünk beszélgetni Andrással a piacon való vásárlás élményéről. Mert ugye ez a műsor azért jött létre anno, hogy egy kicsit ezt propagálja, hogy mennyivel másabb egy piacon oda menni ahhoz, akinek látod a kezén, de nem veszem el a kenyeredet, látni azt, hogy ő foglalkozott azzal a terménnyel. Ha röviden, bár ezt a szót felejtsük is előled kapcsolatosan, érdekesen ez már jó, meg kell fogalmazni, de miért szeretsz piacon vásárolni?
3: Te állandóan ugyanoda fogunk visszatérni. Offline igazi jelenlét, emberek, közösség. Tehát ha ez nincs, akkor mi a francnak élünk.
2: Tehát azt nem ilyen beszélgetős vásárló vagy, én azt hiszem.
3: Hát miért a piacon, hogy csinálod beszélgetés nélkül? Ez nem olyan, tudod, mint a láncoknál, meg azért oda mégy, leveszed, föl van címkézve, beütöd a kódot, ráragasztod a vonalkódot. Ez. Nem, ennek az a lényege, hogy mit tetszik parancsolni? Van itt valami, és tényleg vannak, van például egy pasi, azt mondom, bírom, ő még almában utazik, és ő mindig el szokta mondani, hogy melyik milyen fajta, mert hogy néha felbukkannak olyan fajták is nála, amelyek már hát kihalóban vannak, mert hogy az alma hagyja, hogy piszok drága, de már nagyon kevés fajtát kapsz belőle. Ezt meg kell becsülni. Ja, de hogy venném észre, hogyha nem állítana meg a pasi, hogy jött az édes nyári alma, de most vigyem erre, ez egyébként tényleg csak egy hétig van. Na, szóval a piac az beszélgetés, a piac az kapcsolatteremtés, és teljesen normális dolog, hogyha valaki megkérdezi, hogy és amúgy mit nézek meg a moziban? Mert ugye a piac az nem csak arról szól, hogy adjon 2 kiló izét, hanem maga a vásár a piac az azt is jelenti, hogy tudomást veszünk egymás létezéséről, hogy visszatérünk, hogy megkérdezzük, hogy és hova lett a fiatalasszony? Azt mondja, nem, semmi baj, csak most egy kis dolga. Ezek mind teljesen normális helyén való dolgok. Inkább azért sajog olykor a szívem, hogy a piac az tényleg a bőségvilága kellene, hogy legyen, és a kínálat folyamatosan szűkül. Tehát miközben az árak nagyon durván elszálltak mostanában, nem azt észleled, hogy gazdagodik, hanem az, hogy néhány fajta van, valószínűleg ez marad, és ami legalább ilyen fájdalmas, hogy és eljön az a pillanat, amikor magyar terméket már nem is fogsz kapni, amikor büszkén kínálják neked a lengyel és az osztrák almát, amikor jönnek a lényegesen olcsóbb déli gyümölcsök, de ez mit sem változtat azon a végtelen egyszerű tényen, hogy a piac az az emberi létezésnek egy fölöttébb, magasztos helyszíne.
2: Hát, ha mindenki így gondolná, akkor bizony tele lennének a piacok, és nem csak sok ideges embert látnék én sem a Bosnyák téren. Neked vannak törzs, vagy te törzsvásárló valahol? Tehát az a kofa, akihez mindig oda mész, egy kedvenc hentesed, kenyeresed, uram, bocsás, sajtosod?
3: Hogy a fenében ne lenne. Hát, amikor az ember bejárja a piacot, akkor rá fog jönni, hogy nála szokott lenni az izé, nála frissebb a dió, nála mindig lehet jó sajtot kapni nyomottáron, mert félreértés ne essék, azért egy jó minőségű sajt. Az nem olyan olcsó szórakozás, tehát becsüld meg azt a helyet, ahol a jó minőségű sajtot még meg lehet fizetni. Aztán van olyan, ahol meg mindig tudod, hogy van valami jó kis bogyós gyümölcs. Mondjuk én erősen ki vagyok hegyezve a csonthéjasokra, kérem alása. Tehát az nagyon fontos, hogy melyik magosnál lehet kapni azt a friss diót, mandulát, magyarót, meg ilyesmit. Mert az ráadásul ugye a mi családunkban ilyen fontos kaja, mert szegény kislányomat már kisgyermekkorában rászoktattuk a dióra, és diótorta függő lett. Úgyhogy amikor jön a születésnapja, akkor nekem le kell rohannom, megkeresni a legszebb diót, és elkészíteni azt a diótortát, amelyik soha nem lesz olyan jó, mint Erzsi nagyé, de már csak hajszálnyira vagyok ettől.
2: Kedves hallgatók, ugye, hogy nem mondtunk nagyot, amikor azt mondtam, hogy az adás az élménydús, ez gasztroverbálisan és verbálisan is. És visszaélve a mikrofon helyzetével, én itt és most megígértetem Réz Andrással, hogy egyszer ezzel a mikrofonnal ebben a műsorban elkísérhetjük őt a Lehel piacra, és egy ilyen vásárlást leközvetíthetünk. Mehet egyszer egy következő pár hétben, mondjuk egy másfél hónap múlva?
3: Persze, csináljuk meg egyszer nyugodtan. De, hogy mondjam, lehet, hogy unalmas, mert ha én egy helyen megállok, akkor az egy komplet műsoridő.
2: Akkor az kivételesen majd vágott műsor lesz, és nem élőszerű. Találkozunk a jövő héten, a viszonthallásra.

0: Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de

0: mellé ment.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Tagadja Oroszország, hogy köze lenne a lipcsei drónincidenshez. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
1: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Miracles come in all shapes and sizes.
2: A Million Little Miracles című dalunk a csodákról szól, hiszen a csodák mindenféle formában és méretben léteznek. Némelyeket könnyű észrevenni, másokat pedig könnyű figyelmen kívül hagyni. Könnyű figyelmen kívül hagyni például azt a 22 000 lélegzetvételt, amelyet minden egyes nap veszünk. Vagy azt a csodálatos tényt, hogy ma reggel kinyitottad a szemedet. Vagy például azt az apró örömöt, amikor a barátok SMS-ei megfelelő pillanatban érkeznek, hogy bátorítsanak egy olyan bénító szívfájdalom után, ami nem volt véletlen, hanem Isten gyógyító érintésének a csodája volt. Mi itt az Elevation Worship-ben hiszünk Isten csodáiban. Az utolsó szendvics, amit ettél, ajándék volt. A gyerekeid nevetése tegnap este lefekvéskor ajándék volt. Azt, hogy ezt a dalt most hallod, és ahogyan a hangunk szól benne, Isten művészi teremtésének a csodája. Isten törődésének, kedvességének a megfigyelése az egyik legjobb módja annak, hogy megtöltsük szívünket hálával. Nehéz nem mosolyogni, vagy hálátlannak lenni, ha arra gondolsz, hogy mennyi áldást ad neked Isten minden egyes nap. Remélem, hogy a Million Little Miracles című dalunk segít abban, hogy elkezd megszámolni az apró csodákat, vagy legalább emlékeztet majd arra, hogy milyen hatalmas ajándék Isten kegyelme.
1: I pray you're reminded what a gift the grace of God is.

0: lázadás.
1: Manna Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
2: Ez volt a Manna Morzsa.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna Hit.
1: One of the songs I think we're all excited about is the Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

0: Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz Erasmus program a magyar egyetemeken. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás.
3: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. Manna Manna.

0: Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song. Every step of the way.
2: A 2020-as év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk, a terveink összedőltek és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány év máshogy alakult, mint ahogyan azt tervezted és ahogyan azt szeretted volna. Az a vágyam, hogy tudd, Isten továbbra is munkálkodik az életedben, minden egyes nap, minden egyes lépésednél. Every single day, every

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Az Istennel való egység a legnagyobb kulcs a sátán feletti hatalomhoz. Jézus azt mondta a János 15:5-ben, nélkülem mit is tudtok cselekedni? Semmit. Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nos, Krisztus már mindent megtett, amit neki kellett megtennie azért, hogy mi egységben lehessünk vele. Olyan helyzetbe hozta magát, hogy minden szempontból egyet tudjon érezni velünk. Semmi olyasmi nem történhet veled, amit ő ne tudna megérteni a tapasztalatai alapján. Semmi olyasmi nem történhet veled, amit ő ne tudna megérteni a tapasztalatai alapján. Elutasítottak, őt is elutasították, elhagytak, őt is elhagyták, bántalmaztak, őt is bántalmazták, igazságtalanul bántak veled, ő vele is bántak igazságtalanul. Gyerünk! Szenvedsz? Ő is szenvedett. Fájdalmad van? Neki is volt fájdalma. Csalódtál a barátaidban? Ő is csalódott a barátaiban. Bármin is mész keresztül ma, nincs olyan dolog, amit Jézus ne értene meg. És annak érdekében, hogy azonosulhassunk vele, hogy olyan közeli kapcsolatba lehessünk vele, amilyenbe ő akar lenni velünk, ahhoz van néhány dolog, amit el kell hinnünk. Isten bennem él. Megért engem. Szeret engem. Lát engem. Hall engem. Szeretném, ha ezt az öt dolgot ma beültetnétek a szellemetekbe. És amikor nehéz időn mész keresztül valami miatt, vagy megfáradtál, esetleg depis vagy, illetve úgy érzed, hogy senkit sem érdekelsz, vagy úgy érzed, hogy nem jön válasz az imáidra, akkor állj meg egy kicsit, és folytass egy kis szellemi harcot. Méghozzá következő módon. Állj meg egy kicsit, és ha olyan helyen vagy, ahol ezt hangosan kimondhatod, akkor mondd ki. Isten él bennem. Ő szeret engem. Lát engem, hall engem, és megért engem. Isten megért engem. Na gyerünk, gyakorolhatunk egyet? Mondjátok, Isten bennem él. Ő mindig szeret engem. Soha nem fog még annál is jobban szeretni, mint ahogy most szeret. Ő lát engem. Ő hall engem. Isten megért engem. Az emberek nem mindig értenek meg minket, de mi szeretnénk, hogy megértsenek. A Biblia azt mondja, hogy Mózes szerette volna, ha a testvérei megértik, hogy Isten küldte el őt, hogy megszabadítsa őket, de ők nem értették őt. Amikor Isten elhívott, hogy végezzem azt, amit most csinálok, arra számítottam, hogy mindenki örülni fog nekem. Én tényleg erre számítottam, nagyon izgatott voltam, és azt gondoltam, hogy ők is azok lesznek. Ó, mondtam, Isten elhívott, hogy prédikáljak. Erre elveszítettem az összes barátomat, és kidobtak a gyülekezetből. Igen, tényleg így volt. Minden barátomat elvesztettem. Kidobtak a gyülekezetből. Sok családtagom is azt gondolta, hogy megőrültünk, és jó sokáig tartott, mire elfogadták ezt a dolgot. Az emberek nem mindig fognak megérteni téged, de Jézus mindig megért. Ő mindig megért. Mindig kész segíteni. Ő mindig benned van. Mindig lát téged, mindig hall, és mindig szeret téged. És én azt mondom, hogy ha ebben meg tudod újítani a gondolkozásodat, akkor sok egyéb dolog nem fog igazán számítani. Oké, tehát Krisztus egyé vált velünk a természetünket tekintve. Ő megérinti az itt folyó emberi dolgokat. Nézzük meg a Filippi 2:5-10-et. 5-től 10-ig. Amit ő értünk tett, azt mind a szabad akaratából tette. Nem kényszerítette senki, nem erőltette senki. Ahogy Isten soha nem erőlteti ránk, hogy megtegyük, amit ő akar. Ő Jézust sem kényszerítette, hanem adott neki egy lehetőséget. Ő meg azt mondta, megteszem. Filippi 2, az 5. verstől kezdődően. Az az indulat és alázat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ő legyen a példa előttetek alázatban. Nos, alázat kell ahhoz, hogy engedelmesek legyünk, mert meg kell aláznunk magunkat és az elképzeléseinket azelőtt, amit Isten mond. Mert ő Isten formájában lévén úgy, hogy minden tulajdonsággal rendelkezett, mely Istent Istenné teszi. Most figyeljetek! Jézus az Isten fia, aki maga is Isten, nem gondolta azt, hogy ragaszkodnia kellene ehhez az egyenlőséghez Istennel, hogy zsákmányként kéne kapaszkodnia ebbe, hanem megüresítette magát minden előjogtól és méltóságtól, és szolgai, sőt rabszolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként született meg. Szerintem fogalmunk sincs, hogy mennyire megalázó volt ez az ő isteni mi voltára nézve. Olyan ez, mintha azt mondanám, hogy valakinek meg kell váltania a hangyatársadalmat. És a hangyák még aranyosak is, valami rondább dolgot kéne mondanom. Szóval feladom az itteni életemet, és megyek, hogy egyéváljak közülük, hogy megértsem minden dolgukat. És így mindent meg tudjak tenni értük, amit ők nem képesek megtenni önmagukért. Nem tudjuk felfogni, hogy mit jelentett Istennek lejönni ide, felvenni az emberi testet, hogy azonosulni tudjon velünk, minden fájdalmunkkal, minden kísértésünkkel, minden küzdelmünkkel, és azt mondja, én vagyok a szabadítód, megértelek téged, és keresztül viszlek téged ezen a teljes győzelemig. Nem értjük. De minél többet tanulmányozunk, minél többet gondolkozunk ezen, annál több megértésre tehetünk szert. Ő osztozott a mi emberi mi voltunkban. Tudja, mit jelent embernek lenni, küszködni, fájdalomban lenni, megbántottnak lenni, vagy szükséget szenvedni, megbocsájtani, vagy nem válni keserűvé. Ő tudja. És mivel ő előttünk járt, és sikeres volt, ő mindannyiunk számára kikövezte az utat, hogy kövessük őt, és szintén sikeresek legyünk. Nem kell mérgesen élned az életedet. Nem kell kapaszkodnod valamibe, ami 20 éve történt veled, hogy aztán az életed hátralévő részét is tönkre tegye. Nem kell ezt tenned, és nem kell lábadozással töltened a hátralévő életedet. Lehet, hogy a gyógyulás beletelik majd egy kis időbe, de nem az egész hátralévő életedbe. Nem lenne szabad egy egész életen át küzdködnünk valamivel, ami réges-régen történt velünk. Én nem indultam jól az életemben, de elhatároztam, hogy jól fogom befejezni. És te is képes vagy erre. Megtanulhatjuk, hogyan szeressük azokat, akik nem szeretnek minket. Hogy hogyan legyünk kedvesek azokkal, akik nem kedvesek. Tudjátok, miért vagyunk képesek erre? Mert Jézus is megtette ezt. Ő volt a mi előfutárunk, a mi példaképünk. Ő a dicsőségből jött. Önszántából jött le a mennyből. Emberi formát vett fel. És megítélte a bűnt a testében, hogy mi szabadok lehessünk. Ő egy magasabb rendű életet adott nekünk az alacsony rendű élet helyett. Minden kiváltságát hátrahagyta. 8. vers. Miután megjelent emberi formában, ő megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért, mivel ennyire megalázta magát, fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Tehát mit láttunk itt? Megalázta magát. Ami fájdalommal járt, de aztán örömben volt része. Hallottok engem? Megalázta magát. Ami fájdalommal járt, de aztán örömben volt része. Nos, mi nem akarjuk megalázni magunkat, és nem akarjuk a fájdalmat, csak az örömet. Értitek ezt? Néhányan azon a ponton vagytok az életetekben, hogy szeretnétek elsétálni valamitől, ami fáj. Pedig Isten szeretné, hogy konfrontálódjatok az adott dologgal. Van itt valaki így? Nos, én azt mondom, hogy most járjátok végig az utat. Tudjátok, hol kötnek ki azok, akik elfutnak a pusztában. Hágár is elfutott a pusztába. Mózes is elfutott a pusztába. Mindenki a pusztában kötött ki, aki elfutott, és tudjátok, mi történt utána? Isten végül visszavitte őket oda, ahonnan elfutottak. Ha elfutsz onnan, ahol most vagy, akkor lehet, hogy most csökkented a fájdalmadat, de attól még nyomorult leszel, és végül majd visszakerülsz ugyanarra a helyre. Ne kínozd magad többé a magabiztosság hiányával, és azzal, hogy összehasonlítod magad másokkal, és túl sokat törődsz azzal, hogy mit mondanak. Kiálts Istenhez. Istenem, meg akarok szabadulni ettől. Nem akarok ilyen lenni. Segíts, változtass meg. Kösd oda az oltárhoz, ha kell, de ne engedd, hogy elfussak tőled. Szabad, szabad, szabad akarok lenni. Igazán szabad. Zsidó 4, 15-16. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megérteni. Mindenki mondja, Jézus megért engem. Izgatottá tesz ez valakit rajtam kívül? Tudjátok, én mindig kicsit furcsa voltam. Úgy értem, nem nagyon hasonlítottam az általam ismert nőkre. Mindig kicsit különc voltam. Tudjátok, úgy éreztem, senki sem értett meg engem, még én sem értettem meg magamat. Ezért aztán annyira vigasztaló volt számomra, olyan sok erőt adott, amikor végül rájöttem, hogy Jézus megért engem. Ő megért engem. És ő megért téged is. Van egy főpapunk. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megérteni, vagy együtt érezni velünk, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinken, a fájdalmainkon, vagy a kísértésekre való hajlamunkon, hanem olyan főpapunk van, ezt hallgassátok, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de soha nem követett el bűnt. Ha bármilyen területen is ér téged kísértés, Jézus megérti azt a kísértést. Ő előbb ellenállt neki, hogy mi tudjuk, hogy rajta keresztül mi is bármilyen utunkba kerülő kísértésnek ellenállhatunk. Értitek ezt? Ezért aztán nem mondd, hogy nem vagyok rá képes. Mondd, képes vagyok rá. Képes vagyok. Mert Jézus azt mondta, hogy képes vagyok. Teljesen új természetet kaptunk. Jézus eljött, magára vette a mi természetünket, és nekünk adta az övét. Úgy is ki lehet fejezni azt, hogy ami az enyém, az a tied, Istenem, és ami a tied, az az enyém. Szeretem elmondani az embereknek, hogy amikor elfogadod Krisztust megváltódnak, akkor nem csak azt kell neki adnod, ami szerinted te vagy, és ami amúgy nem sok, hanem azt is, ami nem vagy. Tudjátok mit? Tudom, hogy veszélyes vizekre evezek azzal, ha a következőket mondom, mert valaki félreértheti, de tudjátok mit? Többé már fikasznyit sem törődöm a gyengeségeimmel. Miért? Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten törött edényeket használ. Más szóval én tudom, hogy mik a hibáim, és elég sok van belőlük. Valószínűleg mindig is éles leszek egy kicsit, mindig pimasz leszek egy kissé. Nem hiszem, hogy egyhuzamban több napot is végig tudok majd élni anélkül, hogy a beszédem egy kis bajban ne sodorna. És én változni akarok. Imádkozom, megbánom, Uram, x-edik alkalommal bánom meg ezt ma. Istenem, sajnálom, segíts! De tudjátok, mégis szabad vagyok, mert nem úgy kelek fel reggelente, hogy az előző napi vétkeimen gondolkozom, hogy ezzel eleve jókora hátránnyal kezdjem el a napot, még mielőtt kikelnék az ágyból. Isten tudta, mit kap, amikor kiválasztott engem, és akkor is tudta, amikor téged kiválasztott. Minden hibádat ismeri, amit valaha is elkövettél, vagy valaha el is fogsz követni. Ő benned él, ő megért téged, lát téged, hall téged. Isten megért téged. És ezzel semmiképpen nem azt mondom, hogy kezeljük lazán a bűneinket, de tudjátok mit? Mi ugyan igyekszünk elérni a tökéletességet, de amíg ez a földi test az otthonunk, addig egy ember se fogja elérni ezt a célt. Csak folyamatosan törekszünk rá, törekedj rá, és engedd el azt, ami a hátad mögött van, törj előre, engedd el, ami a hátad mögött van, törj előre. A bűntudat csak legyengít téged, ezért újra meg újra elköveted ugyanazt. De tudjátok, én szeretem Istent. Ó, te jó ég, szeretem Jézust. Hú! Szeretem Istent. Olyan nagyon értékelem, amit értem tett. És tudjátok mit? Felkelek reggelenként, megteszem a tőlem telhető legtöbbet. És Isten csak ennyit vár. Ne akart kikényszeríteni magadból, hogy több légy, mint egy egyszerű ember. Jézus azonosult a mi emberségünkkel. A kereszténység nem egy program, ami által átdolgozhatod magadat. A vallás azt mondja majd. Üdvözlünk a gyülekezetben, most pedig tedd ezt, tedd azt, és ne tedd azt, meg amaszt, és akkor szívesen látunk a köreinkben. De Jézus nem ilyen. Amikor ő bulit szervez, oda úgy kell jönnöd, ahogy vagy. Gyere, ahogy vagy. Új természetet adok. Tudjátok mit? A vallás szabályokat ad. Jézus pedig új természetet, új akarást ad nekünk. A vallás azt mondja, ezt kell tenned. Jézus azt mondja, nem, te eleve ezt akarod tenni. Én új vágyakat adok beléd. És minél inkább beleszeretsz Jézusba, annál inkább megérted majd mindazt, amiről ma beszélek, hogy mit tett értünk, hogy mennyire jó volt hozzánk, hogy ő megért minket, ő bennünk van, szeret minket, mellettünk áll. Annál inkább azt akarod majd tenni, ami helyes, és ellenállsz majd a kísértésnek, mert szereted Istent. Nem azért, mert szerinted ezt kell tenned, hanem mert ezt akarod tenni. Én azt gondolom, hogy az Új Szövetségben még a 10 parancsolat is ígéretekké válik, nem törvényé. Az Új Szövetségben ott volt, ne tedd ezt, ne tedd azt, ezt tedd, meg ezt ne tedd. De szerintem az Új Szövetségben ez másként van. Nem fogom megtenni, mert nem fogsz vágyni rá. Miért? Azért, mert mindenki, aki Krisztusban van, az új teremtés. A régi dolgok elmúltak, és minden újjá lett az ember bensőjében. Odafordulunk Krisztushoz, és csak annyit kell tennünk, hogy azt mondjuk, együtt akarok működni veled, Istenem, hogy minden akadály elmozduljon az életemben. Ameddig itt vagyok, amíg haza nem viszel, minden nap jó irányba akarok haladni. Nagyon szeretem az Istennel való kapcsolatomat, mert minden nap valami máson dolgozunk együtt. Minden nap dolgozunk valamin, ami izgalmas számomra. Mert azt mutatja meg, hogy Isten annyira szeret engem, hogy nem hagy magamra. Nem hagyja, hogy az a szerencsétlen személy maradjak, ahonnan elindultam, hanem dicsőségre, dicsőségre elváltoztat engem. Dicsőségről dicsőségre. Arra szeretnélek bátorítani ma téged, hogy ne foglalkozz mások dicsőségével, hanem élvezd a sajátodat. Úgy értem, hogy ha csak 5 percet imádkozol naponta, de számodra ez nagy dolog, akkor örülj neki. És amikor ebédelni mész a szuperkeresztény testvérnővel, aki elmeséli, hogy naponta 4 órát szokott imádkozni, akkor ez ne vádoljon téged. Isten áldjon, úgy tűnik, pillanatnyilag neked több kegyelem adatot, mint nekem. És ha így nézed, akkor holnap már 10 perc lesz, aztán 15, egy hét múlva meg már 1 óra. Sok információt adok át. Veszitek az adást? Én 35 évig éltem az szerint, hogy előbb a fájdalom, aztán az öröm, és emiatt tudok felállni ide, és ezt elmondani. Én nem egy prédikációs könyvből olvastam ki ezt az üzenetet. Ez az én életem. Kezd a bevásárlókocsi visszavitelével, meg a WC-papír kicserélésével, és haladj előre. Ó, Uram, túl sok mondanivalóm van, és nincs elég idő. Isten a belső emberünkben van. Isten jön, és szentté tesz minket. A Biblia szenteknek hív minket, nem szentecskéknek. Én nagyon szeretem ezt. Fontos, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban. Nem a majmoktól származunk. Hogy lehetne bárkinek jó énképe, ha őszintén azt gondolja, hogy egy majom volt az őse? Már elnézést! Nem vagyunk állatok, ezért nem is kell úgy viselkednünk. Az evolúciós elmélet nagyon sok kárt okozott az emberiség önmagáról alkotott képének. Ha tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, akkor lehet célom, és érzem, hogy értékes lehetek. De ha azt gondolom, hogy az évmilliók alatt egy majomból fejlődtem ki, akkor azt tartom, hogy csak egy állat vagyok, és akkor akár úgy is viselkedhetek. És pontosan ez az egyik baj a mai társadalmunkkal. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én borzasztó dühös vagyok azokra, akik megpróbálnak megszabadulni Istentől. Isten nem megy sehová. Meg tudjátok mondani nekem, hogy látva mindazt, ami körülvesz minket, miért gondolná bárki, hogy az a megoldás, ha megszabadulunk Istentől? Szükségünk van Istenre, Istenre, Istenre, többre, többre, Istenből többre. És ha senki más nem akarja ezt, nekem akkor is ott lesz ő az életemben. És nem foglalkozhatunk azzal, hogy mit gondolnak az emberek, hogy barátkoznak velünk, vagy nem barátkoznak velünk. Az emberek azt hisznek, amit akarnak, de nem mondják meg nekünk, hogy mi mit hihetünk. Krisztus egy élet velünk a fiúságban. És meghívott minket egy fiúi kapcsolatba az atyával. Ő az Isten egyedi, egyszülött fia. És ő megengedi nekünk, hogy osztozzunk ebben a fiúságban. Az 1 János 3.1 azt mondja, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az atya. Isten gyermekeinek neveznek minket. Értitek ezt? Ő behívott minket ebbe. Testvéreknek hív minket. Egyé váltál vele. Isten gyermekévé, örökbefogadott gyermekévé, ahogy a Biblia mondja, és a Szent Szellem ráteszi a te szellemedre az örökbefogadás pecsétjét azzal, hogy tudatja veled a bensődben, hogy Isten a te atyád, hogy nem egy majom. Hát milyen beteg dolog ez? És tudjátok mit? Örülök, hogy itt vagytok, de még inkább örülök annak a sok millió embernek, aki bekapcsolta a tévéjét. És most talán azt hiszik, hogy megbolondultam. Remélem van 5 percem, hogy elmondjam neked. Isten szeret téged. És saját kezével alkotott meg téged az anyád méhében. Istennek célja van veled, és van egy terve számodra. Jézus meghalt érted, hogy a bűneid bocsánatot nyerjenek, hogy teljes egységbe és harmóniába hozzon téged Istennel. Ha elfogadod Krisztust megváltodnod, akkor ő jön. Akkor ő jön, és beléd költözik. Szeret téged. Hall téged, lát téged, és Isten megért téged. És ha még nem fogadtad el Krisztust megváltodnak, akkor most megteheted. Ha egyszerűen azt mondod, Istenem, nagyon sajnálom a bűneimet. Hiszek benned, Jézus, hiszek, hiszek, hiszek. Gyere és élj bennem, bocsáss meg, és adj új kezdetet. Mondd el a saját egyszerű imádat, aztán hívd fel a képernyőn látható számot, mi pedig örömmel beszélünk veled. Válaszolunk bármilyen kérdésedre, imádkozunk veled, és küldünk neked egy könyvet, amit én írtam, és ami segít majd neked jól elkezdeni az új életedet Krisztussal. Gyerünk, tapsoljuk meg Istent! Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek nevez minket. Micsoda dolog ez! Micsoda szeretet az, ami ilyen kapcsolatba hív minket, ami otthagyja a mennyet, lejön ide, és megfizeti azt az árat, amit Jézus fizetett, hogy mi visszatalálhassunk az Istennel való kapcsolatba. Elszenvedt az ütéseket, kiontotta a vérét, közben elutasították, és elhagyták őt. Isten szeret téged, megért téged. Ő benned lakik. Ő lát és hall téged. Isten áldjon benneteket.
0: az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hit.
0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvírsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás.
3: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szeptember 4-e van, nyitom is a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 860 éve palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisesek védőszentjének ünnepe a mai. A 12. században élt szicíliai katolikus szűz Szent Rozália remetességben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkő barlangjaiban. Mind a bencések, mind a görög egyház szívei szerint élő apáca volt. 1624-ben Pest is pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot építetett Rozália remete barlangja mellett. 124 éve született szintén a mai napon Varga Gyula, orvos fülorgégész egyetemi tanár. 1928-ban kapott orvosi diplomát a Pécsi Egyetemen, ezután a budapesti István kórházban, majd 1930-tól a Szabolcs utcai kórházban dolgozott, később 45-től osztályvezető főorvosként, majd a Kútvölgyi úti kórház főorvosa lett, azután nyugdíjba vonulásáig a budapesti orvosi egyetem fülorgége klinikájának igazgatója volt. Főszerkesztője volt a Fülorgége gyógyászat című szaklapnak is. Kiemelkedő volt a nagyothallás megelőzésével és gyógyításával foglalkozó munkássága. Nevéhez fűződött a hallásjavító műtétek magyarországi meghonosítása. Számos tanulmánya és könyve is megjelent. 121 éve született Rádai Imre, színész, színházi rendező, főiskolai tanár, rádiós műsorvezető. Ő volt az első Kazinczy díjjal kitüntetett színész. 104 éve született Zempléni Kornél, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, zenepedagógus. Az 1943-as Liszt versenyen második helyezett volt, a 48-as Bartók versenyen, illetve a 49-es Witt versenyen kiemelkedő sikerrel szerepelt, és ezzel nem csak országos koncertkarrierje kezdődött el, hanem az akkor bejárató európai országokba is meghívást kapott. 47-től 64-ig a Nemzeti Zenede és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, később a Zeneakadémia zongoratanára, majd 1981-83 között tanszékvezető, 83-tól 89-ig egyetemi tanár. Később az Oszakai Művészeti Egyetemen is tanított. Évtizedeken át Weiner Leo szellemében kifejtett művészi és tanári munkásságáért a Zeneakadémia professzor emirátusaként 2008-ban Weiner Leo emlékdíjjal tüntették ki. 99 éve született Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író. Sánta Kolozsvárot járt gimnáziumba, 1945-ben a Debreceni Református Kollégium diákja volt, de tanulmányait félbehagyta. Megnősült, sokféle foglalkozással próbálkozott, ipari munkás, bányász, katonatiszt lett. 1954-ben az Irodalmi Újságban Sokan voltunk című elbeszélésével az irodalmi élet középpontjába került. Pályakezdését az irodalomtörténet Móricéhoz méri, a hasonló szemlélet a népismeret, népszeretet miatt is. Hamarosan első elbeszélés kötete a Téli virágzás is napvilágot látott, igazolva a pályakezdéshez fűzött reményeket. 1963-ban jelent meg az Ötödik Pecsét című allegorikus regénye, amelynek határhelyzetbe kényszerített hősei a lelkiismeretük parancsát követve választanak az élet és a becsület között. Jelentősek a 20 óra és az Áruló című műve is. Ez utóbbi színpadon Éjszaka címmel játszották. 47 éve Budapesten hunyt el Öveges József, fizikus professzor. Ő ősei apai ágon legalább 200 éve visszamenően néptanítók voltak. Ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematikai és a fizikai dolgok érdekelték, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntötte, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos ismeretterjesztő könyveket írni, melyek előtérbe helyezik a fizika szépségét. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint 30 könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt, rádiós és televíziós sorozatainak köszönhető.

0: FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Keményen elkezdték büntetni például a megállókban dohányzókat Budapesten. A fővárosi közgyűlés február végi döntése óta megsokszorozódott a tiltóhelyen történő dohányzás miatt kiszabott büntetések száma és mértéke is. 2026 első felében közel 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterület felügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben, tudta meg a 24.hu. Augusztusban a júliusihoz hasonlóan alacsony szinten maradt a lakáspiaci kereslet, a piacon lévő potenciális vevők azonban kezdik elfogadni a magasabb árakat. Tavaly óta jelentősen csökkent az 50 millió forint alatti ingatlanokra irányuló érdeklődések keresleten belüli aránya, míg az 50 millió forint felettieké növekedett, derült ki a zenga.hu elemzéséből. Országosan és Budapesten is stagnálást mutattak a zenga.hu adatai az ingatlan érdeklődések számában augusztusban, júliushoz képest, tehát a nyár utolsó hónapja sem hozott élénkülést. Ezzel idén nyáron országosan 28, Budapesten 47%-kal volt gyengébb a kereslet a tavalyi nyárinál, miután akkor az otthon startprogram bejelentése aktivizálta főként az érdeklődőket. A piacon maradó érdeklődők viszont egyre inkább alkalmazkodnak a magasabb árszintekhez. Míg tavaly országosan a kereslet 66%-a irányult 50 millió forint alatti ingatlanokra, idén nyáron már csak 58%-a, az 50 millió forint feletti ingatlanok részesedése pedig 34-ről 42%-ra emelkedett, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Budapesten tavaly az érdeklődők 42%-a keresett 50 millió forint alatti ingatlant, idén nyáron már csak 19. Eközben a 100 millió forint feletti fővárosi ingatlanok iránti érdeklődések aránya 14-ről 24%-ra nőtt. Budapesten tehát ma már többen keresnek 100 millió forint feletti otthont, mint 50 millió.

0: mellett maradhasson. A budavári önkormányzat társadalmi egyeztetést indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről. A kerület lakói arról szavazhatnak, hogy teljesen betiltsák-e az Airbnb típusú szálláshelyeket, vagy szigorú szabályokhoz kössék a működésüket. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező magánszálláshely és egyéb jellemzően üzletszerűen működő szálláshely található. A szavazáson a 18 éven felüli elsőkerületi állandó lakhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy egyetértenek-e a rövid távú lakáskiadás teljes tiltásával. A másik kérdés már arra az esetre vonatkozik, hogy az Airbnb-k nem szűnnek meg teljesen. Támogatják-e, hogy az önkormányzat szigorú feltételekhez kösse a működésüket? A mostani egyeztetésnek azért is van jelentősége, mert az év végén lejár a rövid távú szálláshelyek új nyilvántartásba vételére vonatkozó törvényi moratórium. Ezt követően az első kerületnek is meg kell határoznia, milyen helyi szabályok mellett működhetnek tovább az Airbnb-k és más hasonló szálláshelyek. A kérdés nem csak a tulajdonosokat és a turistákat érinti. A rövid távú kiadás komoly szerepet játszik a turizmusban, ugyanakkor a lakóközösségek részéről régóta felmerülnek a zajjal, a folyamatos vendégcserével és a társasházi együttéléssel kapcsolatos problémák. Budavár döntése nem előzmény nélküli a fővárosban. Terézmárosban idén január 1-től teljesen megtiltották a rövid távú lakáskiadást, a döntést pedig korábban helyi ügydöntő szavazáson előzték meg. Józsefvárosban ennél enyhébb szabályozást alkalmaznak, a jelenlegi korlát fenntartása mellett új Airbnb engedélye kiadását sem tervezik, miközben a társasházak beleszólási lehetőségeit is bővítenék. A budai vár Budapest egyik legfontosabb turisztikai célpontja, így az első kerületben különösen érzékeny kérdés, hogy mekkora teret kapjon a rövid távú lakáskiadás. Egy teljes tiltás több száz jelenleg működő szálláshelyet érintene, míg a szigorúbb szabályozás azokra jelenthetne kompromisszumot, akik a turizmusból származó bevételeket és a helyi vállalkozások érdekeit is fontosnak tartják. Már augusztus közepe óta úton van, és szeptember 8-án végre a Budapest arénába érkezik Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen zenekara, a Hollywood Vampires. Az amerikai hard rock szupergrup előtt az Ivan and the Parazol is fellép a magyar fővárosban. Közel három év után indult ismét európai turnéra a Hollywood Vampires, akik egyébként is mozgalmas hónapokat tudhatnak maguk mögött, két új megjelenéssel. Augusztusban új koncertalbum érkezett, nem sokkal utána pedig bejelentették az együttes történetét bemutató dokumentumfilm megjelenését. Is. A koncertalbum a zenekar 2018-as fellépését örökíti meg. Franciaországban a Montreux Jazz Fesztiválon vették fel. A 19 számos koncertanyag jól összefoglalja azt a zenei világot, amelyből a budapesti közönség is ízelítőt kaphat majd. A saját szerzemények mellett Motorhead, The Who, AC/DC, Aerosmith és Doors dalok is helyet kaptak rajta. A kiadvány egyik kiemelt felvétele a Heroes, amelyel a zenekar David Bowie előtt tiszteleg. Ha a Hollywood Vampires csak egy alistás zenészekből és előadókból összeállított öröm zenekar lenne jó feldolgozásukkal, már akkor is elég nagy durranás lenne, de Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen már a kezdetektől egy kicsit többre is vágyott. Ennek köszönhető, hogy két főként saját szerzeményeket tartalmazó stúdióalbumot is kiadtak korábban, vagyis a koncerteken ezek a dalok is felcsendülhetnek, de azért nem maradnak el a rocktörténet meghatározó, már elhunyt alakjainak zené is. Alice Cooper az 1970-es évek azonos nevű Hollywood titkos társaság előtt tisztelegve alapította meg a csapatot még 2012-ben, és ennek a történetnek most a filmes feldolgozása is elkészült. Unleashed Spirits, The Rise of the Hollywood Vampires című dokumentumfilmjét Daniel E. Catullo rendezte, végigkövetve hőseink útját a legkorábbi próbáktól és stúdiófelvételektől, egészen a nagyszabású világturnékig. Szeptember 1-től visszatérte a megszokott rend Budapesten, ami többek között azzal is jár, hogy a szokásos módon közlekedhetnek a villamosok, és már nem lesz szükség a takarékosabb öntözésre sem Budapest fáinál. A hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivirágítások is leálltak, a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt. A főpolgármesteri hivatal város kommunikációs irodájának közleménye szerint augusztusban a BKK és BKV intézkedései miatt a járművek kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek, ennek meg is volt az eredménye, viszont szeptember 1-től minden visszáll a régi kerékvágásba. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.
1: Volt

0: oda menj.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. szeptember 4-e van, péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Romlottak a mentők kiérkezési idejei augusztusban. Rekordot dönthet a hétvégi Budapest félmaraton. Kerítésbe szorult őzet mentettek a tűzoltók a 12. kerületben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Országosan és Budapesten is romlottak a mentők kiérkezési idejei augusztusban. A legsürgősebb úgynevezett P1-es esetek 90%-ához. Országosan 27, Budapesten pedig csaknem 25 percen belül érkezett meg a segítség az Országos Mentőszolgálat friss adatai szerint. Augusztusban országszerte több mint 95 ezer esethez riasztották a mentőket. Ebből csaknem 17 ezer eset Budapesten történt. Az esetszám egy év alatt országosan közel 8, a fővárosban több mint 6%-kal emelkedett. A 2025. januárja óta elérhető országos adatsorban az augusztusi esetszám volt a legmagasabb. A legsürgősebb besorolást csaknem 12 ezer eset kapta, ezek közül több mint 2200 Budapesten történt. A kiérkezési idő országosan 38 másodperccel romlott júliushoz képest. A fővárosban ugyanakkor továbbra is valamivel kedvezőbb a helyzet az országos átlagnál. A mentőszolgálat célkitűzése szerint a P1-es esetek 90%-ához 15 percen belül kellene megérkeznie a mentőegységnek. Az augusztusi 27 perces országos és csaknem 25 perces budapesti adat ettől továbbra is jelentősen elmarad, ezért az OMS szerint ezen a területen további javulásra van szükség. A mentőszolgálat nemrég külön honlapot indított, ahol havonta közzéteszik a kiérkezési időket és az esetszámokat is. Az OMS ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kiérkezési idő önmagában nem mutatja meg a mentőrendszer teljesítményét, mivel a legsúlyosabb esetek mindig elsőbséget élveznek. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát, egy ingatlan hasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Lövésekhez hasonló hangokra figyeltek fel a lakók szerda reggel Pest Erzsébeten a téglagyár téren. A rendőrség szerint azonban nem lőfegyvert használtak, Egy férfi a gyanú szerint nagy erejű csúzlival lőtt csapágy golyókat egy üzletre és egy közeli lakásra. A támadás reggel 3:48 körül történt. A kilőtt acélgolyók betörték az üzlet kirakatát, emellett megrongálták egy szomszédos lakás ablakát és erkély korlátját is. A rendőrök a helyszínen több csapágygolyót is lefoglaltak. A térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. Az 51 éves pesterzsébeti férfi otthonában tartott kutatás során megtalálták a feltételezések szerint használt csúzlit, a cseregumi szallagokat és további csapágygolyókat is. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Vallomást nem tett és tagadta a bűncselekmény elkövetését, a rendőrség pedig kezdeményezte a letartóztatását. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték egy kállói idős otthon vezetőjét, aki egy elhunyt gondozott bankkártyájával több mint 1 millió forintot vett fel jogosulatlanul. A gödöllői járásbíróság első fokon mondta ki bűnösnek a vádlottat. A bíróság szerint az intézmény vezető megszerezte az egyik 2024 áprilisában elhunyt lakó bankkártyáját, majd azzal meghatalmazás nélkül mintegy tucatnyi tranzakciót hajtott végre. Ezzel az elhunyt örökösének összesen 1 300 000 forint kárt okozott. A vádlottat információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt 8 hónap börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását 1 év 4 hónapra felfüggesztették. Emellett 325 000 forintos pénzbüntetést szabtak ki rá. A bíróság 2,5 évre eltiltotta minden olyan munkától is, amelyben szociális gondozott felügyeletét vagy gyógykezelését végezni, illetve vele hatalmi viszonyba kerülne. Az ítélet nem jogerős, a vádlott enyhítésért fellebbezett, az ügyészség pedig 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslattal kapcsolatban. Minden eddiginél többen, több mint 24 ezeren neveztek a hétvégi Vizer Budapest félmaraton versenyszámaira. Csak a klasszikus 21,1 kilométeres távon több mint 17.800 futó indul, így a szervezők szerint ez lesz minden idők legnagyobb magyarországi félmaratoni eseménye. A verseny nemzetközi érteklődése is rekordot döntött, 117 országból érkeznek résztvevők Budapestre, a külföldi nevezők száma pedig meghaladja a 8400-at. A félmaratoni mezőnyben már 10-ből 4 futó külföldről érkezik, a legtöbben Nagy-Britanniából, de Németországból és Szlovákiából is több mint 700-an neveztek. A nagy számú mezőny miatt már a rajtoltatás is csak nem 50 percig tart majd a Pázmány Péter sétányon. A résztvevők Budapest több világörökségi és kiemelt belvárosi helyszínét is érintik, a mezőnyben pedig a hazai atlétika több ismert versenyzője is rajthoz áll. A futóverseny miatt vasárnapig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros 7 kerületében. Vasárnap többek között a budai és a pesti alsó rakpart, a Műegyetem rakpart és a Szabadsághíd is időszakosan lezárásra kerül, emellett az Árpád és a Margit híd egyes sávjait, valamint számos dunaparti útszakaszt is érintenek a korlátozások. A 41. Vizer Budapest félmaraton szeptember 6-án vasárnap rendezik meg. A rendőrség pedig arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális lezárásokról és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Kerítés lécei közé szorult, őz miatt riasztották a tűzoltókat csütörtökön reggel Budapest 12. kerületében. Az állat a Bükkös úton került bajba, és saját erejéből már nem tudott kiszabadulni. A helyszínre a 2. kerületi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik óvatosan kiszabadították az őzet a kerítésből. Az állat a történtek során csak kisebb hámsérüléseket szenvedett. A sikeres mentés után az őzet szabadon engedték, az állat rövidesen elszaladt a közeli erdő irányába. 8 koncertet ad 10 nap alatt Presser Gábor jövő januárban a Budapest Kongresszusi Központban. A január 8-a és 17-e közötti sorozatban 3 teljesen különböző műsorral készül, amelyekben összesen több mint 70 dal hangzik majd el, csak nem 6 évtizedes pályafutásából. Az első 3 est a Hódolat a női hangnak címet kapta. Presser Gábor olyan dalokat válogatott össze, amelyeket női előadók inspiráltak, a színpadon pedig mások mellett Falusi Marian, Olá Ibolya és Ruzsa Magdi is csatlakozik hozzá. Január 12-én és 13-án Dalok a szívről címmel tart intimebb zongora köré épülő szerzői esteket. a koncertsorozat utolsó három estéjén pedig zenekarral lép színpadra, és az örömzenélés mellett korábbi együtteseinek dalait is felidézi. Preszter Gábor idén novemberre új kiadványt is tervez munkakönyv címmel, amely az elmúlt mintegy 15 év szerzeményeiből válogat. A több részből álló könyv és zenei album ötvözeteként készülő kiadványban közel 70 mű kap helyet 4 CD-vel és a dalokhoz tartozó QR kódokkal. Preszter Gábor pályafutása a 60-as évek második felében az Omegában indult, 1971-ben pedig megalapította a Lokomotív GT-t. Eddigi pályája során mintegy 600 dalt írt, és számos zenés színpadi mű is fűződik a nevéhez. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene.
1: Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xantusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelna Fesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út, de miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki átalat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út meg megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszai nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek tízezres nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villágat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát. Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárló központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas, tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor, tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felülel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvas olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a Skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai Skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több Skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári Skála, a Skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a Skála Coop országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai Skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a Skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben Skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé.

0: Budapest Update.
1: Nem sokan estartól a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja a Vilav Budapest. A Sorgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszidatyát és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az országgyűlési könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az országgyűlés képviselőháza, az országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvésli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ahogy ígértem, egy nagyon fontos témáról beszélgetünk a mai Manna délelőttben. A vendégem dr. Lakatos Péter belgyógyász, főorvos. Az inzulinrezisztencia tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egyik leggyakoribb megbetegedés szerte a világon, nem csak Magyarországon. Doktor úr, hogyha a kályhától indulunk, mi ennek az oka?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi az oka az inzulinrezisztenciának, ezt valaki tudná, valószínűleg kiszállítanák a Nobel-díjat helyszínre. Tehát a helyzet az az, hogy ezt nem tudjuk, de egészen biztos, hogy szerepe van az életmódunknak. Uh-huh. Az életmód az egy jelentős változáson ment keresztül, tulajdonképpen amióta az emberiség létezik, de döntően azért az elmúlt mondjuk 50-100 évben. Ha belegondolunk, régen, akkor az emberek haláztak, vadásztak, bogyókat szedtek. Az étkezésünk is más volt, nem volt naponta 3-4-5-6-szor, sőt a új ilyen tengerjáróhajókon 8-szori étkezés is van. Tehát ezek megváltoztak, és sokkal több ételt veszünk magunkhoz, és ezeknek egy része nem feltétlenül egészséges. Például sokkal több szénhidrátot fogyasztunk, mint az elején. És hát valószínű az, hogy ennek következtében ugye kialakul a kövérség, ami hát jellemző az összes, mondjuk úgy, hogy fejlett társadalomra, mert sokkal több kalóriát fogyasztunk, és sokkal kevesebbet mozunk. Most az ugye ismert, hogy az inzulin, amelynek az a szerepe, hogy a bevitt táplálékban a levő, illetve az abból képződő cukrot bevigye a sejtekbe, az ilyen esetekben egyrészt sokkal több inzulinra van szükség, másrészt pedig az inzulin képes a zsírban raktározódni. Tehát valakinek sok a zsírja, az nagyon kövér, akkor az inzulin egy része ott fog szépen ellapulva meglenni, és nem tudja kifejteni a hatását. Ennek következtében ugye kevesebb inzulin is állhat rendelkezésre, noha sokkal több inzulin van a vérében például ezeknek az embereknek. Másrésztről pedig az inzulinnak a receptora, tehát az a kulcslyuk, amiben az inzulin mint kulcs beleilleszkedik a sejtek felszínén, és kiváltja a hatást, azaz, hogy a sejt vegye föl a cukrot. Ezek a receptorok se egészen úgy működnek, mint egy nem inzulinrezisztens emberben, azaz olyan, mintha a kulcsot nem tudnánk, vagy csak nagyon nehezen tudnánk elforgatni a zárba. Uh-huh. Így aztán a hatás elmarad. Az inzulin hatás elmarad, aminek a következménye az lesz, hogy nem tud elegendő cukrot fölvenni a sejt, és megnő a vércukor, mert hát a vérben marad a sok cukor. Ez az eleje a cukorbetegségnek, legalábbis a úgynevezett kettes típusú cukorbetegségnek, hogy nem lesz hatékony az inzulin, nem tudja bevinni a sejtekbe a cukrot, ebből kifolyólag hát ugye magasabb lesz a vércukor, és akkor, amikor már ez jelentősen nagyobb, akkor már ugye jól látható a cukorbetegség. A kezdet az az inzulin rezisztencia, még a valamikor a betegség legelején.
1: Milyen tünetei vannak? Mi az a pont, amikor arra kell gyanakodnunk, hogy inzulin rezisztenciánk van?
2: Ennek nem nagyon van tünete. Tehát az igazság az, hogy az inzulin rezisztencia az egy ilyen, mondhatjuk úgy, hogy alattomos csöndes elváltozás, mert hiszen ilyenkor még a manifest nyilvánvaló betegség nincs ott, csak a kezdete. Az igazság az, hogy amikor már elkezdődik a cukorbetegség, annak vannak jelei, hiszen tudjuk, hogy ilyenkor sokat iszunk, mert szomjasak vagyunk, sokat rizelünk, bőrszárazság, bőrviszketés jelentkezhet, és hát persze magas vércukor. De ez, amikor a kezdet-kezdetén vagyunk, ez még nincs. Inzulinrezisztenciára legfeljebb gondolhat az orvosunk, főképpen akkor, hogyha valakinek túlsúlya van. Na most azért azt meg kell jegyezni, hogy nem csak kifejezetten kövér embereknél lehet inzulinrezisztencia, anélkül is lehet, de az viszont biztos, hogy a túlsúly az jelentősen fokozza a kockázatát az inzulinrezisztenciának.
1: Nagyon gyakran okoz ez mettőséget, így van?
2: Hozzájárulat. Nem, biztos, hogy ez okozza, ezt azért nem merném így állítani, de az kétségtelen igaz, hogy van például a policisztás ovárium nevezetű hát eltérés vagy betegség, ami a női sterilitásnak az egyik fő oka, és hát ugye általában a fogamzóképes korú nők 6-8%-a szenved ebben, Itt ezekben az esetekben gyakoribb az inzulin rezisztencia. Azt nem merném mondani, hogy ez az oka a meddőségnek, mert lehet, hogy fordítva van, hogy maga az, ami okozza ezt a policisztás petefészek elváltozást, ez vezet oda, hogy inzulin rezisztencia legyen, tehát hogy mi volt előbb, ezt nehéz egyértelműen eldönteni. Azt is tudni kell, hogy ezen policisztás petefészek szindrómás betegek egy tekintélyes része túlsúlyos, tehát ott is a túlsúly bejön, de az is igaz, hogy létezik ezeknél olyan, amikor nem túlsúlyosak, mégis van inzulin rezisztencia. Ugyanakkor hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem szabad misztifikálni ezt. Az utóbbi időben sajnos főképpen a meddőséggel küszködő hölgyek esetében nagyon könnyen rásütik egyes kollégák a betegekre, hogy inzulin rezisztens. Miközben nem az. Arról nem is beszélve, hogy a főképpen nem kövér betegeknél nem feltétlenül ez a dolog lényege egy ilyen policisztás petefészek eltérésnél, és nem ez a kezelendő. Az igaz viszont, hogy vannak olyan készítmények már, mint gyógyszerek, amelyek ugye kedvezően hatnak az inzulin rezisztenciára, és egyúttal kedvezően hatnak petesejt érésére is, és ugye ezeket alkalmazzuk az ilyen policisztás betegekben azért, hogy kiváltsuk a peteérést és így a megtermékenyülést.
1: Dr. Lakatos Péter belgyógyász, főorvos, a Vascular Diagnostics orvosigazgatója a vendégem itt a Manna délelőttben. Az inzulin rezisztenciáról, annak tüneteiről, lehetséges kezeléséről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem dr. Lakatos Péter belgyógyász főorvos, az inzulin rezisztenciáról beszélgetünk, amiről mondhatjuk, hogy a modern társadalom egyik leggyakoribb problémája, és azért azt is le kéne talán szögeznünk, de hát nyilván erre majd a doktor úr részletesebben beszél, hogy azért ez nem csak a nőket érinti.
2: Ez így van, az inzulin rezisztencia nem tesz különbséget nemek szerint, a férfiakat is érinti, hát hiszen a túlsúly az nem csak a nőknek a sajátja, hanem a férfiak, és őt bizonyos életkor fölött megmerem kockáztatni, talán a férfiaknál gyakoribb is. Ugye a férfiaknál ugyanolyan probléma, mint a nőknél, így van.
1: Mit tehetünk akkor, amikor kiderült, hogy nekünk inzulin rezisztenciánk van, bárkinek?
2: Hát ha ez kiderül, akkor azt lehet tenni, hogy ha túlsúlyosak vagyunk, csökkentjük a testsúlyunkat. Én tudom, hogy erre ezt mondják az orvosok mindenféle betegségre, ami egyébként igaz is, hiszen a túlsúly nagyon-nagyon sokféle betegségnek a melegágya, és hát a szív- és érrendszeri, vese, máj, keringési betegségeknél mindenhol ez szerepel, mint fő ok, és hát nem véletlen, hogy ezek az utóbbi évtizedekben előtérbe kerültek, hiszen a túlsúlyos emberiség is az utóbbi évtizedekben került előtérbe. Tehát a legfontosabb az életmódváltás, aminek egy fontos eleme a testsúly csökkentése, másrésztről pedig nagyon-nagyon fontos a mozgás. A mozgás nem azt jelenti, hogy olimpiai bajnoknak kell lennünk, hanem mozogjon. Tehát legyen az akár csak napi fél óra séta. De legyen, ugyanis érdekes módon, hogy az izmok, ha működnek, akármilyen csekély mértékben is, az izmok azok az energiát cukorból szerzik. Tehát, hogyha mi mozgatjuk az izmainkat, akkor az izomsejtek enni fogják a cukrot, és ezáltal csökkentik a vércukrot, és javulni fog érdekes módon még az inzulin rezisztencia is. Most ezáltal persze hozzájárulhatunk a fogyáshoz is, de nem azt gondolom, hogy a testmozgás az lenne az egyedüli megoldás a túlsúlyra, mert ott azért meg kell fogni a táplálkozást, a kalóriabevitelt, de a mozgás annak nem csak az a szerepe, hogy ezt segíti, hanem az is, hogy a izom mozgással csökkenti a vércukrot. Arról már nem is beszélve, hogy az izom mozgás nagyon jót tesz az ereknek, jót tesz a szívnek. Nagyon sok olyan kimutatás van, hogy aki legalább napi fél órát sétál, az tovább él. Sőt, olyan is van, hogyha valaki a fél óra, háromnegyed óra napi sétáján belül egy 5-6 percet erőltetetten sétál, ez egy kicsit úgy elképzelni, mint a futna a busz után, tehát egy picit ilyen gyors ütemben megy, az még további előnyökhöz jut hosszú élet tekintetében.
1: Egészen elképesztő számomra mindig, amikor szakemberrel beszélgetek a szervezetnek, az emberi testnek a működéséről, mert egy olyan hihetetlen, csodálatosan összerakott rendszer, ami tényleg képes önmagát meggyógyítani, hogyha az ember nyilván ezt támogatja, nem pedig aláássa. Ezek szerint, amit az imént doktor úr elmondott, ez jelenti azt is, hogy preventív jelleggel is ugyanezeket a dolgokat kell csinálni, hogyha el akarjuk kerülni ezt a betegséget, az inzulin rezisztenciát?
2: Ez így van. Nagyon érdekes dolog, hogy például déli területeken, ez alatt értem Dél-Olaszországot, például Szardíniát, vagy Dél-Franciaországot, vagy Dél-Spanyolországot, ezek ugyanez kék zónák, de van ilyen egyébként Dél-Amerikában is. Magyarul ezek a úgynevezett kék zónák azt jelentik, hogy itt él a legtöbb 100 év fölötti ember. Ha megnézzük ezeket a területeket, akkor először is azt látjuk, hogy ezek az emberek mozognak. Nem azt jelenti, még egyszer mondom, hogy ők versenysportolók, hanem azt jelenti, hogy például hegyoldalban van a falu, és akkor ott minden nap el kell menni a közértbe, le meg föl. Tehát mozognak. Másrésztről ugye a táplálkozásuk nagyon egészséges, úgynevezett mediterrán diétát fogyasztanak, ami azt jelenti, hogy kevés vörös hús, nagyon sok hal, zöldség, gyümölcsök, olívaolaj, rendkívül fontos, esetleg még egy pohárka bor is. Tehát ugye ez a fajta étkezés plusz a mozgás egész életen át, ez meghozza a hatását, nem csak esetleg a diabéteszesek, illetve inzulinrezisztensek száma kisebb, hanem hát sok egyéb pozitív hatás is van a szív-érrendszerre, vesére, májra, sőt, az agynak a úgynevezett hát tudati funkciójáért, a kognitív funkcióira is, és ebből kifolyólag sokkal hosszabb és sokkal egészségesebb életet tudnak ezeken a területeken élni.
1: Nagyon fontos témáról beszélgetek mai vendégemmel, professzor dr. Lakatos Péterrel, a Vascular Diagnostics orvosigazgatójával, egyetemi tanár, belgyógyász professzor. Igazán sok

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőtt vendége professzor dr. Lakatos Péter, a Vascular Diagnostics orvos igazgatója, egyetemi tanár, belgyógyász professzor. Az inzulin rezisztenciáról beszélgetünk, nagyon sok mindent megtudtunk már eddig. A kérdés nyilván ilyenkor adott, hogy amikor az ember nekiáll és egy másik életmódot választ, mik azok a legfontosabb sarokpontok? Például a Mediterráneumban élő embereknek a táplálkozásából, életmódjából, akár a stresszmentességből is, hogyha megpróbálunk átemelni bizonyos elemeket, ha nem is mindent, akkor már jó úton haladunk?
2: Én azt gondolom, hogyha megpróbálunk a mediterrán életformából bizonyos elemeket átemelni, akkor nagyon jó úton vagyunk a hosszú és egészséges életre. Ez persze nem könnyű, én ezt tudom, hiszen nyilvánvalóan sokat számít a stressz is. Ugye a mediterrán éghajlaton maga az a tény, hogy nincsen nagyon hideg, nincsen hónapokig sötétség vagy szürkeség, kellemes időjárás van, ez biztos, hogy hozzájárul a stressz csökkenéséhez. És nyilván az is ott van, hogy nekik adódik az egészséges táplálkozáshoz szükséges környezet, hiszen adott az, hogy vannak olajfák, és ugye tudnak ebből növényi olajat készíteni, és azzal főzni, vagy azt fogyasztani. Adott az, hogy ott a tenger, és sok a tengeri élőlény, halak, amit lehet fogyasztani, sok a saláta. Nyilván, hogy ez a mi éghajlatunkkal egy fokkal nehezebb, sokkal tudatosabban kell erre törekedni, de meg lehet tenni. Itt is azért hozzá lehet jutni halakhoz, itt is lehet zöldséget venni. Persze tudom, hogy mindennek megy föl az ára mostanság, tehát ez is egy akadályozó tényező,

0: Hát ez egy másik lapra tartozik nyilván az árkérdés, de a lényeg az az, hogy a magyar konyha azért egy picit más. Mi azért sokkal jobban szeretjük a nehéz, zsíros ételeket, sok vörös hússal, kevés zöldséggel, kevés hallal. Nagyon sokan még mindig zsírral főznek, ahelyett, hogyha nem is olívaolajat, de legalább valamilyen egyéb növényi olajat használnának. Én azt gondolom, hogy a borral azzal nincsen probléma, azt azért fogyasztjuk, de néha túl sokat belőle, ott ugye átesünk a ló túlsó oldalára. Tehát összességében volna még mit tenni, például a táplálkozásunk terén is. Hát a mozgásról már ne is beszéljünk.
1: Nagyon fontos elemek ezek, és nagyon fontos azzal is tisztában lenni, hogy azért, hogyha valaki inzulin rezisztenciával él együtt, és mondjuk későn veszi észre, vagy ha észrevette, akkor sem teszi meg a megfelelő lépéseket az életmódváltásra, az kihat egyéb szervekre is. Milyen veszélyt ad még ez nekünk, hogyha nem figyelünk oda rá?
0: Hát az inzulin rezisztencia az előbb-utóbb cukorbetegséghez fog vezetni, kettes típusú cukorbetegséghez, és hát aztán ugye a kettes típusú cukorbetegség alattomosan elkezdi rágni az ereinket. Ugye vannak a nagyerekre kiterjedő hát eltérések, ezek például, amik az érszűkülethez vezetnek, annak minden problematikájával, ér elzáródásokkal különböző végtagokban. Aztán ugye lesz, ami a kis vékony kapilláris ereken jelenik meg, ugye ezek pedig mindenféle egyéb bajt fognak okozni. Aztán a kettő kombinációja jelezte, amikor a szív koszorús erei eldugulhatnak infarktust okozva, vagy ritmuszavarokat okozva, de megtörténhet ez a vesénél, amikor a vese tönkre megy, egy idő után akár le is áll, művese kezelésre van szükség. Hasonló helyzet a májnál, az agyi erekről nem is beszélve, ahol viszont a tudati funkcióink fognak megváltozni. Ezen túlmenően az idegek is károsodni fognak hasonlókokból, az érellátás miatt. Ez azt jelenti, hogy mindenféle idegrendszeri problémáink lesznek, és itt nem elsősorban a sztrókra gondolok, noha annak a kockázata is jelentősen megnő a magas vérnyomással együtt, hanem például, amikor mindenféle égő, zsibbadó, furcsa érzések jelennek meg a végtagokon, vagy éppen érzéketlenség, aminek következtében mindenféle sebek, súlyos sebek alakulnak ki, amelyek elfertőződnek, és ezek nem ritkán a végtag elvesztéséhez vezetnek. Magyarországon jóval több végtagot veszítenek el a betegek ilyesmi okok miatt, mint a nyugat-európai országokban. Tehát ez egy nagyon reális és gyakorlati kérdés, hogy ha lehet, előzzük meg a cukorbetegség kialakulását, aminek én azt gondolom az első nagyon fontos lépése az, hogy a testünket tartsuk kordában.
1: Nagyon fontos dolgokat tudtunk meg a doktor úrtól, remélem, hogy sokunknak ez hasznos lesz. Mindenkinek szerintem, aki egy kicsit is foglalkozik magával, annak oda kell figyelnie a szervezetére, az inzulin rezisztenciára, meg különösen a vendégem volt a Manna délelőttben a mai napon dr. Lakatos Péter, a Vascular Diagnostics orvosigazgatója, egyetemi tanár, belgyógyász professzor. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük az idejét.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, kezdik csókolom.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége dr. Nagy Katalin, mentálhigiénész szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője, akivel a terápiás szülőkről, a terápiás szülőségről fogunk beszélgetni. Nagyon fontos téma, és nagyon keveset tudunk erről, úgyhogy most át fogunk beszélni, és szét fogunk szálazni mindent ezzel kapcsolatban, amire csak időnkből futja. Szia, Kati, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm én is a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal akkor, hogy mit jelent a terápiás szülői hozzáállás? Mi is az, hogy terápiás szülő?
2: A terápiás szülőség az tulajdonképpen egy ilyen speciális nevelési forma. Elég sok nevelési formát ismerhetnek már a hallgatók. Van ilyen, hogy pozitív fegyelmezés, van ilyen, hogy kapcsolódó nevelés. Egy picit ebben annyiban más, bár ötvözi sok-sok módszernek az eszenciáját. Annyiban más, hogy ez egy alapillére tulajdonképpen egy ilyen nagyon empatikus hozzáállás, ami minden gyereknevelésnek egyébként az alapillére kéne lenni, de hogy ennek egy kicsit felfokozottabb szerepe van itt ebben, és van egy ilyen, ami nagyon speciális, egy ilyen terápiás válaszreakció az adott nehéz viselkedések esetén. Tehát, hogy ebben tényleg más, mint a többi.
1: De hogy ez egy olyan viselkedési forma egy szülő részéről, amit az ember akkor kell, hogy alkalmazzon, amikor örökbefogadott gyermeke van, vagy bármelyik szülő bármikor érdemes, hogy megtanulja ezt?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként minden átlagos fejlődésű, nem traumatizált gyerek nevelésénél is beválik, vagy jó. Azt szoktam mondani, hogyha van két különböző helyről érkező gyerek, vagy két különböző élettörténetű gyerek, teszem azt, van egy vérszerinti gyereke a családnak, majd később örökbefogadnak, egy mondjuk nagyobb életkorban fogadnak örökbe egy gyermeket, aki már egy bizonyos traumacsomaggal érkezik. Nem kell azért külön stílus bevezetni, hogy az egyik gyereknek segítsünk ezzel a terápiás szülői szemlélettel, ugyanúgy a másikkal is ugyanezt lehet alkalmazni, de hogy amire a kérdésed volt, hogy kinél jó, igazából mi azt szoktuk mondani, és erre mutatnak a tudományos vizsgálatok is, meg hát ezt már gyakorlatban azért használják, a brit vonalról indul az Egyesült Királyságból, a korai életszakaszban átélt traumák, bántalmazás, elhanyagolás, kötődési zavarok esetén használjuk ezt a módszert, és hát örökbefogadó gyerekek esetében azért még ha újszülött korban fogadják is örökbe a családok, ott van annak a 9 hónapnak a lenyomata, a traumája, az elhagyás sejtszinten a gyerekekben, és hát a nagyobb életkorban pedig azért több a történeti szál, úgymond lehet újabb-újabb traumát erre a csomagra ráhelyezni, és a tapasztalat azt mutatja, hogy őket ezt gyógyítja. Ennek van egyébként, nem akarok nagyon bőven ebbe belemenni, de hogy ennek van neurofejlődési alapja. Tehát, hogy ez nem azért van, mert hogy akkor ezt így kitalálták, és akkor ez jó lesz, hanem hogy az idegtudományoknak a fejlődésével jöttek arra rá, hogy a korai traumák más idegrendszeri érést predesztinálnak a gyerekeknél, tehát hogy másképpen fejlődik az idegrendszerük. És ennek a másképp fejlődésnek vannak bizony viselkedési következményei, lenyomatai, így van, és ennek a gyógyítását, javítását nem elég egy fejlesztéstől elvinni, mert persze vannak nagyon sok fejlesztési lehetőségek, idegrendszeri érésfejlesztő tornákról rengeteget tudhatnak a hallgatók már, de hogy itt van egy olyan mindennapos dolog a szülőknek, amit ők tudják. Tehát 0-24-ben ők vannak a gyerekkel, ők tudják a leginkább gyógyítani a gyermeket.
1: Manna délután vendége dr. Nagy Katalin, mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. A terápiás szülőségről, a terápiás szülői szemléletről beszélgetünk. Nagyon fontos és nagyon érdekes téma, érdemes lesz figyelni, és én azért megkockáztatom, és a következőkben majd azért erről is beszélgetünk Katival, hogy ez nem csak a szülőknek, hanem nagyszülőknek, nagynéniknek, nagybácsiknak, keresztszülőknek is a hasznára válhat. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. A mai vendégem, akivel a terápiás szülői szemléletről, annak a fontosságáról és működéséről beszélgetünk a mai Manna délutánban, és azzal kellene, azt gondoltam, hogy folytassuk, ami egy nagy merítés, és nagyon érdekes, hogy miben más ez, mint egy hagyományos nevelés. Miből, és hogyan, és miként ad többet?
2: Igazából a válaszreakciók egy kicsit másak, ilyen szoktuk mondani, hogy vannak olyan hagyományos nevelési módszerek, amik ugyanúgy működnek ezeknél a gyerekeknél, de egy kicsit felerősítve használjuk ezeket. Úgy szoktam mondani, hogy felerősített aspektusai vannak ennek a terápiás szülői nevelésben. Például mondok valamit, példát a szülők nagyon jól tudják, hogy a napirend kisgyerekek esetében nagyon fontos, az a biztonságot. Tudják, hogy mi után következik. Ez minden gyereknél fontos. Itt viszont olyan szigorú struktúra és napirend van, ami már-már kívülálló szemmel ilyen nagyon sarkalatosnak, nagyon vaskalaposnak tűnik, de hogy ez segíti a gyerekeket, hogy bizony-bizony az ő a korai traumákat átélő gyerekeknél azért a biztonságérzet is megrendül, és ez építi föl újra az ő biztonságérzetüket. Például ez van. Van olyan, hogy nagyon tudatosabb a válaszreakció, tehát, hogy megtanítjuk a szülőket, ugye van egy képzésünk az Ágacska Alapítványban, a terápiás szülői képzés, hogy ne érzelemvezérelt válaszreakciókat adjanak egy-egy viselkedésre, hanem hogy hogyan tudják az ő saját érzelmüket szabályozni úgy, hogy az egy tudatos válaszreakcióba is ne az első adott érzés alapján történjen a gyerek viselkedésére való válasz, hogyha ez így érthető. Szóval, hogy kicsit ilyen tudatosabb, de azért vannak ebben olyan dolgok, hogy tanulunk arról, vagy felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a játékos válaszreakció, tehát, hogy nem kell mindent olyan komolyan venni sokszor, az is egy ilyen humoros dolog, is nagyon sokszor kizökkenti a gyerekeket. Mert ugye az a helyzet, hogy azért fontosak ezek a dolgok, mert hogy a korai traumákat átélt gyerekek esetében mondtam, hogy az idegrendszeri fejlődés egy kicsit más, de hogy van ez a stressz hormon, amiben ők azért nagyon sokat nevelkedtek idézőjelbe, egy magasabb a stressz hormon szintjük, és egy kicsit ez alapvetően magasabb, tehát egy nyugalmi állapotban is magasabb. És más a válaszreakciójuk. Mondok erre is egy példát. A gyobodába játszanak a gyerekek kint az udvaron, és az egyik gyerek szaladgálnak, és egyik gyerek véletlenül meglöki a másikat, mert oda szaladt, és pont útba volt. Na most az, akit meglöktek, és akinek ez a nagyon magas alap stressz hormonja van, az egyből, visszakézből üti meg a másik gyereket, nem tudja érzékelni, hogy ez egy véletlen volt. Azt gondolja, hogy ez egy bántás. És hát a szülői viselkedéssel, válaszreakciókkal is igazából, ugye ez kell, hogy mindig a szülőknek hát úgy szoktam mondani, hogy fusson a szoftver ott hátul, hogy vajon ez a viselkedés honnan ered? Ezen a másik tudatosság, hogy mindig a történetből indulunk ki.
1: Aha. Hogyha a történetből indulunk ki, akkor az feltételezi azt, hogy van már ott egy felismerés szülői részről, hogy ott valami másra van szükség.
2: Így van. Szóval, hogy ezt nagyon tudják a szülők, és abban tudunk segíteni nekik, hogy van egy ilyen felismerős, és örökké van ez a billegés, hogy ez vajon miből jön ez a viselkedés, hogy vajon ez egy speciális a gyerek történetéből, esetleg örökbefogadottságából, traumáiból ered, vagy pedig ez egy sima viselkedés, mert sokszor azok a szülők, akik ilyen gyermeket fogadnak el, nincs más mintájuk, nincs egy vérszerinti gyerekük mondjuk, tehát nem tudják, hogy ez most egy szokásos, korosztályos viselkedése, vagy pedig van ennek valami háttértörténete, és ez is nagyon fontos ebben a szemléletben, hogy hát bizony-bizony így képezni kell magukat a szülőknek, hogy például mondok valami fejlődés lélektanból valamennyit tudjanak, hogy mi az a korosztályos, és akkor megnyugszik, hogy ez nem az, ez akkor rendben van.
1: Nyilván, hogy mindenben, minden helyzetben és esetben, ami lélekkel és viselkedéssel kapcsolatos, vagy traumákkal kapcsolatos, esetleg vannak szigorú no-go zónák, amiket nem szabad csinálni, amerre nem szabad menni, amiket nem szabad mondani. Van-e itt is ebben az esetben ilyen?
2: Igen, például szokták szülők ugye alapvetően kérdezni egy viselkedés kapcsán, hogyha egy gyerek mondjuk düböl odavág egy kristályvázát, hogy miért tetted? Na most ez a miért, ez nem megy be. Tehát a traumatizált gyerekek esetében olyan állapotba kerül az idegrendszerük, hogy érzelmeken kívül nem tudnak mást produkálni, és nem megy be az a kérdés, akár az a magyarázat sem. Előbb meg kell nyugtatni ezt az idegrendszert. Tehát hosszadalmas beszélgetés sem jó a gyerek viselkedni. Miért tetted, hogy tetted, és kérjél bocsánatot. Először mindig az empátia az, hogy most ő egy nehéz helyzetben van, ezt kell a szülőknek átérezni és a gyerek felé kimutatni, majd utána jöhet a úgymond kognitív szint, tehát hogy ami értelmileg hat a gyermekre. És van még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy a korai traumát átélt gyerekek esetében nagyon-nagyon-nagyon kerülendő, hogy sarokbaállítás, szobájába zavarás, büntető padra ültetni, mert hogy hát ez egyébként hagyományosan szokták mondani, menj be szobádba, gondolkodj el. Na most az ő esetükben ez egy olyan, szintén egy ilyen eltávolítás, nem vagy elég jó, nem vagy szerethető, hogy sajnos azt kell mondani, hogy egy újabb ilyen szégyen vagy félelemérzetet kelt a gyermekben, és ez egy traumatizált gyerek esetében már bántalmazásnak tekinthető, tehát hogy ezt nem szabad alkalmazni. Akkor is, ha gyerek mondjuk elvonul, ott kell lenni mellette, hanem közvetlen közelében elérhetőnek kell lenni. Ez a kulcs, hogy elérhető vagyok. Nem kiközösi, nem eltávolítom, hanem bármikor, ha megnyugszik, ott vagyok, és láthat engem.
1: Mit jelent a terápiás szülői szemlélet, miért fontos, miben és hogyan tud segíteni? Erről beszélgetek mai vendégemmel, dr. Nagy Katalin mentáligénés szakember, pszichoedukációs trénerrel, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetőivel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Tudom.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. A terápiás szülői szemléletről, a terápiás szülőségről beszélgetünk. Arról még nem beszéltünk, hogy miért és kinél van erre, Kati, szükség a terápiás nevelése. Miért fontos azoknál a gyerekeknél ez, akiknél szükség van erre?
2: Azért fontos, mert nem minden gyerek neurotipikusan fejlődik, az azt jelenti, hogy valami az idegrendszerében eltérően fejlődött, és azt, hogy mire tulajdonképpen iskolába kerülnek ezek a gyerekek, hogy ezek így kiegyenesedjenek. Azért van szükség. Illetőleg hát, amit már mondtam valóban, hogy a korai életszakaszban átélt traumákat átélt gyermekek esetében van erre szükség, de van olyan, hogy kötődési zavarral él valamelyik gyermek, mert a családjában úgy alakultak a helyzetek, vagy amit még talán ki lehet emelni, hogy ma azért nagyon sok gyerek ADHD-s, az ADHD-s gyerekeknek is ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy egy szülő más szülői szemlélettel nevelő gyerek, és például még az autizmus esetében is hatása van. Mert hogy ez egy ilyen korrekciós nevelési forma. Nagyon tudatosan kell a szülőknek, és meg szoktak ijedni, hogy hú, ezt nehéz elsajátítani. De hogy igazából ez egy szemlélet, és nem úgy kell ezt elképzelni, mondjuk mi az Ágacska Alapítványban oktatunk is terápiás szülőket, hogy ez egy tankönyv, és akkor végigmegyünk valamin, hanem bizony-bizony ez egy éves program, ez egy készség, amit el kell sajátítani, és nagyon sok önismereti rész van benne. Hogy ne úgy tudjunk válaszolni mondjuk egy gyerek viselkedésére, hogy az érzelmek elöntenek, mert bizony van olyan, hogy belomja azt a gombot a gyermek, ami mondjuk a mi múltunkból ered valami, amit meg kell dolgoznunk előtte, hogy ne nyomogassa azt a kis triggerpontunkat a gyerek a viselkedésével, mert csak így tudjuk őt gyógyítani, hogy nyugodjon meg egy gyermek. Ugye azért beszélünk erről, nem minden esetben, tehát a terápiás szülők nem úgy léteznek, hogy itt terápiás szülők vagyunk mindnyájan, mindig, hanem a helyzetben, a nehéz viselkedésekben van erre szükség. Egyébként a gyerekeket az is nagyon gyógyítja, ugye a szülők ezekkel a viselkedési formákkal, másrészt, hogy a kortárs és sorstárs közösségben is átéljenek egy ilyen korrekciót. Ezért nálunk az Ágacska Alapítványban van egy gyermekgyógyító program által finanszírozott, vagy hát támogatott programunk. A MOL Új Európa Alapítvány gyermekgyógyító programja pszichodráma csoportokat támogat, és ez évek óta megy, és nagyon-nagyon nagy jelentősége van. Mi terápiával gyógyítjuk a gyermekeket, és a szülők otthon pedig terápiás viselkedési válaszreakciókkal gyógyítanak, és így komplex a teljes korrekció, gondolom.
1: Említetted azt, hogy önismeret. Amikor egy terápiás szülői mintát visz egy szülő, akkor jól gondolom-e azt, hogy az hat a környezetében, a családban, a gyerekekkel kapcsolatban álló többi felnőttre is, így értem a környezetet, és el tudják-e tanulni tőle, és ezek a minták akkor elkezdenek működni nagynéniknél, nagybácsiknál, kereszt szülőknél esetleg, és a kérdés másik része az, hogy ez visszahat ránk is, felnőttekre. Tehát, hogy mi is változunk ezzel, javulunk mondjuk adott esetben.
2: Hát hogy nem, mi ezt látjuk is a szülőkön, és ők is visszajelzik, hogy sokkal jobban értik már a saját viselkedésüket, és ez minden területre kihat az életben. Vannak olyan szülők például, akik szeretnének felkészülni erre, és még mondjuk gyermekük sincs, de tudják, hogy milyen úton fognak, mondjuk örökbefogadott fogás útján fognak szülővé válni, és már készülnek előre, és szokták mondani, hogy ők ezt a válaszreakciós módszert ezt használják a párjuknál, a családjukban, és hogy meglepően jó tapasztalatok vannak. A lényeg ennek leginkább az, hogy a saját érzelmi kontrollt kell megtanulni, hogy ne úgymond hüllő agyból, van ugye egy felépítése az agyunknak, és van egy ilyen ősi agy, ami az érzelemért felelős, ami teljesen jó, mert hogyha ér minket valami, és ugyanígy a gyereknél is, akkor beindul ez az üs vagy fuss reakció, ami egy túlélést szolgál, csak hogy ugye nem minden helyzetben van ennek jelentősége. Mai modern életvitelünkben már nem kell a mamut elől futni, viszont ezek az ősi reakciók megvannak bennünk. És hogy ezt kontrollálni, felismerni, hogy ez az, lépni egyet esetleg hátra, venni három nagy levegőt, ezt szabályozni, és utána már jöhet a nem érzelemvezérelt, hanem az empátia alapú válaszreakció.
1: Nagyon fontos dolgokat tanulhatunk meg ma is, mai vendégemtől, dr. Nagy Katalin mentáligénés szakembertől, aki pszichoedukációs tréner és az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, akinek pedig felkeltette az érdeklődését mindez, a terápiás szülői viselkedés, vagy a terápiás szülői szemlélet. Érdemes megkeresni Katalint, vagy az Ágacska Alapítványt, és utána járni annak, hogy hogyan válhatunk mi is azzá, hogyha úgy érezzük, hogy szükség van rá. Kati, még egyszer nagyon köszönöm az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyer Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosa, akivel ma a botoxról fogunk beszélgetni. Arról az anyagról, amit nagyon sokszor hallani már, halljuk a nevét, halljuk a kezelés típusokat, de azért igen nehéz eligazodni ezzel kapcsolatban, úgyhogy most pestiesen szóval elindulunk a KH-tól, és mindent megbeszélünk ezzel kapcsolatban. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szívesen.
1: Mi a botox? Minek a rövidítése, és eredendően ez valójában mire volt való? Mert ugye ez korábban az azért hallani tudni róla, hogy ez nem szépészeti célokra lett kifejlesztve.
2: Igen, ez egy fantasztikus kérdés volt, Petra, köszönöm szépen. A botox, az a botulinum toxinnak a rövidítése, ugye ezt az anyagot a Clostridium botulinum termeli, és elég régóta ismerjük az általa okozott botulizmust, ugye ez a kolbász mérgezés, ami régen a falusi disznóvágások során, ahogy a földdel érintkezett a hús, bekerült a kolbászba, azt megették, és a bélrendszerből olyan anyagok szabadultak föl, ami ezt a úgynevezett kolbászmérgezést, a botulizmust okozta. Innen indul a botoxnak az ismerete. És egyébként pedig azt kell tudni, hogy a botulinum toxin egy gyógyszer. A legbiztonságosabb és a legtöbbet vizsgált gyógyszer. Ugye eredetileg a botulinum toxint a szemészetben a kancsalság kezelésére használták. És az az ember, aki ezt kutatta, illetve kezelte vele a kancsal embereket, annak a felesége bőrgyógyász volt. Isteni szerencse szerintem ez mindenlő számára, és rájött arra, mint egy mellékhatásként, hogy eltűntek a ráncok. Innen ismerjük, és akkor itt kezdték el használni esztétikai okok miatt a botulinum toxint. Ugye nem olyan régi, 1980-ban törzskönyvezték szemészeti kezelésekre, de rengeteg neurológiai kezelést végeznek vele, ortopédia, urológiai kezelésekben is használják a botulinum toxint. 2002-ben volt az az első időpont, amikor esztétikai kezelésekre is törzskönyvezték, ez ugye a mérges ránc kezelése volt az első, amire hivatalosan esztétikai okokból lehetett használni.
1: Ildikó, akkor ez nem is igaz, hogy eredendően a Tourette-szindrómára, az arcidegrángásokra használták? Tehát akkor ezek szerint szemészeti célra használták, és tulajdonképpen ott kezdték először alkalmazni, és aztán használták a Tourette-szindrómánál is?
2: Igen, eredetileg szemészeti kezelésekre használták, és utána jöttek az egyéb felhasználási módok.
1: Ja, a neurológiában, ahogy ezt említetted.
2: Neurológia, igen, de urológiában is, ortopédiában is használják, migrén kezelésre használják, rengeteg mindenre.
1: Tehát tulajdonképpen ez egy sokkal-sokkal hasznosabb anyag, mint az ember gondolná, és sokkal kevésbé kell tőle tartani és félni, mint ahogy egyébként ez a közhiedelemben áll.
2: Ez egy gyógyszer. Egy olyan gyógyszer, ami gyakorlatilag tényleg agyon van vizsgálva, nagyon-nagyon sokat vizsgálták. Ugye, ha beadjuk bárhova, bármely területbe adjuk is be, bármilyen indikációval a botulinum toxin injekciót, ennek a hatása bizonyos idő múlva el fog múlni. Mert hogy mit csinál? Az idegrost és az izom közötti ingerület átvitelt gátolja. Lebomlik az anyag, hála Istennek, hogy lebomlik egyébként, mert minden, ami nem bomlik le, azt nem szeretjük. Lebomlik, és utána újra kezdődne a probléma, de akkor lehet újra injekciózni. Tehát a botoxban az a fantasztikus, hogy működik, nagyon jól működik, de elmúlik, nem okoz károsodást.
1: A botoxról beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyer Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosa. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szakorvosától, vele beszélgetek ma is újra. De most a botoxról, ugye arról már beszéltünk, hogy hogyan került ez a köztudatba, mikor kezdték el használni, milyen célokra kezdték el használni. Most, hogyha a kozmetológia az esztétikai felhasználási területeit nézzük, Ildikó, akkor hányféleképpen és milyen módon, mi mindenre használható a botox?
1: Jó, akkor kicsit átfogalmazom ezt a kérdést, mert akkor rendbe raknám, hogy ugye van egy esztétikai trend, ami jelenleg átalakulóban van, de a botulinum toxin kezelések tartják magukat, sőt jelennek meg új indikációk is. Én azt mondanám, hogy botulinum toxint inkább egy lágyításra, harmonizálásra használunk, mint kifejezetten direktbe ránc kezelésre. Persze a ráncokat kezeljük, a mérges ráncot, a mély barázdákat próbáljuk simítani. De a célunk az, hogy egy esztétikus összképet kapjunk. Tehát ha van egy nagyon-nagyon jó fej, hölgy, úr, aki mondjuk tanár, vagy üzletember, és van egy mérges tekintete, az neki nagyon nem jó a mindennapi életében, és ha megfelelő helyekre, megfelelő pontokba szórjuk ezt a botulinum toxin injekciót, akkor az egész arc kifejezése, az egész tekintete lágyabb és nyitott lesz. De ehhez az kell, hogy mondjuk ne csak a mérges ráncot kezeljük, hanem kezeljük vele a homlokot, kezeljük vele a szarkalábakat, vagy kezeljük vele az arc alsó harmadát is, ugye ezek már off-label indikációk, viszont nagyon szép összképet tud adni. Ugye használjuk a botulinum toxint prevencióra is. Akár 20 éves korban is, amikor látjuk, hogy valakinek olyan az arc mimikája, mondjuk húzza az orrát, vagy nagyon sokat ráncolja a szemöldökét, vagy fölvette azt a rossz szokást, hogy összehúzza a szemöldökét. Ilyenkor is javasolt a botulinum toxin kezelés, mert megelőzzük a bevésődött ráncok kialakulását. Mi az a bevésődött ránc? Ugye ez egy következő kérdés. Az a ránc, amikor az ember csak néz simán maga elé, nem beszél, nem gesztikulál, és akkor is ott van a ránc. Akkor relatíve késő, tehát akkor már a botulinum toxin kezelés mellé kell adni másmilyen bőrminőségjavító kezelést is. Tehát ezért javasolt már akkor elkezdeni a kezelést, amikor még nincsenek bevésődött ráncok. Meg lehet nézni, hollywoodi sztárokon szoktak ilyen insta videók fent lenni, hogy hogy öregszenek botoxszal, és botulinum toxin nélkül egészen másképpen.
0: Ez az a típusú ránc, amire azt szokták mondani, hogy már annyira be van törve a bőr, hogy mondjuk ott egy kis feltöltés is kell a botox injekció mellé, hogy az el tudjon tűnni,
1: hogy ki tudjon... Inkább bőrminőségjavításról beszéljünk. Homlok, tehát glabellát, mérges ráncot csak a bátor emberek töltenek. Én nem vagyok bátor ember, úgyhogy az én páciensem nem kapnak mérges ránc hialuronsavas feltöltést, ugyanis ugye a hialuronsavnak a szövődménye, hogyha érbe kerül az anyag, akkor ott érelzáródást, trombózist tud okozni, szövetelhalása végeredmény, és rögtön oldanunk kell hiláz enzimmel. Na most a mérges ránc területén, ha érbe kerül az anyag, az prompt vakságot tud okozni. Szerencsétlen esetben, de ez egy valós veszély, ez egy valós olyan helyzet, amikor tényleg vészhelyzet van, és ezt nagyon nehéz korrigálni. Tehát itt, hogyha érbe kerül, az tényleg komoly szövődményeket tud okozni. A hialuronsavról beszélünk, ugye nem a botulinum toxinnal, az nem tud ilyet csinálni. Úgyhogy én azt szoktam javasolni, ha ennyire be van törve valakinek, hogy a megfelelő mennyiségű botulinum toxin dózisa sem tudja úgy kisimítani azt a bevésődött mély ráncot, hogy az esztétikailag elfogadható legyen, akkor ilyenkor mikrotűskezeléseket, lézerkezeléseket, bőrminőségjavító kezeléseket javasolt még mellé rakni.
0: Izzadás ellen is szokták alkalmazni a botox injekciót.
1: Szerintem ez a botulinum toxin injekciónak a legmenőbb és legjobb indikációja. Életminőséget tud javítani olyan embereknél is, akik nem izzadnak olyan nagyon, de olyan embereknél például itt szintén, akik nagyon izzadnak, akik plusz pólókkal, plusz ingekkel járnak munkahelyükre, nem tudnak egy kis kosztumot fölvenni, egy tárgyalást végigvinni, azoknál nagyon-nagyon hasznos ez a beavatkozás.
0: Arról nem beszélve, hogy mondjuk aki a

0: Én izzad nagyon, tehát hajtőnél, halántéknál, fültőnél, ott is gondolom, hogy hasznos tud lenni, hogy ne nézzen ki úgy mindig, mint aki éppen úszásból jön.
1: Persze, ilyeneket is szoktunk csinálni és javasolni, igen. Az izzadás kezelése is abszolút törzskönyvezve van a botulinum toxin.
0: A botox injekcióról, annak a hatásáról és az alkalmazási területeiről és módjairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvosa. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
2: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosa. Ma a botoxról beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Ildikó ezzel kapcsolatban. A történetét is, a felhasználási területeit is, és akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy tévedés azt gondolni, hogy ez csak a hölgyeknél alkalmazzák esztétikai szempontból, vagy akár izzadásgátlás szempontjából.
2: Nem, abszolút férfiaknál is használjuk. Egyre több férfi páciens jelentkezik nálunk, meg az egyéb esztétikai klinikákon, akik vagy elirigylik a feleségüktől, akár azt, hogy nem izzadnak, akár azt, hogy nem néznek mérgesen, vagy egészen egyszerűen felismerik, hogy nekik erre szükségük van, ahhoz, hogy tényleg jól nézzenek ki. Nyilván egészen más, hogy kezeljük őket, mint a hölgyeket, más, hogy nyitjuk a szemüket, nem mérgesen szólt például ugyanúgy, és nagyon-nagyon elégedettek az urak vele.
1: Említetted, hogy vannak kezelések, amikkel együtt érdemes használni a botox kezelést, tehát hogy karöltve bizonyos kezelések a botoxon nagyon jól működnek. Mik ezek?
2: Én együlésben nagyon kevés plusz beavatkozást szoktam javasolni, mert ugye a botulinum toxinnak az a lényege, hogy az egy bizonyos mennyiséget diffundál a szövetekben, tehát elterül. Nagyon fontos, hogy az az anyag, amit oda beadunk a megfelelő pontba, ugye mi tudjuk, hogy az onnan mekkora területet fog még bevonni a hatása alá. Nem szeretnénk, hogy más izmokba is eljusson a botulinum toxin, mert ott akkor egészen más eredmény fog hozni, mint amit mi elvárunk tőle. Én inkább azt szoktam javasolni, hogy két külön vizit során kezeljük meg az arcot, de ha nem ugyanazt a területet kezeljük, mondjuk kezelünk egy mérges ráncot, mert ugye törekszünk arra, hogy a szemkörnyéket egyszerre kezeljük, de ha mondjuk kezelünk egy mérges ráncot, attól még a középarcot, az ajkat, tehát az arc többi részét nyugodtan meg tudjuk kezelni. Uh-huh. Ami viszont sokkal fontosabb, és nagyon szeretnék erről beszélni, hogy az igazán szép botulinum toxin kezelés az nem látszik. Az nem kiabál. Ott minden a helyén van. És ugye, ami ehhez kell, és miért nem javasoljuk, hogy a kozmetikus vagy a pillásnál végeztessük el a botulinum toxin? Azért, mert ehhez kell egy átfogó anatómiai ismeret, tudjuk, hogy melyik izomba kerül be az anyag, kell egy esztétikai orvosi szemlélet, amit csak a gyakorlata rengeteg konferenciával lehet elsajátítani, szükséges az orvosi alaptudás, az anyagismeret, ugye többféle botulinum toxinban, melyik botulinum toxin, milyen dózisban, hogyan kell szúrni, és rengeteg továbbképzésre, konferenciára kell elmenni. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy a botulinum kezelés szép, nem látszik, nagyon hasznos. Van olyan barátnőm, aki azt mondja, megkérdezik, mi a vallása, azt mondja, hogy botox. De mindenképpen orvost választon a kezeléséhez.
1: Én mondjuk ezt nem is értem, hogy valakinek hogy van mersze ilyesmit szúrni, hát egy vakbelecse veszünk ki csak úgy otthon. Tehát, tudom, hogy egy kicsit merész az összehasonlítás, de orvos kell hozzá. Tehát igen, nem is tudom, hogy mer valaki ilyen felelősséget vállalni?
2: Ez egy másik kérdés.
1: Igen, ez egy másik kérdés. Egy másik műsor is, igen. Ami lényeges még a botoxszal kapcsolatban, hogy milyen ható ideje van, és mennyi idő után látszik? Rögtön látszik? Vagy várnom kell egy kicsit? Van valami fontos teendő, vagy nem teendő? Vannak szabályok mondjuk egy botoxos kezelés után?
2: Még előtte is vannak szabályok, tehát vannak bizonyos kontraindikációk, amiket be kell tartani, ilyen a terhesség, a szoptatás, a bizonyos neurológiai betegségek, gyulladás az adott területen, súlyos véralvadási zavar, és még sorolhatnám. Nyilván vannak lehetséges mellékhatások, szövődmények, itt általában ugye tűvel dolgozunk, a bevérzés előfordulhat, ödéma, rossz szúrás technika, vagy nem betartott szabályok miatt, mindjárt mondom, hogy mi az, lehet lógás, tehát szemhéjlógás, ptózis, vagy lehet ez a jó kis mefisztó szemöldökünk, ugye, ami egy...
1: Amikor nagyon felszalad.
2: Hát igen, amikor a széle úgy felszalad, mint mefisztónak, tehát ezért is kell jó szakorvoshoz menni. Az, hogy mikor látszik, Az egy nagyon érdekes kérdés, nem rögtön látszik. 4-14 nap alatt áll be általában a botulinumtoxin kezelésnek a hatása. Tehát nem kell megijedni, ha egy hét múlva nem látunk semmit. 14 nap, amikor lehet menni reklamálni, ha nem úgy áll be valami. De nagyon fontos a megfelelő technika, a megfelelő dózisok, és vannak bizony a szabályok az orvosnak is, és a páciens részéről is. Én most a páciens részére térnék ki, ugye az, hogy be kell tartani, hogy nem nyomkodjuk közvetlenül a kezelés után azt a területet, ahova beadta a kezelő orvos az anyagot, mert elnyomkodjuk olyan izmokba, ahova nem akartuk, hogy kerüljön. Nagyon fontos, hogy 2 vagy 4 napig nem kezdünk el tornázni, nehezet cipelni, hajlongani, illetve 2 hétig nem masszíroztatjuk.
1: Aztán arra is érdemes figyelni ilyenkor, hogyha ezt mind végigvettük, és mindre odafigyeltünk, minden szabályra, hogy ez tulajdonképpen, hogyha beválik, akkor érdemes rendszeresíteni, gondolom én, és akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az első kezelés az egy olyan ismerkedés az embernek a botoxra, hogy hat, hogy viselem, és akkor utána érdemes a szakorvossal konzultálni, hogy hogyan érdemes tovább vinni a botox kezelést?
2: Mindenképpen, ugye azt a páciensek általában nem szokták tudni, hogy mi orvosok nem csak azért beszélgetünk a pácienssel, hogy megismerjük őt, azért is, mert nagyon érdekel. De leginkább azért beszélgetünk, főleg amikor elsőre beérkezik a páciens, hogy lássuk az izommozgását, azokat az izommozgásokat, amiket ő nem tud szabályozni, nem tud kontrollálni. És ezt szerint próbáljuk megkezelni. Ezt nevezhetjük egy ismerkedésnek, nyilván könnyebb egy második, harmadik, negyedik botulinumtoxin kezelés, amikor tudjuk, hogy melyik izma hogy reagál. Nyilván mindenki ugyanúgy, de mégsem. Nagyon fontos, hogy ő hogy tud együtt élni azzal a hatással, amit kivált belőle ez az injekció. Hogy nem lesz-e nehéz a homloka, hogy nem tud egy szemvillantással rászólni a gyermekére, hogy ez mennyi. De én azt gondolom egyébként az esetek többségében, sőt megkockáztatom, hogy 99%-ában visszatérnek a páciensek, nem azért, mert addiktív a botulinumtoxin kezelés, hanem azért, mert addiktív a tükörkép, amit látunk.
1: Dr. Gondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmatológus szakorvosa volt a vendégem a mai műsorban. A botoxról beszélgettünk, a felhasználásáról, a történetéről, a botoxos kezelésekről. Szerintem most mindenki haza tud vinni ebből a beszélgetésből sok-sok hasznos dolgot. Ildikó, köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szívesen, Petra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM napközének az állatbarát rovatában most jön négy olyan állat, aki emberek életét mentette meg. Nyilván nagyon-nagyon sok ilyen állat van, de most négyről lesz szó egészen pontosan. Igazából mondhatjuk azt, hogy nem mindennapi viszonyunk van a bolygón velünk élő élőlény társainkkal. Az biztos, hogyha egy kicsivel több eszünk lenne, akkor viszonylagos békében és egyetértésben élhetnénk itt együtt a Földön. Az élőlényekkel, az állatokkal, hogyha tisztelnénk és szeretnénk őket, ahogyan ezt Fenyvesi Zsófia is írja. Nem láttunk még olyat, hogy az állatok háborúkat indítanának egymás ellen, vagy kiirtanának más fajokat csupán azért, mert útban vannak, vagy mert nem tetszik a bundájuk például. Az elvárosiasodott és elszaporodott ember az, aki kilóg az összképből, aki úgy bánik a természeti környezetével, a haszonállataival, hogy más az ellenségével sem. A vadállatokat pedig kiszorítja a természetes élőhelyeiről. Persze az emberiség nagy általánosítást jelent. Rengetegen vannak szerencsére, akit nagyon sokat tesznek a környezetvédelemért az állatok. Harcolnak az állatok jogaiért, az összkép és a jövő azonban így is sajnos borús. Szerencsére az állatok mások, mint mi vagyunk, szerencsére. Vagy elmenekülnek előlünk, mert megtanulták, hogy veszélyt jelent rájuk az ember, sajnos. Vagy közel engednek magukhoz, és akár az életünket is megmentik, hogyha úgy adódik, és adják az övéket a miénkért. Gondoljunk csak bele a kereső és segítő kutyák életébe. Ők a munkaidejüket azzal töltik, hogy segítik az embereket. Ugyanakkor nem messze nem ők az egyetlenek, akik hajlamosak erre. A delfinek rendszeresen mentenek meg fáradt úszókat, cápáktól, fulladástól. A macskák képesek jelezni a gazdáiknak, hogyha földrengés közeleg, vagy ég a ház, és időnként még a madarak is azon vannak, hogy segítsenek nekünk. Egy alkalommal, és akkor most jönnek a megható történetek, egy 2 éves kislány Hanna került bajba, az anyukája Samantha élt együtt a kislánnyal Denverben, azokon a reggeleken, amikor Samanthának órája volt, az anyuka barátnője Megan vigyázott a 2 éves kislányra, Hannára, de nem voltak egyedül, mert mindig mellük volt Megan házi papagája Willy is. Aztán eljött egy nap 2006-ban még régen, amikor Samantha az iskolában volt, Hanna a reggeli rajzfilmjét nézte, és Megan pedig a konyhában szöszmötölt, ő vigyázott a kislányra, és miután elkészítette a kislány reggeliét, kitette hűlni az asztalra, elszaladt a fürdőszobába, és aztán később arra rohant be, hogy a papagáj eszeveszette, rikoltozik, 2 szót ismételgetett, azt, hogy mama és hogy baby. Kiderült, hogy Hanna elcsente a reggeliét, a szájába tömte, félrenyelt, és épp nem kap levegőt, a kékülő kislányt pedig ezzel a bizonyos Heimlich fogással sikerült megmenteni, de ki tudja, mi történt volna, hogyha Willy a papagáj nem jelez. Aztán ott volt a gorilla, aki megmentette egy kisgyereket. Ez a történet egy egészen másfajta segítség nyújtásról szól. A főszereplő egy 8 éves nőstény gorilla, Binti Chua, a Chicago melletti Brookfield állatkert lakója, aki 1996. augusztusában ebédidő körül egy kíváncsi 3 éves kisfélű felügyelet nélkül maradt, és felmászott a gorillákhoz vezető korlátra, elvesztette az egyensúlyát, 6 métert zuhant be, pontosan a főemlősök területére. Ha túl is élte az esést, ki tudja, hogy biztonságban van-e a hatalmas gorillák között, szólt azonnal a riadt kérdés, és ráadásul Binti Chua a hátán saját másfél éves kis kölykével tartózkodott éppen a főemlősök területén. Szóval oda ment a gorilla a mozdulatlanul fekvő kisfiúhoz, felemelte a gyereket, a karjába vette, és elindult vele, átkelt a patakon, ami ott volt az ő főemlősök területén, és igyekezett a többi gorillától távol vinni és biztonságba helyezni őt. Eközben az állatkert munkatársai slagokkal próbálták távol tartani a többi állatot, a mama gorilla pedig egy darabig ringatta a kisfiút, majd letette, ott hagyta és csatlakozott a társaihoz. Így már az állatkert munkatársai a mentősökkel együtt le tudtak ereszkedni, stabilizálták a gyerek állapotát és felvitték az állatkerti mentőautóba. Arról persze megoszlanak a vélemények, hogy Binti Chua milyen céllal vitte a többiektől biztonságos távolba a gyereket, de ezek, akik másképp gondolkodnak, mint a jó és pozitív gondolat, azt gondolom, hogy ez általános és folyamatos kételkedők, akik az állatokban nem bíznak, de az biztos, hogy nem bántotta a gyereket, inkább segíteni próbált rajta. A kisfiú az a felnőtt férfi lett, maradandó károsodás nélkül felépült az esésből. Binti Chua pedig matriárkaként él a gorillák között. Érdemes megnézni a kisfilmet erről, ahogyan öleli a kisfiút és ringatja. Tehát aki ringatja a kisfiút, az egészen biztosan nem akarja bántani. Aztán egy másik történet, ahol az elefánt volt az életmentő állat. Egy este a nyugat-bengáli Olgara faluban történt meg az, Indiában egy magányos erdei kiselefánt élelmet keresett, és betörte egy család otthonának az ajtaját, és áttört áttörte a falat. A kislakás pedig kártyavárként kezdett gyakorlatilag pillanatok alatt összeomlani a hatalmas állat megjelenése után, ám ekkor a család legkisebb tagja hangosan felsírt. Az elefánt pedig nem csak azonnal megállt, de kinyújtotta az ormányát, és elkezdte leszedegetni a törmeléket a kisgyerekről. Nagyon gyengéden bánt vele, ahogy egyébként az elefántok egymás között az ormányokkal megsimogatják az utódokat. Ezután pedig az elefánt nem ment tovább előre, hanem megfordult és távozott az erdőbe. És hogyha végig gondoljuk, hány elefánt rezervátumot kell létrehozni, és még mindig nincs elég, mert az orvadászok nem csak a bikákat lövik ki, de gyakran a magukat ellátni képtelen bébi elefántokat nevelgető anyaállatokat is. Még erősebben érezhetjük ilyenkor a kontrasztot a két faj viselkedése között. Aztán ott volt egy házi disznó, aki elment segítséget hívni, és a házi kedvencként tartott malaca, Lulu viszont szó szerint megmentette az életét, mert az okos állat sérülések árán ugyan, de átpréselte magát a kutyaajtón, kinyitotta a kaput, kirohant az utcára egy malac, és lefeküdt a forgalom elé. Beszélni nyilván nem tudott, így halottnak tettette magát, hogy felhívja magára az autósok figyelmét. Több kocsi is elhaladt mellette, de végül egy férfi megállt és kiszállt, hogy megnézze, mi a baj. Lulu pedig elindult azonnal szaladva a ház felé, a férfi szerencsére követte, és tudott segíteni a hölgynek, Lulu gazdájának. Egyébként Lulu miután helyre jött a megsebződött bőre, híresség lett, szerepelt David Letterman és Oprah Winfrey műsorában is, sőt, összebarátkozott az egy időben szintén disznót házi kedvencként, kis malacot, inkább így mondom, törpe malacot házi kedvencként tartott George Clooney-val, bár azt hiszem, a George Clooney-nak nem csak törpe malacai voltak. A hőstetért megkapta a The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals kitüntetését, vagyis ami az állatok elleni erőszakmentes szövetségnek a díja, amit a New Yorki Essex House-ban tartott díszes ebéden meg is ünnepeltek. Egyébként teszem hozzá itt is, a disznók nagyon okosak, meglepően okosak, ragaszkodók és tiszták, nem véletlenül tarthatók házi kedvencként is, úgyhogy én most itt az állatbarát rovatban arra biztatnék mindenkit, hogy gondolja újra, amit az állatokkal kapcsolatban a fejében tart.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás.
2: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
3: Manna éjszaka.